Imádkozzunk testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 159. ének első verszakát. A 159. ének így kezdődik: örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mélyünk.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 10. részének 1-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondd azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad. Ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok, még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük. Mindazáltal ez legyen tudtatokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz a ma napon, hogy nem azé a városé. Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban lettek volna azok a csodák, amelyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néktek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fog lealáztatni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Visszatére pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondanékik, látám a sátánt, mint a villámlás lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybedültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra,
és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseidé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 432. éneket. Énekeskönyvünk 432. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik: mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?

Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Isten, örökkévaló mennyei atyánk! Örül a mi szívünk, hogy újra eljöhettünk szent házadba. Te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban minket gyermekeiddé fogadtál. Mi meghallottuk hívó szavadat, és egybedültünk, hogy téged együtt magasztaljunk. Segítségül hívjunk, szent ígédet hallgassuk, és hálát adjunk neked mindenért, amit a te atyai kezedből kaptunk. Te gerjesztetted fel bennünk a szent lélek által a házad utáni vágyakozást. Jó nekünk itt lenni. Hoztuk szívünk áldozatát jóságodért, kegyelmedért, mellyel naponta körülvettél, és megtartottál minket. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy közösségünk legyen veled, mert a mi kicsinségünk sehol sincs a te mérhetetlen nagyságodhoz és szentségedhez képest. Köszönjük, hogy nagyságodat abban is megmutatod, hogy nem feledkeztél meg rólunk, nem hagytál magunkra bennünket, és bűneink ellenére sem kárhoztatsz minket, hisz nem ítéled el azt a bűnöst, aki hozzád fordul bocsánatért, kegyelemért, irgalomért. Kérünk, adj nekünk tisztán látást, hogy fel tudjuk ismerni bűneinket, és őszinte szívvel bánjuk is meg azokat, és tőled kérjük a Szentlélek megszentelő erejét és jelenlétét. Tarts meg minket, ha te mindenre elégséges kegyelmedben, még akkor is, ha minden nap vétkeztünk ellened, és visszaéltünk a te jóságoddal és türelmeddel. Légy áldott, mert megváltottál. Add, hogy ígédet hallva, ismerjük fel újra szeretetedet, és egész életünket hálaadással szenteljük neked Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Köszönjük, hogy te adsz erőt minden nap. Te élteted bennünk az örök élet reménységét. Te nyújtasz vigasztalást, ha bánat ér. Ígéd által vezetsz minket, és megtartasz a te utadon. Áldott legyen a te neved, mert nem hagytál elveszni minket. Mindenható Isten, ígéd üzenete után vágyakozunk. Megvalljuk, ha nem lennél velünk, ha nem tartanál meg, elvesznénk. Ha ígéd nem táplálna, erőtlenül és csüggetten állnánk a próbatételek között. De ahol ígéd szól, ott erő árad. Bátorítás, bíztatás száll hozzánk. Szét árad a békesség és a reménység. Add nekünk ma is ígéd áldott üzenetét. Szólj hozzánk, Urunk, készek vagyunk ígéd meghallgatására. Ígéd meghallgatására.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerinti szent evangélium 28. részének 16-tól 20-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. A 11 tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte való őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus szólalékig mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ez Istennek ígéje. Kedves testvéreim, a halálból feltámadt Krisztus megüzente a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába, és ott majd meglátják őt. Az elhangzott alapíge arról tudósít, hogy miként történt ez a találkozás. Együtt vannak a tanítványok a hegyen, ott, ahová Jézus rendelte őket. Aztán egyszer csak Jézus megjelenik közöttük. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, de egyesek kételkedtek. És ekkor hangzottak el a mindnyájunk által nagyon jól ismert igeversek. Ez, testvéreim, Jézusnak a nagy missziói parancsa, mert benne van a kereszténység egész programja, az egész világ keresztényné tétele. Ma szórvány misszió vasárnapja van. Vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent a misszió, mint küldetés, mint szolgálat. Ki az, aki ezzel megbíz? Az a Jézus, aki így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Az a valaki mondta ezt, aki ezelőtt nem sokkal tehetetlenül ott függött a keresztfán, és látszólag ki volt szolgáltatva a bűnös emberek kegyetlenségének. Viszont a kereszt halálért olyan teljes,

hatalom birtokába jutott, amely alól a világ nem vonhatja ki magát. Az Istené a hatalom, és ő ezt a hatalmat fiának adta. És ezzel a hatalommal, amely néki adatot, gyűjti össze a világ minden népei közül a maga kiválasztott népét, az ő egyházát. Ezzel a hatalommal oltalmazza és megtartja az ő földön küzdő seregét, gyülekezetét, és terjeszti tovább egyre szélesebb körben Istennek az országát. Az egyház nem egy öncélú intézmény, hanem eszköz az Úr kezében, amellyel Isten az ő országát szélesíti és terjeszti itt a földön. Ezért van az, hogy amikor kijelenti abszolút királyi hatalmát a menny és a föld fölött, mindjárt utána így folytatja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Az a gyülekezet, amely tudomást szerzett Krisztus hatalmáról a világ fölött, az rögtön kapja a megbízatást is, hogy terjessze Krisztusnak az evangéliumát. Mondja tovább a megváltásról szóló örömhírt minden embernek, mert minden ember meg kell tudja, hogy van üdvösség, hogy van bűnbocsánat, hogy van Istennel megbékélt élet, van megváltás Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Hát ez az öröm üzenet lett rábízva az egyházra. Ez az isteni jó hír az egyház legnagyobb szellemi gazdagsága, kincse és vagyona, amelyet nem tarthat meg csak önmaga számára, nem mert azért kapta, hogy adja tovább mindenkinek. Az egyháznak tehát nem az a lényege, hogy befelé forduló, csak önmagát építő tevékenységet folytasson, hanem az, hogy a neki közlött isteni üzenettel a rajta kívül állók felé forduljon meghódítani a világot Jézus Krisztus számára. Az egyházból, a hívők közösségéből olyan erő kell kiáradjon, amely az emberi életet megnemesíti, megtisztítja és megszenteli. Ezért nagy az egyház felelőssége. A mi felelősségünk a világgal szemben, tehát a templomon, a gyülekezeten kívül élő emberekkel szemben, mert a megbízatás így szól, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát missziói felelősséggel tartozunk a világgal szemben. Világ. Nagy a világ. Hol kezdődik ez a világ? Lehet, hogy hozzád nagyon is közel. A társadnál, a gyermekednél, a szüleidnél, a szomszédodnál, vagy a legjobb barátodnál. Mindenütt körülötted, ahol még nem tudják, hogy Krisztus az Úr menjen és földön, az emberi szívekben, örömben és bánatban, élet és halál fölött, ahol a krisztusi lelkület, a megváltó kegyelem még nem hatotta át az életet. Ott van a világ. És ezért a világért felelősek vagyunk mindannyian. Számunkra is szól a parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, arra tanítván őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek.
Vajon hogy állunk mi ezzel a missziói felelősséggel? Érezzük ennek a súlyát? Megpróbálunk másokat elvezetni Jézushoz? Tudjuk, hogy nem csak magunkért, hanem másokért is igen felelősek vagyunk. Jó nekünk az, hogy hitünk által megragadtuk Krisztus kegyelmes karját. Akarjuk másoknak is ezt a jót? Mert az a hit, amely nem hódít, az halott hit. Ugyanis a hitnek két oldala van, belső és külső. Hitünk belső oldala Isten felé fordul. Istennel való belső életközösséget jelent. Ugyanennek a hitnek a külső oldala a másik ember felé irányul. Hitünknek ezt a külső oldalát a Biblia tanúbizonság tételnek nevezi. És mi, akik hiszünk, tanúk vagyunk. És tudjuk, hogy a tanú arról tett bizonságot, amit látott és hallott. De ha nem látott és nem hallott semmit, akkor hallgat. És ha egy keresztény ember hallgat akkor, amikor tanúskodnia kellene, nyilván nem volt tanúja Krisztus szenvedésének és feltámadásának. És akkor nincs miről, kiről bizonságot tegyen. A Márk evangélium a 7. részének 24. versében ez olvasható. Elméne Tírus és Szidon határaiba, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Bizonyára volt valami az ő megjelenésében, ami megkülönböztette őt más emberektől, ami leleplezte rögtön, hogy ki is ő. Volt valami különös kedvesség az ő arcán, valami különös vonzó ereje kisugárzása az ő nagy szeretetének. Ugyan nem volt glória a feje fölött, ahogy a szent képek ábrázolják, de valami olyan kegyelem sugár vette körül, amit a szomorú és éhes emberi szívek hamar felismertek. Testvéreim, Krisztust egyszerűen nem lehet elrejteni. Lehetetlenség az, hogyha ő valahol jelen van, előbb-utóbb fel ne ismerjék az emberek. A friss virágot ugyan el lehet úgy rejteni, hogy a szem ne lássa, de az illata leleplezi rejtek helyét. A krisztusi életnek és szeretetnek is van olyan illata, amely elárulja magát, ha tényleg valahol ott van a közelben. Ha ő ott van egy ember szívében, lelkében, az ő lelke kiérződik annak az embernek a szavaiból és tetteiből. Ha valaki el tudja rejteni a maga Krisztusban való hitét az emberek elől, nagyon félő, hogy valami olyat rejteget, ami nincs is, mert az igazi hit mennyei jó illatot áraszt, és fényt sugároz maga körül. Fáradt, csalódott, szomorú lelkeket vezet Krisztushoz, misszionál, tanítványokká tesz másokat is. Lehet, azt mondja valaki, talán mégsem áll olyan rosszul nálunk a missziónak az ügye, hisz ha nem is minden alkalommal, de a nagy ünnepekkor tele vannak a templomaink. De ne áltassuk magunkat, testvéreim! Ne tévesszen meg minket a látszat, mert a nagy gyülekezeti közösség nem a mi hitünknek az eredménye, hanem az ünnep hagyományos varázsa.
bizonság erre az, hogy közönséges vasárnapokon már csak fele van itt a nagy ünnepi közösségnek. Hányan voltak itt olyanok, akiket te hívtál, a te hited bizonság tétele vonzott ide. És hogyha akkor így volt, akkor miért nincs így az óta is? Miért nincs így mindig? Talán az az oka ennek, hogy a ránk bízott evangélium nem jut általunk tovább ki a világba. Mi őrizzük a ránk bízott drága kincset. Önző módon csak magunk számára. Ilyenek vagyunk. És mégis van kereszténység, és terjed Krisztusnak az evangéliuma. Annak ellenére, hogy mi ilyenek vagyunk, mégis nekünk szól a missziói parancs, hogy elmenném, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ehhez a nagy missziói parancshoz Jézus egy nagy ígéretet is fűz, amikor azt mondja, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezt az ígéri, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. És ő megteheti, hogy a mi szavainkon keresztül is sugározza a világba az ő lelkeket vonzó erejét. Imádkozzunk azért, kedves testvéreim, hogy így legyen ez most is és mindörökké. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 477. ének harmadik verszakát. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy, míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.

Mindenható Isten, egyházadnak ura és feje vagy. Az evangélium drága üzenetét bíztad ránk. Általa hirdetett üdvözítő akaratodat, és megajándékozol minket a hit drága kincsével. Kegyelmedből gyermekeiddé lehettünk, akikre szeretettel tekintesz. Táplálsz minket ígéddel és szent jegyeiddel, hogy megtartsál a veled való áldott közösségben Jézus Krisztus által. Mi hálát adunk ő általa, aki mennyei országodba hívott el minket, aki út, igazság és élet lett számunkra. Segíts meg, hogy legyünk az ő követői, mai tanítványok, akik vállaljuk a küldetést, a szolgálatot, hogy mindenek megismerjenek téged, a te szeretetedet, a te kegyelmedet, irgalmadat és jóságodat. Segíts minket hitben megmaradni, hitben járni és növekedni, a hit gyümölcseit teremni egymás javára és a te dicsőségedre. Ne engedd, hogy emberi bűnök megakadályozzanak minket abban, hogy bizonságot tegyünk rólad. Téged szeretnénk dicsőíteni, amikor méltó módon teszünk vallást szent nevedről, a szeretet cselekedeteink keresztül. Légy a családokkal, őrizd meg őket szeretetben, békességben és hűségben. Légy azokkal, akik egymástól elszakadtak, magányosan élnek. Légy atya özvegyeknek és árváknak. Jó atyánk, irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk azokat, akik gyászolnak, akik szomorúak, bánatosak, mert szeretteiket veszítették el, vigasztald meg őket. Mi hisszük, hogy a te szavad oda is elér, ahol az emberi szó falakba ütközik. Köszönjük, hogy Krisztusban vállaltad a szenvedést és a halált, hogy megmutathasd a csodát, hogy aki benned hisz, nem hal meg soha. Légy, Urunk, a betegekkel, akik szenvedés fájdalmat hordoznak, de még reménykednek a gyógyulásban. És erősítsed azokat is, akik már minden reményt elvesztettek, hisz te vagy az áldott orvos, aki gyógyulást adhatsz. Te fogod mindazoknak a kezét, akik átmennek az örök hajlékba, ahol nincs bánat és fájdalom, sem könny, sem halál. Jó atyánk, rövidesen megkezdődik az iskolákban a tanítás. Te légy gyermekeinkkel az oda és haza vezető útjukon, hogy semmi baj ne érje őket. Te adj értelmet nekik az átadásra váró anyag megértésére és befogadására. Áld meg a tanítók és tanárok munkáját, hogy szolgálatuk által gyermekeink felkészült, becsületes ifjakká váljanak. Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt elcsendesedve, és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Adj havonta egy lejt az Águsz Rádiónak, ezzel a felkéréssel fordulok testvéreimhez. Külön persely van kitéve az Águsz Rádió számára. Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata által jusson el azokhoz is, akik a gyülekezeti Isten tiszteletre a templomba idős koruk, gyengeségük, betegségük miatt nem tudnak eljönni. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Hitünk megvallására készülve a 436. éneket énekeljük el. Énekeskönyvünk 436. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.

végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 488. ének első verszakát énekeljük el. Áldásoddal megyünk innen el.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt órában Isten tiszteletet hallhattak, amelyet tavaly szeptember 7-én rögzítettünk a Kölesföldi Református Gyülekezetben, az igét Péntek Márton hirdette.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 20-án, vasárnap, az Ágnus Rádió Homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a bátorító ige ma a nap gondolata, ez kísérje minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 2 órában. Hamarosan meghallgathatják a nap áhítatát, ezután fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Adásunk 3. órájában pedig vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom önöket a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: A mai áhítat címe: Fényre van szükség. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. részének 16. verse. A mai áhítat szerzője Jill Collins Spencer, Észak-Karolinában élő amerikai testvérünk. A meddőségi kezelésem egy hosszú és magányos út volt. A barátnőim és munkatársaim sorban egymás után szültek. Még azoknak is sikerült, akiknek az elején orvosi beavatkozás kellett. Az anyukám mellettem állt, de 3 gyermekes anyaként nem igazán tudta átérezni a fájdalmamat. Egy keresztény támogató csoporttal is próbálkoztam, de a vezetőjük egy 4 gyermekes anya volt. Úgy gondoltam, nem értheti a küzdelmeimet. Sok könyvet elolvastam, a Bibliát is többek közt, de ezek a történetek olyan nőkről szóltak, akik miután meddőségben szenvedtek, kitartottak hitük mellett, és végül gyermekáldásban részesültek. Nagyon vágytam egy fényre, ami azt mutatja, nem vagyok egyedül. Egy mély eltávolítás a 40-es éveimben arra kényszerített, hogy elfogadjam, soha nem születhet gyermekem. Teljesen összetörtem, gyászoltam. Azután a felnőtt vasárnapi iskolai csoportunk arról beszélgetett, hogy Isten fényként küld minket a világba. Ez nagy hatást tett rám. Már önkénteskedtem a közösségben, de most lett tudatos bennem, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Arra próbáltam összpontosítani, milyen áldásokat kaptam. Ezek után kerestem a módot, hogy fényt vigyek mások életébe.

Imádkozzunk! Istenünk, adj erőt a veszteségek idején megtalálni azokat, akiknek szükségük van a te fényedre. Ámen. Isten meg fogja mutatni, kinek van szüksége a segítségemre. Üzeni Jill Colin Spencer, Észak-Karolinában élő amerikai testvérünk, akinek az imént a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a meddőségben szenvedőkért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával.

szeptember 20-át írunk, ez az év 263. szökő években a 264. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 102 nap van hátra. Tekintsük át először, milyen fontosabb történelmi események kötődnek szeptember 20-ához.

1096-ban ezen a napon lépnek a Magyar Királyság területére a Bújon Gottfried által vezetett keresztes hadjárat seregei, amint egy 100 000 főnyi sereg a Kálmán királlyal kötött egyezmény alapján vonult át az országon. 1187-ben ezen a napon Szaladin szultán megkezdi Jeruzsálem ostromát. 1519. szeptember 20-án Magellán elindul az első sikeres világkörüli hajóútra. 1705-ben ezen a napon volt a Széchenyi országgyűlés összehívása. 1860-ban ezen a napon 7. Eduard brit király első angol uralkodóként látogatást tesz az Amerikai Egyesült Államokban. 1870. szeptember 20-án az olasz nemzeti hadsereg betör Rómába, a pápai államhadserege megszünteti az ellenállást. Megszületik az egységes olasz nemzeti állam. A francia csapatokat hazarendelik, lezárul a porosz-francia háború. 1873. szeptember 20-án történetében először bezár a New York-i tőzsde banki válság miatt. A pánik és a krízis egy hét alatt véget ér. 1891. szeptember 20-án az első gázolaj meghajtású kocsi debütál Springfieldben. 1897. szeptember 20-án II. Vilmos német császár Budapestre látogat. 1929-ben ezen a napon Budapesten levetítik az első hangos filmet, amelynek a címe Az éneklő bolond. 1946-ban ezen a napon először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált. 1939-ben lett volna az első, de a világháború miatt elhalasztották. 1984-ben ezen a napon egy öngyilkos terrorista autóbombát robbant a beiruti amerikai nagykövetségnél. 1985-ben ezen a napon volt a Greenpeace ügy Franciaországban. Kiderült, hogy a francia titkosszolgálat az új-zélandi Auckland kikötőjében július 10-én elsüllyesztette a Greenpeace környezetvédő szervezet Rainbow Warrior nevű hajóját. Az ügy miatt lemond a francia honvédelmi miniszter. 1988-ban ezen a napon 3 évtized után hazatér Budapestre Faludi György költő. 1990. szeptember 20-án a magyar kormány létrehozza a Teleki László alapítványt. 1992-ben ezen a napon Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavaz. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek szeptember 20-ához köthetőek.

Most lássuk, kik azok a híresebb személyek, akik szeptember 20-án születtek. 1746-ban ezen a napon született gróf Benyovszky Móric, magyar utazó, kalandor. 1843. szeptember 20-án született Benedek Aladár, magyar író, költő, szerkesztő. 1860-ban ezen a napon született Rákosi Viktor, magyar író, hírlapíró és humorista. Szintén ebben az évben, ugyanezen a napon született Újvári Ignác, magyar festő. 1873. szeptember 20-án született Sziss Ferenc, magyar származású, francia autóversenyző, az első Grand Prix győztese. 1885-ben ezen a napon született Enrico Mizzi, máltai nacionalista politikus, miniszterelnök. 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője. 1924. szeptember 20-án született Bodrogi Tibor, magyar etnográfus. 1934. szeptember 20-án született Sophia Loren, olasz színésznő. 1935-ben ezen a napon született Aracki László, magyar tánctalénekes. 1944-ben ezen a napon született Pór Péter, magyar tánctalénekes. 1964. szeptember 20-án született Vörös István, József Attila Díjas, költő, prózaíró, kritikus, irodalomtörténész, esszéista. 1972-ben ezen a napon született Viktor Ponta. 1985-ben ezen a napon született Bíró Péter, magyar labdarúgó, jelenleg a Debreceni VSC játékosa. 1988. szeptember 20-án született Szirmai Gergely, magyar videoblogger, filmkritikus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk szeptember 20-ához köthető.

Most lássuk azokat az ismertebb neveket, akik szeptember 20-án hunytak el. 1936. szeptember 20-án hunyt el Tornyai János festőművész. 1973-ban ezen a napon halt meg Gömöri Pál, Kossuth-díjas orvos, belgyógyász, az MTA tagja. 1986-ban ezen a napon hunyt el Ladányi Mihály költő. Szintén ebben az évben, ugyanezen a napon hunyt el Tápai Antal szobrászművész. 1995. szeptember 20-án halt meg Baka István, magyar költő, műfordító. 1996. szeptember 20-án hunyt el Erdős Pál, matematikus. 2007-ben ezen a napon hunyt el Polc Ellen, író, pszichológus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk szeptember 20-ához köthető.

Ma van a gyermekek világnapja. Az UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap a gyermekek világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Ma van a biztosítás világnapja is. Az osztrák biztosítók kezdeményezésére nyilvánították ki ezt a napot a biztosítási világnappá. Továbbá ma van a takarítási világnap is. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot. Szeptember 20-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Szeptember 20-án Friderika, Fülöp, Zsuzsanna és

0: Frida névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Friderika német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése béke és hatalom. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium. A Frida pedig a Fride kezdetű, illetve a Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, ennek jelentése béke vagy védelem. Köszöntünk tehát szeptember 20-án minden Friderika, Fülöp, Zsuzsanna és Frida nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.
1: Nincs időm.

nem mozdul el, csak lebeg egy fél napja már. Fontos vagy, de fontos a csönd is, most lenn vagyunk,

Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük Charlie, menjünk tovább című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 20-án, vasárnap az Agnus Rádió Homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál apostol rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a biztató ige kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. Ezzel várom önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Fennállásának 200 éves évfordulóját ünnepelte a kolozsi református templom, amelyet kétnapos rendezvénysorozattal tettek emlékezetessé augusztus végén. Ennek alkalmából tartott előadást Sikó Piroska, a gyülekezet lelkipásztora, a templom, illetve a gyülekezet történetéről, ami szorosan kapcsolódik az egykor még városi ranggal rendelkező település történetéhez, históriájához. Kettős évforduló volt ez tulajdonképpen, de hogy miért is, az kiderül Sikó Piroska kolozsi lelkipásztor előadásából.
1: Köszönöm szépen a pontosságot, hogy visszaérkezett az, aki vissza akart érkezni a programunknak erre a részére, és ezt is egy énekkel fogjuk kezdeni, a gyerekek adják meg a hangot, meg a fiatalok, a jó fiatalok hangot, és arra kérjük, hogy fogadják szeretettel, és azután a következő részét is, amit hallanak.

Így legyen. Köszönjük szépen, foglaljátok el a helyeteket. És amíg a gyerekek kimennek, addig mondom el azt, hogy van, aki már látta, hogy a megjelent Kolozsról egy könyv, a történetét is tudjuk, itt volt bemutatva, Bíró Ernő és Kondrát Tibor gondozásának, a munkájának az eredménye. Itt egy pár darab kapható belőle, megvásárolható, a kimenetelnél láthatják. Amellett pedig van a Kolozsvári Egyházmegye templomait bemutató könyvünk is, az is a kimenetelnél látható, benne van a kolozsi és a kolozs-karai templom is, és Dióhéjban a története a legfontosabb ismerni és tudnivalók róla. Akit érdekel, az megnézheti és megvásárolhatja. Kedves testvéreim, köszönöm szépen azt, hogy visszajöttek, és örvendek, hogy érdekli a templomunk története, a templomuk története. Mert hogy úgy mondom, hogy a templomunk, nagyon megszerettem a kolozsi templomot, nagyon megszerettem a történetét, és az egyik vágyam az volt a 200. évforduló alkalmával, hogy ismertessem, ismertessük. Bibliaórai sorozaton felolvastuk annak idején óráról órára, és rácsodálkoztam, hogy az idősebbek is keveset tudnak arról a történetről. Ahogyan ez a gyönyörű kolozsi református templom felépült, ahogyan eljutott egész hozzánkig, egész a mában, megpróbáltam a legfontosabb tudnivalókat összefoglalni, és igyekszem az idővel is gazdáskodni és átadni önöknek ajándéképpen. Nagyon sokat hallottunk az elmúlt években Kolozsról, mint településről. Most csak érintőlegesen mondanék egy-két dolgot, hogyha valakinek nem volt alkalma erről hallani. Olyan érdekességet például, hogy feljegyezték, hogy Erdély legrégebbi településeinek egyike Kolozs, már a rómaiaknak sóbányája volt, ezt Bíró Ernőtől nagyon sokszor hallottuk, és pont amiatt, hogy sóbánya volt, vonzotta ide a lakosságot a 4. és az 5. században. Voltak itt szlávok is, ők is továbbvették mindazt, amit kaptak, és ezeket nem csak úgy tudjuk, hanem a Kolozs határában találtak olyan tárgyakat, malomköveket, kőkéseket, baltákat, különféle dolgokat, amikről a régészek elmondták, megállapították, hogy ez melyik korból van, milyen nép lakhatott itt, körülbelül hol lakhatott itt, és így tovább. Az is fel van jegyezve, és következtetni lehet elég biztosan arra, hogy a magyarság a honfoglalás első hullámában vette birtokba ezt a részt, ami Kolozs is, és a Kolozs neve honnan ered, erről is hallottunk Ernőről, három elmélet is van rá, a legvalószínűbbet mondom, amit úgy gondolják, hogy Kolozs ispán nevéről kapta a nevet ez a település, mert hogy abban az időben a megyéket, a vármegyéket az ispánról nevezték el, és személynévként említik a Kolozst. Itt ez konkrétan le van írva minden. 1199-ben már főesperességet említenek itt, tehát már akkor volt főesperesség Kolozson, és valószínű eszi erre is emlékeznek a többségük, hogy először falu volt, aztán ilyen nagyközség, mezőváros, végül a város jellege lett a 14. századtól Kolozsnak, a bányája miatt, amit a magyar királyság egyre tovább fejlesztett, és ez biztosította Kolozsnak a fejlődését, a városi rangon maradását és mindenféle előnyét. Pont azért, mert ilyen fontos szerepe volt a bánya miatt, az embereknek is megélhetést adott, ezért egy nagyot lépek az időbe, a reformációval is nagyon hamar találkozott Kolozs. Az egyik érdekessége, amit szeretnék elmondani, és felhívom pár részletre a figyelmet, az első protestáns lelkületű lelki pásztor a Kolozsnak Alesius Dénes volt, és itt már tudják a teológusok, vagy sokan mások is, ő volt a lutheránusok első püspöke. 1551-ben itt ő lelki pásztor volt. Ha bemennek majd még a kiállításra, akkor látni fogják ezt a könyvet, amit Nagy István tiszteletes úr szerkesztett, ez az ő dolgozata. Ő gyűjtötte össze Kolozsról és a kolozsi református egyház történetéről, a levéltárából, amit talált. Nincs kiadva, arra nem hatalmaztak fel, vagy nem történt meg a kiadása, nálunk két példány van. De megengedték, hogy begépeltük, mert hogy ez írógéppel van írva, és van két példány. Ennek a dolgozatnak a végén 1551-től máig fel van sorolva a lelkészek névsora. Ha rálapoznak, meglátják. A kántor tanítóknak a névsora fel van sorolva nagyon-nagyon régtől.
a gondnokoknak, a harangozóknak a névsora. Kíváncsiságból lapozzanak majd bele és nézzék meg, mert nagyon érdekes és gazdag ez az adat. A református egyházra röviden még csak annyit mondanék, hogy 1601-től már utalás van rá, ugyanis azt is hallottuk sokszor, ismétlem, Ernőtől hallottuk, hogy a reformációnak mind a három hulláma végigment Kolozson. Jött először a lutheranizmus, aztán 1564-ben már mindenki a kálvini irányt követte, az egész Kolozs. Aztán 1578-ban az akkori protestáns lelkipásztor a Dávid Ferenc táborához tartozott, és mindenki majdnem unitárius vonalat követett. De természetesen, hogy ez így visszaegyenlítődött, és mindegyik egyház úgy az idővel megtalálta a maga helyét, megerősödött a maga identitásában, mind a három felekezet. Amúgy azt kifelejtettem, de itt elmondanám, mert feljegyeztem, hogy a 14. századtól van feljegyzés, hogy a románság kezdett beköltözni Kolozsra. Tehát a mi levéltárainkban így van ez feljegyezve, vagy úgy kaptak. Ezért is vannak a peremen főleg, vagy ottani részben, központban többnyire a magyarság lakta be ezt a terepet. 1606, az az év, amikor már biztosan fel van sorolva kolozsi református egyházközség, mint anyaegyházközség, a Kolozs palotai körzetben a 33. egyházközségként van említve. Úgyhogy akkor már van vezetősége, és attól kezdve erősödött ez az egyházközség. A régi temploma ettől egy kicsit keletre volt, tehát egy kicsit itt a szomszédban, én rosszul tájékozom, de ott a szomszédban az egyházi telken, egy kis fatemplom volt, azt írják a feljegyzések, hogy 1606-10-11 között épülhetett egy egyszerű kicsi fatemplom, külön paranglával. Gyorsan építette a református közösség magának, mert szükség volt rá. Az unitáriusoknak megvolt a templomok, ők voltak akkor többségben, és ők vették át azt a templomot, azt hallottuk, az előtti templomot. És a sövény fala volt, letapasztották ezt a kis templomot, lemeszelték, és egészen ennek a templomnak a megépüléséért szolgált, de úgy, hogy a végén minden oldalról gerendával megtámasztották, már alig bírta, roskadozott, már 1730-as években, 40-ben már ki is mondták, hogy szükség van egy új templom építésére. A református közösség egyre nőtt, egyre nagyobb volt a létszáma. Amúgy érdekes létszámokat lehet ebben a dolgozatban találni. Különböző években mennyi volt a Kolozs lakossága, ebből mennyi református, mennyi magyar, mennyi katolikus, mennyi unitárius, mennyi ortodox, görögkeleti, sok ilyen adat van. Ahhoz képest, amikor először megfogalmazódott a vágy arra, hogy kell egy új templom, szükség van rá, ahhoz képest több évtizedet kellett várni. Olyan érdekes adatot lehet találni a feljegyzésünkben, hogy 1754-ben a karai báró Kendeki Gáborné született Bánfi Szuszanna holttestét a régi templomban temették el. Később oda került egy férfi holtteste is, arról semmi adat nincsen, és a család 50 forintot adományozott az új templom építésére, hogy majd ide is legyen eltemetve a szerettüknek a holtteste. 1768-ban már kiárták az engedélyeket, ami kellett a püspökségről, az akkori vezetőségről, hogy lehessen megkezdeni az építkezést, de még mindig elég sokat kellett várni rá. Az 1812-es év nehéz volt Kolozson, nagyon gyenge volt a termés, 12-es és 15-ös is, elfagyott a kukorica, nem ért be, búza termés nem lett, és a templomban magyarázta három napon át az akkori lelkész, hogy hogy kell értékesíteni a be nem ért török búzát, hogy kell szállítani, hogy ne éhezzen a nép. Csak azért mondtam ízelítőnek ezt, mert ilyen nehéz évek előzték meg, 1812-15 közeledünk a templom építésének a konkrétabb lépéseihez. Jött egy fordulat a kolozsi reformátusok életében. 1812. augusztus 16-án meghívtak egy fiatal lelkipásztort, 30-as éveiben járó lelkész Abrodbányáról, akit úgy hívtak, hogy Takács András. Négy gyermeke született, volt fogadott gyermeke is, akit ő felkarolt, árván maradt gyermek, de négy saját gyermekünk volt.
és beköszöntött, nagyon hamar megszerették a kolozsiak, gyönyörű jellemzést írtak róla, azt mondták, hogy az egyenesség és a béke embere volt, aki ugyanakkor békére törekedve meg tudta védeni az egyháznak az érdekeit, amikor a helyzet úgy hozta, ott még villongások voltak, nem mindig éltek ilyen jó békességben a felekezetek egymás mellett, vagy nem mindegyikkel, békességre törekedve de igyekezett megvédeni a gyülekezet érdekeit. 1819-ben támadás érte Kolozson bizonyos vezetők részéről, és az akkori református egyházközség vezetősége, a konzisztórium azt mondta, Takács András a legszebb karakterű papunk. Általa virágzik egész egyházközségünk, és dicsértetik a többi felekezettől is, mellette egyöntetően kiállom. Ez a Takács András kapta Istentől azt a feladatot, hogy végig küzdje ennek a templomnak a felépítését az akkori vezetőséggel, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal. Amúgy még annyit mondanék fűszerezve, hogy 1816-ban ő volt, aki bevezette Kolozson a konfirmációt. 1794-ben már rendelet jött le, hogy konfirmálni kell a fiatalokat, konfirmáltatni. Takács András vezette be Kolozson, ő volt az első, aki ezt elkezdte gyakorolni és anyakönyvesztetni. És még a frissítésért mondanék egy annyit, ha valaki tudja, hogy az ő idejében szűnt meg Kolozson a református egyházban a szamár temetés. Ne arra gondoljanak, hogy szamarakat eltemette, hanem arra, hogy aki öngyilkos lett bármelyik felekezetben, gúnyolódva, megövetve, mint egy szamarat temették el, szamár temetésnek nevezték, elrettentő például, hogy mások ne legyenek öngyilkosok. Takács András levele megmaradt, amit írt az akkori püspökhöz, és azt kérte, nagyobb szánalmat érdemel az, aki önkezével véget vett az életének. Nem, egy öngyilkos temetésénél jegyezte be, első, aki Kolozson nem szamáról temettetett el, hanem ember módjára szánalommal. Ez a Takács András tehát az akkori gyülekezet vezetőségével kezdte konkrétan 1821-ben, elkezdték az anyagbeszerzést, próbáltak mindenfélét követ vágatni, a hívek az építkezés helyére hordták, kolozsvári pallérok kinevezték, jelölték a helyét az építkezésnek, a mostani templomunknak a helyét. Kérést adtak be a királyi kincstárhoz, mert hogy épült közben az unitárius templom, azon nálunk feljegyezve, hogy már 1821-ben még nem volt kész, de már birtokba vették, azaz már tartottak benne istentiszteletet. A katolikus templom is készült, mivel az unitárius templom azért szakadt be a régi és omlott be, mert ott a bánya beomlott, az az akna, amit megnyitottak, ezért támogatást kaptak a kincstártól valamilyen részben. A katolikus testvéreim szintén a kincstártól támogatást kaptak, olyan volt a vezetőség. A reformátusoknak a következő válasz jött az akkori kincstártól. Református templomok építéstetésekre a királyi kamara eddig elég költséget nem szokott szolgáltatni. Az esperes úr az akkori megjegyezte erre, így biztatta a gyülekezetet, a lelkész. Eljött az idő, melyben minden keresztény gyülekezet maga építi, újítja meg templomát, mégpedig a privát erszényekből. Tehát megkezdődött a privát erszényekből az építkezés, mert egyetlen lehetőség maradt, hogy kívülről segítséget kapjanak, az, hogy szekérrel elinduljanak gyülekezeti tagok, és járják fel Erdély többi gyülekezetét, és mondják el, hogy mi templomot akarunk építeni, és aki tud, segítsen. Le van írva a neve is annak a két férfinak, aki vállalta, hogy elmegy Erdély falvaiba, és az egyharmadáért az összegnek begyűjti az adományt, nagyon kevés adományt kaptak így is. Úgyhogy tényleg maradt az, hogy minden erőt betenni, és mindent megmozgatni. Ilyen feljegyzések maradtak, hogy akinek szekere volt, az hordta a porondot. Kolozson tanultak az volt, hogy ez a homok. Akinek követ, téglát, meszet és vizet, a szekeresek így segítettek, ide hordták a helyszínre. A gyalogszeresek odaálltak a téglavetésnél, a faragásoknál, a fundamentum ásásánál, gyülekezeti tagok, az önök ősei ásták ki ennek a templomnak a mély fundamentumát.
meszet kemence számra vettek, és indulásból 50 ezer téglát égettettek ki. Nagy számú cigányság volt akkor református, magyar református, és a legtöbb téglát ennek a templomnak ők égették ki. Kornya János építész volt, aki vezette ennek a templomnak az építését, kolozsvári, és az akkori sótársaság mérnöke ellenőrizte a munkáját. A szerződés, ami megmaradt, amit kötöttek az építészettel, ilyen adatok vannak a templomról. A templom fundamentuma egy öl, a mély a legalacsonyabb helyen, azaz 1,89 méter mély a legalacsonyabb helyen. A falak vastagsága a földben, most már centiméterben mondom, 88 cm, föld felett 77. Hossza a templomnak 10 öl, 18,9 méter. Szélessége 5 öl, 2 súg, azaz 9,9 méter. Magassága 4 öl, 7,56 méter, és a torony magassága 18,4 méter. 1822. május 17-én tették le ünnepélyesen a templomnak az alaptövét, és elhelyeztek iratot a belső sarkába. Egy kis ládikába iratot helyeztek el az utca felől eső belső szegletbe. Év végére egy öl magasságra álltak már a falak, télire betöltötték földdel a belső részét, árpaszalmával betölték a falakat, hogy ne fagyjon el, és igyekeztek védeni, de egy csomó akadály gördült. Kezdték vádolni a sótársaságtól, a sótisztség, hogy nem a tietek a hely, ki kellett védeni. Különféle vádak jöttek, hogy nem elrébb, arrébb, tehát egy csomó belső harc volt, amit mind sorba ki kellett védeni. 1823-ban nagyon nagy lendülettel folyt a munka, ha támadtak kívülről, annál jobban dolgoztak a kolozsi reformátusok, és igyekeztek. Annyira, hogy odáig haladtak, hogy következett a munka. Gergely Mihály és testvére Gergely János kolozsi ácsmesterek vállalták fel a pamunkát 2025 forintért. Le van írva. Mindjárt azért értsék a forint értékét, hogy körülbelül így nézett ki az összes pamunkát úgy, hogy a faanyagot ők adták. Csak a cinterem kiáró részének a faanyagát adta az egyház, a többit az ácsok ebben az árban. Munkadék és a faanyag. Kérték abban az évben, 2023-ban az akkori kolozsi vezetőséget, a város vezetőséget, hogy mentsék fel a reformátusokat a vármegyei és a városi terhek alól, mert hogy most nagy a teher, elutasították a választ, nem mentették fel, nem lehet. Úgy írták le, mintha ellenséges kezek sorra eldugták volna azokat a forrásokat, amelyek a nagy terv fedezetét biztosították volna. Csomó adósa volt Kolozsnak, az egyháznak, nem fizettek az adósok. A presbiterek ki voltak küldve, hogy szedjék be, az egyiket megverték. Annyira fajult a dolog, hogy nem akarta vállalni senki a gondnokságot, csak egyház kislábot sem. Amikor egy gyűlést hívott össze Takács András tiszteletes úr, alig egy páran jelentek meg a presbitériumból, 1823 végén, 24 elején. Azt kérdezte a lelkész, hol vannak a presbiterek, amikor az egyház becsülete forog kockán. És akkor ő nem tört meg, nem adta fel, Istennek legyen hála érte. Átment korába, ott élt egy grófnő, felkereste Kendepi Józsefnél, és kölcsönt kért tőle. Három ízben kért kölcsönt, összesen 700 forintot. Ezen kívül, amit lehetett, eladtak a régi templomból. Nagyon szép az a feljegyzés is, és jó, ha ilyeneket feljegyzünk, hogy lebontották a haranglábat, például tavasszal, 1825-ben már, és akkor nem volt mi harangozzon. Az unitárius haranghoz igazodtak a református hívek. És ha református meghalt, az unitárius templomban harangozták ki, mert reformátusoknak átmenetileg pár hónapon át nem volt harangláb és nem volt harang. Lekötötték az egyházközség erdeit, kölcsönt vettek fel a sótársaságtól is, és próbálták az erejük megfeszítésével végezni a munkát, és amikor már ez sikerült és a pénz megvolt, három hét leforgása alatt a két Gergely testvér meghalt. Nem balesetben, betegségben. Akkor nagyon-nagyon sokakat kizerel különféle járványos betegség, de a munka, tehát nem volt meg a kar, nem volt meg a toronynak a lábazata, a két kar nem volt meg, ők vállalták fel a munkát. Végül Borsán kaptak egy ácsmestert, akit elhívtak és elvállaltak,
Azt is feljegyezték, hogy a toronygombot, az akkorit, nem a mostani, elkészítetését Bálint József, Tőkés János, Sejki János és Bányász Mihály fedezte a saját erszényéből. Nem volt a templom csak ennyire meg, de az istentiszteleteket már ebben a templomban tartották, mert úgy megdőlt gerenda támasztással és a másik is használhatatlanná vált. És akkor a maradék erőnek a megfeszítésével 1825-ben befejezték, azaz, hogy látszott, hogy befejezik a templomot, áprilisban egy kolozsvári kirurgus sebész orvos jelenlétében, a városi rendőr és a vezetőség jelenlétében, a lelkész, a gondnok, presbiterek kivették a halottakat a régi templomból. Akkor vették észre, hogy van egy férfi is mellette, tehát van egy férfi holttest is, és áthozták új koporsóba, és eltemették ide a kar alá, a földbe. Ott nyugszik tehát gróf, ez a grófni, akinek a nevét az előbb említettem, és elénekelték a 42. Zsoltárt, és így haladt tovább a munka. Mikor már majdnem úgy nézett, hogy minden rendben lesz, kiderült, amikor a harangszéket feltették, hogy az ács fordítva készített el. Nem talál, nem lehet rátenni a harangot. Megint le kellett venni, újra kellett a vállalkozó tálára természetesen újra kellett készíteni, és az első templomtorony zsindellyel volt befedve, a templom teteje is zsindellyel volt befedve, augusztusra, őszfelére elkészült egészen a templom,

amiben gondozták a következő nemzedék tagjait. Mert az egy dolog, hogy felépült, de már 1838-ban lefestették a korzatot. 1840-ben újból zsindelyezték a tornyot, a zsindely nem volt olyan időtálló. 1852-ben a templomot is újra zsindelyezték. 1853-ban kívül belül általános javítást adtak neki. Nem sorolok fel minden évszámot, de az 1878-as évet azért említem meg, mert azt írták le, hogy a tornyot bádoggal tették be, és új toronygombot készítettek, amiben betettek egy látikát. Két 1848-as bankjegyet tettek bele, két 1867-es koronázási ezüstpénz, és egy 1848-49-es ezüst magyar tízfrajtáros tettek ebbe a ládikába, ami most is ott kell legyen a toronyunk gombjában. 1894-ben 20 új padot készítettek a padokról a nők számára, ezt akkor most nem sorolom, átlépem, hogy ne fáradjanak el, vannak még fontos dátumok. 1899-ben már kulcsvassal erősítették a templom keleti részét, mert elkezdett meghasadni. 1834-ben az orgonát építették, Ájtel András kolozsvári orgona építővel. 1895-ben elöljáncosra átépítették. A zenészek tudják, hogy ez mit jelent, eredetileg hátuljáncos volt ez az orgona. Közben 1895-ben harangot is öntettek, és akkor három harangja volt a kolozsi református templomnak a toronyban. Mindjárt erről még szó lesz. 1918 egy fekete dátum volt Kolozson is, mint mindenütt az egész Erdély, az egész magyarság életében. Akkor Kolozson a református vonatkozásban az történt, hogy eljöttek, és a szép 1895-ben öntött új harangot ledobták a toronyból a katonák. Lefoglalták, ledobták, elvitték ágyuk készítés céljára. Az orgonának kiszedték a nagyobb sípjait, és elvitték ugyanerre a célra. Az élet ment tovább, nem állt meg, menni kellett. 1909-ben akkor nagy építkezések történtek, a parókia is 1809-ben épült. Akkor zsindely helyett cseréppel tették be a tetőt. 1909-től van cserép a templomunkon. A padlóját, 1912-ben a padlóját, a feljáróját cementezték már, a padok alatt ledeszkázták. És elérkeztünk egy nagyon fontos évhez, az 1925-ös évhez. 1925-ben kereken 100 éves lett ez a gyönyörű szép templom. Természetesen ugyanolyan buzgósággal készültek a megünneplésére, ahogy mi a 200. év megünneplésére, kívül-belül javították. Amit lehetett, mindent elvégeztek rajta, gyönyörűen festették, meszelték, akkor készítették a feljárókat szemenből, és még egy nagyon fontos dolgot akkor készítettek, az akkori Máté Sándor esperes idejében. Augusztus 23-ára megérkezett az elvitt, a toronyból ledobott harang helyébe a mostani nagy harangon. Kereken 100 éves az a nagy harang, ami szól, ez az egyik meglepetés, amit nem akartam elárulni. És mivel addig csak a kicsi harang szólt, amikor behozták a faluba a harangot, és várták, és azon ezen a héten, ami mögöttünk van, húzták fel a toronyba ezt a 362,5 kg-os harangot, közben szólt a kicsi harang, és ezt jegyezték akkor fel egy nagyon szép mondat, amit szeretnék felolvasni. Augusztus 23-án érkezik meg az új harang, a kicsi, megmaradt harang szava fogadta. Idézek, lélekemelő, szívve markoló volt hallani, amint szaporán ernyedetlenül hívja a kicsi árva harang új társát az évszázados fészekben. És mivel 200 éves a templomunk, és kereken 100 éves a nagy harangunk, hogy felszusszanjon az elménk, arra kérjük Rosi nénit, szólaltassa meg ezt a nagy harangot. És egy percig hallgassuk állam a hangját.

0: Köszönjük szépen!
1: A lány Oszkár Fujiri harangöntőtől rendelték meg ezt a harangot, és a felirata a harangnak ez. Ref egyház a világháborúban elvitt harang helyébe öntette a kolozsi hívek serege, Máté Sándor lelkét,

Szenes Mihály gondnok idejében 1925-ben öntötte Klein Oszkár K. Kucsiront. Azóta is fáradhatatlanul szolgálja a gyülekezetet ez a harangó, a kicsivel együtt, ami 1802-ben volt öntve, átrészelte a háborúkat, az megúszta, az itt maradt, és azóta is szolgálja a híveknek a seregét. Szeretnék elmondani még egy-két adatot, ha még bírják, mert hogy ott se állt meg a 100 évnél se állt meg az idő, azóta még eltelt 100 év, és még nagyon sok mindent kellett elvégezni, hogy a templom szép maradjon épületében is, és helyet adjon Isten kereső nemzedékének sorban. 1940-ben volt templomjavítás, mesztelés, 46-ban toronyjavítás, és ezt azért említem meg, mert csodálkoztunk ezelőtt pár évvel, amikor részlemezzel lefettük a tornyot 2015-16-ban, hogy olyan jó állapotban vannak a gerendái, nagyon erősek, meg voltunk győződve, hogy itt mindent le kell szedni, megfeledkeztünk a leírásról, hogy nem olvastok, hogy nem maradt meg, és kiderült, hogy 1846-ban a templomot javították előtte 40-ben, de 1940-ben, de a tornyot nem. Pedig látták, leírták, hogy nagyon kellene javítani, és 46 februárjában egy vihar teljesen lehántotta a tornyot, szétszedte a szalupákat, tehát újra kellett az egészet készíteni, és nagyon szép erős fából készítették inflációs időben. És itt meg van jegyezve az, a torony befedése, új gerendázása, szalupázása akkor is nagyon erős ifjú volt. Mert az ifjúság külön adománnyal hozzájárul a torony javításához és építéséhez. 1950-ben kicserélték az ablakokat, 1954-ben bevezették a villanyáramot, lefestették a tornyot 55-ben. Következő nagy javítás 1974-75-ben volt, a templom 150. évfordulójára készülve. Itt lehet, hogy van, aki már emlékszik erre, az akkori időből, most hirtelen Gézára néztem, de sokan kell emlékezzenek erre az ünnepére. Aztán a következő nagyobb javítás 1999-2000.

amikor igyekeztünk könnyíteni és villanyra szerelni mind a két harangot, hogy haladjunk a korral. Kedves testvéreim, az épületnek a része nagy vonalakban ugrálva dátumszerűen ez. Ha valaki szeretné részletesebben elolvasni az egész történetet, kölcsönözhető ez a dolgozat, nagyon-nagyon sok mindent megtudnak Kolozsról. Nem ezt adjuk, hanem a begépelt új változatot. Szívesen kölcsönadjuk bárkinek, már biztos belőle dolgozatot. A lelki örökség viszont az a része, amire rá csodálkozunk, hogy meglankadtak az akkoriak is, akik építették a templomot. A nehéz helyzetekben megfáradtak, és a lelkesedésük megtört. Mindig volt egy-két valaki, aki úgy érezte, és megkapta azt a kegyelmet, nem adhatjuk fel. És ők tovább vitték a lángot, és mindig voltak valakik, akik melléjük álltak. Nem mindig az egész reformátusság, vagy az egész gyülekezet. Hallottuk, hogy időnként megverték a presbitert. Volt olyan idő 1924-ben, amikor 932 református volt. Ez volt a legmagasabb létszám a kolozsi református egyház történetében, 932. 101 év telt el azóta, 289-en vagyunk papíron most az egyháztagok, tehát kutassák meg az arányt. Viszont az fontos, hogy átmenekítették, hogy hűségük által mi örvendhetünk, nemzedékeknek átadjuk a stafétát, és azáltal, hogy elmeséljük, azáltal, hogy megünnepeljük, már beírjuk a történetben, hogy ezt megünnepeljük, ez része az életünknek, ezért hálásak vagyunk. Elismeréssel vagyunk Takács András lelkipásztor iránt, egy kicsit visszakanyarodnék rá, aki 46 évesen itt Kolozson meghalt. 4 árva gyermek maradt utána, váratlanul halt meg, betegségben. Itt van a sírja, a 3 sír közül a középső az övé. A gyermekei írták fel, amit felírtak a sírkőre, azt el lehet olvasni, de ezt a csokorvirágot elismerésül ma az ő emlékének hoztuk, és majd, mikor innen kimegyünk, oda fogjuk helyezni az ő sírjára. És ebben a csokorvirágban gondolunk Isten iránti hálával azokra, akik odaálltak vele együtt, és oda tették az erejüket, a vállukat, és az utánuk következő nemzedékekre, és megtartották ezt az örökséget. A lelki részt is igyekeztek átadni, a fizikai részt is, és mi ma ennek örvendhetünk. Kedves testvéreim, ennyiben próbáltam meg összefoglalni templomunknak a történetét. Az én személyes imádságom, amióta Kolozson vagyok, az egyik, Uram, add, hogy legyenek itt emberek, akik szeretnek téged, akiknek a szíve a tiéd, akik engedelmeskednek neked. Ez egy gyakori visszatérő imádságom, és hiszem, hogy nem hull a korba. Nagyon-nagyon jó látni azt, és nagyon jó volt megélni azt, ahogyan készültünk erre a 200. évfordulós ünnepségre, amilyen szép történetek, megmozdulások születtek, adományok, felajánlások, odaállások a segítésben. Az úrasztali virágcsoporttól nagyon sok minden másik, a gulyásba levő friss disznóhúsig, addig, aki megfőzte, aki elkészítette a süteményekig. Nem tudok, nem is akarok mindent felsorolni, de megfogalmazódott az bennem, hogy ha megéljük azt, amit hoz az élet, ha vállaljuk a részét, a dolgunkat és megtesszük, akkor elfáradunk. Egy csomó feszültséget is megélünk. De együtt töprengünk, születnek meg gondolatok, és az együtt végzett munka közben megszületik a közös öröm, ami gazdagít. Ha pedig nem tesszük ezt, akkor nyugodtak maradunk, mindenki végzi otthon a dolgát, és szegényebbek maradunk, sokkal szegényebbek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a részt, amit betett a múltban, ahhoz, hogy idáig elérkezhessünk, elsősorban a gyülekezeti tagoknak, a gondnokuraknak, a presbitereknek és mindenkinek, aki szívvel lélekkel ide áll. És bár nem akarok neveket kiemelni, de szeretném most itt ezen a helyen mindegyikünk nevében megköszönni főgondnokunknak, Balogh Istvánnak, azt az odaállást, amivel az elmúlt években 2006-tól teljes lélekkel, teljes mellszélességgel, áldozatvállalással a többiekkel együtt vállalja a munka részét. Én kívánom, hogy Isten éltesse, áldja meg Debrecen Jóska bácsival, a gondnokunkkal együtt és a presbiterekkel együtt, és a harangozónőnk Gergelyen, a kántorunk Gergely Imre, mindenkinek benne van a része.

0: És mindazoknak, akik amikor hallották, hogy javítunk, adakozni kell, megint gyűjtünk, akkor odaálltak, vállalták a részüket. Ez összeáll egy nagy történetté. Végül azt kívánom, kedves testvéreim, hogy áldja meg Isten a templomot a szónak a leggazdagabb értelmében. Nem csak a fizikai értelmében, hanem abban az értelemben, hogy vegyük észre, hogy itt van a helyünk, vegyük észre a nekünk adott lehetőséget, amíg ez adatik. Nem lesz ez mindig így, meg vagyok győződve, és éljünk vele, és Isten áldjon meg mindenkit, aki ebbe a templomba belép, egyedül vagy gyülekezetbe. Áldjon meg mindenkit, aki jön egyháztagként, vagy valamikori egyháztagként, vagy vendégként, hallgassa meg az imánkat, és adja, hogy az ő kegyelmével, az ő békéjével gazdagodva tudjunk innen majd távozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Egy pont van még hátra. Szeretném megkérni a testvér gyülekezetünk lelkipásztorát, akivel immár 23 éve, akikkel a gyülekezettel összefonódott a történetünk, és sokat gazdagodtunk egymás által, hogy az ünnepünkön, amit érez, amit gondol, mondja el nekünk, örvendeztessen meg, szóljon hozzánk, szeretettel hallgatunk.
1: Áldás békesség, köszöntök szeretettel mindenkit. Először is hadd köszönjem meg a kedves meghívást, örömmel jöttünk a gyülekezet nevében, és hogy hozzuk a gyülekezet köszöntését, jó kívánságát, amire megkértek, hogy templomból kijövet alkalmával az elmúlt vasárnap sorra, amikor kezet fogtam a gyülekezet tagjaival, hogy ne felejtsd el, hogy köszöntöm ezt, köszöntöm azt. És van egy hatalmas listám egyébként, nem biztos, hogy itt mindenkinek név szerint át tudom adni a köszöntéseket, de így egy nagy öleléssel mindenkinek szívem szeretetével hadd adjam át a sóstói gyülekezetnek, a gyülekezet egészének a jó kívánságát. Lélekben velünk vannak, itt vannak és együtt ünnepelnek a kolosi gyülekezettel. Egy nagyon fiatal templom akkori szentelése alkalmával 24 évvel ezelőtt a sóstói templomban ez az ige hangzott el. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. A Zsoltárok könyve 26. fejezetéből ez a 8. vers. 24 évvel ezelőtt, pontosan szeptember 8-án, úgyhogy lehet ez egy olyan pont, mert hogy aztán a napokat tetszenek keresni, hogy mikor lehetett a templom szentelés, hát akkor kössük a szeptember 8-ához, hogyha már testvérgyülekezetnek is akkor történt a templom szentelése. Ez az ige akkor hangzott el 24 évvel ezelőtt. És hát 24 év hosszú idő, de mi ez 200 esztendőhöz képest? Abban a tekintetben, hogy ez a 200 esztendő sok mindent, ahogyan hallottuk itt a történeti beszámolóban, sok mindent felölel. Én egy kicsit szeretnék most messzebb menni a kolosi templom házatájától, meg a parókia udvartól, meg magától Kolostól, és egy kicsit úgy nemzettörténeti összefüggésben láttatni, hogy mi történt ez idő alatt az egész nemzet életében meghatározó módon. 1825 a reformkor kezdete. Az első reformországgyűlés Pozsonyban. 1825, amikor Széchenyi a Tudományos Akadémiát megalapítja úgy, hogy az egy éves jövedelmét ajánlja fel erre. Bizonyára lehet, hogy újat mondok, Kolozsváron az első takarék szövetkezet 1825-ben kelt életre. És hogy legyen egy kicsit nyíregyházi vonatkozása is, 1825-ben Nyíregyházán zajlik az örökváltság. 1825 meghatározó alkalom egy gyülekezetnek, közösségnek az életében, már csak azért is, mert hogy látjuk azt, hogy, vagy hallottuk azt, hogy mennyi ellenállásba ütközött akkor, pedig nem volt kommunizmus, nem ateizmus, és sokszor ellenállásba ütközött az Isten szent ügye. És hálás vagyok azért, hogy és kicsit úgy meg is könnyeztem, amikor tiszteletes asszony azt mondta, hogy ezt a virágot annak az elődnek az emlékére látjuk itt és visszük a sírjára, aki nem csak álmodója, hanem harcosa is volt ennek a templomépítésnek. Egy másik zsoltárt hadd idézzek, a 33. zsoltár 12. versét, és ezzel egy kicsit ugye a gondolataimat is megalapozva, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választ. 200 évvel ezelőtt nem írtak ki pályázatot arra, hogy a kolozsi gyülekezet benyújtsa a pályázatát és a templomot tudjon építeni. Ez a gyülekezet akkor is erős volt, és ma is erős. És nem kell megköszönni csak egyedül felfelé annak az örökkévaló Istennek, aki szépen egyengedte az utaitokat, egy kicsit úgy Nyíregyháza felé, Sóstó felé is, és a miénket is ide ebbe az irányba, mert egy olyan régi történetem, tapasztalatom egy templom szentelés alkalmával, amikor nagyon szépen felújított templomba bevonult az ünneplő gyülekezet, még teológus voltam, nagyszerű egy kisfalu életében, ahol felújítanak egy templomot, és aztán a lelki pásztor mindenkinek megköszönte, akinek tehette a szíves segítséget, országgyűlési képviselő, polgármester, megyei elnök, mindenkinek köszönték, és egyszer csak odalépett egy teológiai professzor a mikrofonhoz, úgy hívják nevezetesen, hogy Marius Tibor, aki odaállt a mikrofonhoz a maga egyszerű, közvetlen stílusában. Szóval itt csak emberek két dologról feledkeztetek meg. Megköszönni a Jóistennek, meg megköszönni annak az idős asszonynak, aki a két fillérét tette bele a perselybe. Tehát egy óriási mulasztást próbált ott, hogy is mondjam, orvosolni, helyrehozni, amit ma valóban én így foglalnék össze a mai nap kapcsán, hogy nem csak Kolozson van ünnepség, nem csak Nyíregyházán ünnepelnek holnap megemlékezve erről a napról a Sóstói templomban, hanem ünnep van a mennyben. És biztos vagyok benne, hogy a ti őseitek, akik 200 évvel ezelőtt hordták a téglát, vitték a lelkükön ezt az építkezést, most mosolyogva néznek rátok. És azt mondják, hogy megérte. Hogy úgy hagytuk örökségül ezt a templomot nektek, hogy méltók vagytok rá. Méltók vagytok erre a templomra. 23 éve, hogy ebbe a gyülekezetbe többször megfordulunk, olykor évenki kétszer is. Covid után egy kicsit úgy ritkult ez a találkozás, de akárhányszor bejövök ebbe a templomba, akkor mindig azt látom, hogy itt jó gazdák vannak. Ez a templom kívülről is, meg belülről is ragyog. És ez azért tud ragyogni, mert ti a lelketekben is az Isten templomát hordozzátok. Hogy milyen egy templom, szépen megmutatja, hogy milyen az a lelkület, amely abban a gyülekezetben él, aki a templomot otthonául választotta. Hogy mit jelent Kolozs? Én leírtam ide egy néhány gondolatot, nem akarom végig felsorolni, csak röviden nekem mit jelentetek. Először is, amikor a Facebook megosztásokban minden vasárnap itt tudunk lenni, és hallja a kolozsi lelkipásztor ige hirdetését, a sóstói gyülekezet is, és jönnek, hogy hallottuk, és hírek vannak, és akkor a hirdetés is ott van benne, tehát van információ Kolozsról. Ugyanakkor pedig egy kicsit, hogy az emlékekben él a lelkünk mélyén ez a gyülekezet, szemünk előtt látjuk ezt a kedves tájat, a csodálatos kolozsi dombvidéket, a kolozsi tündérvárat, a templomotokat, ahol sokszor volt alkalmunk együtt lenni az Isten tiszteleteken. Szemünk előtt vannak a gyülekezeteink találkozásai, a búcsúzások fájdalmas pillanatai, a jó hangulatú közös vacsorák, a flekkensütések, a kolozsi határban, a remorkázás, a közös megemlékezések, emlékhelyek avatása, közös kirándulások, jó hangulatú együttlétek, na meg számomra az úgynevezett szalon kifli, amit erről a helyről is szeretettel megköszönök az asszony. A templom az a hely, ahol egy kicsit úgy megáll az idő. És ez így van jó. Szerintem olyan kellemes, együtt töltött alkalom volt ez a mai, hogy keveset néztünk az órákra. De én egy olyan ajándékkal készültem a gyülekezet küldötteként, amely emlékeztet benneteket az idő múlására. És ezt ne fájdaljátok. Örüljetek, hogyha felettünk betelik az idő. De minden múló pillanat nem a fájdalmas emlékeket, hanem azt, hogy boldog emlékezettel tudjunk visszatekinteni, ezt jelentse számotokra. És minden következő pillanat a reménységet hozza, és azt a biztos reménységet, amellyel minden hittel, szívvel, lélekkel az Isten felé tudtok tekinteni. Egy fali órával készültünk, hogyha gondok úr megteszi, és hogy kibontja, akkor ezt szeretettel megköszönöm, át is adom neki. 200 év nagy idő. Ez az óra nem 200 éves, de kívánom, hogy legalább 100 esztendő múlva is jelezze számotokra az idő áldott múlását és az idő áldott ígéretét. Kívánom, hogy legyen továbbra is áldott az emlékezetetek, azoknak emléke, akik őseitekként, szeretteitekként, akik már nincsenek itt közöttetek, vagy még itt vannak veletek, fáradtak, szolgáltak ezért az egyházért, közösen a gyülekezetért, Isten országáért. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Fennállásának 200 éves évfordulóját ünnepelte a kolozsi református templom, amelyet kétnapos rendezvénysorozattal tettek emlékezetessé augusztus végén. Ennek alkalmából tartott előadást Csikó Piroska, a gyülekezet lelkipásztora, a templom, illetve a gyülekezet történetéről. Ezt hallhattuk mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban, illetve egy kicsit mi is az ünnepség részeseivé válhattunk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. További jó rádiózást kívánok. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatták meg Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket reggeli ébresztő információs magazin műsorunkkal, amelyben többek között harangszó rovatunk és aranyszalagtár rovatunk is felcsendül. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóktól, ami ma egy bibliai ige, mégpedig Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ez a bíztató ige adjon nekünk reménységet a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában a homokóra mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra, áldott vasárnapot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 20-án vasárnap az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ezzel a biztató igével köszöntöm Önöket ezen a szép vasárnapi ünnepnapon. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat a következő 2 órában. Először is jó hír csendül, majd áhítatot hallhatnak, majd ezután fellapozzuk a napkalendáriumát. 7:30-kor harangszórovatunk keretein belül ismertetem a mai istentiszteletek rendjét Kolozsváron és környékén. Ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor jó hír csendül, majd ezután aranyszalagtár rovatunk keretein belül meghallgathatják Krédó hitépítő műsorunk 2009. augusztus 27-i ismétlését. Ezután pedig egy felolvasás fog következni 7:30-kor, rádiunk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. Ezzel várom Önöket a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Jó hír!

akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 17. verse.

0: Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 4. fejezet, 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Az elmúlt percekben jó hír csendült. A következőkben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsol a kedves hallgatóknak.
3: A mai áhítat címe: Fényre van szükség. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. részének 16. verse. A mai áhítat szerzője Jill Collins Spencer, Észak-Karolinában élő amerikai testvérünk. A meddőségi kezelésem egy hosszú és magányos út volt. A barátnőim és munkatársaim sorban egymás után szültek. Még azoknak is sikerült, akiknek az elején orvosi beavatkozás kellett. Az anyukám mellettem állt, de 3 gyermekes anyaként nem igazán tudta átérezni a fájdalmamat. Egy keresztény támogató csoporttal is próbálkoztam, de a vezetőjük egy 4 gyermekes anya volt. Úgy gondoltam, nem értheti a küzdelmeimet. Sok könyvet elolvastam, a Bibliát is többek közt, de ezek a történetek olyan nőkről szóltak, akik miután meddőség

Ben szenvedtek, kitartottak hitük mellett, és végül gyermekáldásban részesültek. Nagyon vágytam egy fényre, ami azt mutatja, nem vagyok egyedül. Egy mély eltávolítás a 40-es éveimben arra kényszerített, hogy elfogadjam, soha nem születhet gyermekem. Teljesen összetörtem, gyászoltam. Azután a felnőtt vasárnapi iskolai csoportunk arról beszélgetett, hogy Isten fényként küld minket a világba. Ez nagy hatást tett rám. Már önkénteskedtem a közösségben, de most lett tudatos bennem, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Arra próbáltam összpontosítani, milyen áldásokat kaptam. Ezek után kerestem a módot, hogy fényt vigyek mások életébe.

Imádkozzunk! Istenünk, adj erőt a veszteségek idején megtalálni azokat, akiknek szükségük van a te fényedre. Ámen. Isten meg fogja mutatni, kinek van szüksége a segítségemre. Üzeni Jill Collins Spencer, Észak-Karolinában élő amerikai testvérünk, akinek az imént a gondolatait tolmácsolta. Ma imádkozzunk a meddőségben szenvedőkért.

Szeptember 20-át írunk, ez az év 263. szökő években a 264. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 102 nap van hátra. Tekintsük át először, milyen fontosabb történelmi események kötődnek szeptember 20-ához.

1096-ban ezen a napon lépnek a Magyar Királyság területére a Bújon Gottfried által vezetett keresztes hadjárat seregei, amint egy 100 000 főnyi sereg a Kálmán királlyal kötött egyezmény alapján vonult át az országon. 1187-ben ezen a napon Szaladin szultán megkezdi Jeruzsálem ostromát. 1519. szeptember 20-án Magellán elindul az első sikeres világkörüli hajóútra. 1705-ben ezen a napon volt a Széchenyi országgyűlés összehívása. 1860-ban ezen a napon 7. Eduard brit király első angol uralkodóként látogatást tesz az Amerikai Egyesült Államokban. 1870. szeptember 20-án az olasz nemzeti hadsereg betör Rómába, a pápai államhadserege megszünteti az ellenállást. Megszületik az egységes olasz nemzeti állam. A francia csapatokat hazarendelik, lezárul a porosz-francia háború. 1873. szeptember 20-án történetében először bezár a New York-i tőzsde banki válság miatt. A pánik és a krízis egy hét alatt véget ér. 1891. szeptember 20-án az első gázolaj meghajtású kocsi debütál Springfieldben. 1897. szeptember 20-án II. Vilmos német császár Budapestre látogat. 1929-ben ezen a napon Budapesten levetítik az első hangos filmet, amelynek a címe az Éneklő bolond. 1946-ban ezen a napon először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált. 1939-ben lett volna az első, de a világháború miatt elhalasztották. 1984-ben ezen a napon egy öngyilkos terrorista autóbombát robbant a beiruti amerikai nagykövetségnél. 1985-ben ezen a napon volt a Greenpeace ügy Franciaországban. Kiderült, hogy a francia titkos szolgálat az új-zélandi Auckland kikötőjében július 10-én elsüllyesztette a Greenpeace környezetvédő szervezet Rainbow Warrior nevű hajóját. Az ügy miatt lemond a francia honvédelmi miniszter. 1988-ban ezen a napon 3 évtized után hazatér Budapestre Faludi György költő. 1990. szeptember 20-án a magyar kormány létrehozza a Teleki László alapítványt. 1992-ben ezen a napon Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavaz. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek szeptember 20-ához köthetőek.

Most lássuk, kik azok a híresebb személyek, akik szeptember 20-án születtek. 1746-ban ezen a napon született gróf Benyovszky Móric, magyar utazó, kalandor. 1843. szeptember 20-án született Benedek Aladár, magyar író, költő, szerkesztő. 1860-ban ezen a napon született Rákosi Viktor, magyar író, hírlapíró és humorista. Szintén ebben az évben, ugyanezen a napon született Újvári Ignác, magyar festő. 1873. szeptember 20-án született Sziszt Ferenc, magyar származású, francia autóversenyző, az első Grand Prix győztese. 1885-ben ezen a napon született Enrico Mizzi, máltai nacionalista politikus, miniszterelnök. 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron, Kossuth-díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője. 1924. szeptember 20-án született Bodrogi Tibor, magyar etnográfus. 1934. szeptember 20-án született Sophia Loren, olasz színésznő. 1935-ben ezen a napon született Aracki László, magyar táncdalénekes. 1944-ben ezen a napon született Pór Péter, magyar táncdalénekes. 1964. szeptember 20-án született Vörös István, József Attila díjas, költő, prózaíró, kritikus, irodalomtörténész, esszéista. 1972-ben ezen a napon született Viktor Ponta. 1985-ben ezen a napon született Bíró Péter, magyar labdarúgó, jelenleg a Debreceni VSC játékosa. 1988. szeptember 20-án született Szirmai Gergely, magyar videoblogger, filmkritikus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk szeptember 20-ához köthető.

Most lássuk azokat az ismertebb neveket, akik szeptember 20-án hunytak el. 1936. szeptember 20-án hunyt el Tornyai János festőművész. 1973-ban ezen a napon halt meg Gömöri Pál, Kossuth-díjas orvos, belgyógyász, az MTA tagja. 1986-ban ezen a napon hunyt el Ladányi Mihály költő. Szintén ebben az évben, ugyanezen a napon hunyt el Tápai Antal, szobrászművész. 1995. szeptember 20-án halt meg Baka István, magyar költő, műfordító. 1996. szeptember 20-án hunyt el Erdős Pál, matematikus. 2007-ben ezen a napon hunyt el Polc Ellen, író, pszichológus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk szeptember 20-ához köthető.

ma van a gyermekek világnapja. Az UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap a gyermekek világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Ma van a biztosítás világnapja is. Az osztrák biztosítók kezdeményezésére nyilvánították ki ezt a napot a biztosítási világnappá. Továbbá ma van a takarítási világnap is. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot. Szeptember 20-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó kedves rádióhallgatókat is szeptember 20-án, vasárnap, az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ezzel a biztató igeverssel köszöntöm Önöket ezen a szép vasárnapi ünnepnapon. Ez vezéreljen minket a mai nap. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket 8 óráig. Hamarosan harangszórovatunkat hallhatják, amelynek keretein belül a mai Isten tiszteletek rendjét hirdetem Kolozsváron és környékén. Ezután 7 órakor jó hír csendül, majd aranyszalaktár rovatunk keretein belül meghallgathatják Krédó hídépítő műsorunk 2009. augusztus 27-i ismétlését. Ezt pedig egy felolvasás fogja követni rádiunk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária által. Ezzel várom Önöket a következő másfél órában, ha tehetik, tartsanak velem!
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Először a Református Egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Péter Csaba tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Péter Csaba hirdeti az igét. A Hídelvei templomban délelőtt 10 órától

és délután 6 órától Szöllősi János tart istentiszteletet. A felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila szolgál. Az új alsóvárosi református templomban délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László prédikál. A Kerekdombi református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. A Szamosfalvi református templomban délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi református templomban délelőtt 9 óra 30 perctől Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki református templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási református templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd tart istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban délelőtt 10 órától Gete Csongor, délután 6 órától pedig Fehér Attila hirdeti az igét. A Százfenesi református templomban délelőtt 10 órától Máté István szolgál, a Kisbácsi református templomban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Az Apahidai református templomban pedig délelőtt 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház szentmiséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila celebrál szentmisét, délután 18 órától pedig a főtéri plébánia papjai tartanak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József tart szentmisét, 9 óra 30 perctől román nyelvű szentmise lesz, amit Popesc Mihajica Krisztián tart, 10 óra 45 perctől pedig olasz szentmise lesz, amit a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 19 órától pedig szintén itt az egyetemisták miséje lesz, amit Böszörményi Géza tart. A ferencrendi templomban reggel 9 órától és délben 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak szentmisét, ez követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart szentmisét. A fájdalmas szűzanya monostori templomban reggel 9 órától Székely Dénes tart szentmisét. A Kolozs monostori nagy boldogasszony apátsági kávária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrál szentmisét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban az Iris telepen délelőtt 10 óra 45 perctől Keresztes Olivér tart szentmisét. A Szent István templomban a Dónát úton reggel 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart szentmisét. Az Árpád házi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, amit Ferenc Antal celebrál.

0: A következő percekben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Koppándi Botond tart istentiszteletet, az Iriszelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a Monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor tart istentiszteletet. A következő percekben pedig az evangélikus egyház istentiszteletének rendjét ismertetem, délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Az elmúlt percekben harangszó rovatunk keretein belül a mai istentiszteletek rendjét ismertettem Kolozsváron és környékén.

0: A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük Deák Anitával.
1: Szeptember 20-án Friderika, Fülöp, Zsuzsanna és Frida névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Friderika német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja, jelentése béke és hatalom. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése lilium. A Frida pedig a Fride kezdetű, illetve a Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, ennek jelentése béke vagy védelem. Köszöntünk tehát szeptember 20-án minden Friderika, Fülöp, Zsuzsanna és Frida nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

ünnepeljeinket a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves most becsatlakozó rádió hallgatókat is szeptember 20-án, vasárnap, az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ezzel a bíztató igével köszöntöm Önöket ezen a szép vasárnapi ünnepnapon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Hamarosan jó hír csendül, majd ezt követően aranyszalagtár rovatunk keretein belül meghallgathatják Krédó hitépítő műsorunk 2009. augusztus 27-i ismétlését. Ezt pedig egy felolvasás fogja követni rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. Ezzel várom a kedves hallgatókat a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Jó hír!

0: Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 4. fejezet, 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallgatják a 88,3 MHz-en. A mikrofonnál Kis Gábor. Ma reggeli műsorunkban egy kissé szokatlan interjúval jelentkezünk. Németh Ferenc és Réka Balázsfalván szolgálnak református lelkipásztorok. Lelkészi hivatásuk mellett 4 gyereket is nevelnek. Gyerekzsiva is keveredett az interjúval, melyben Adorjáni Eszter munkatársam beszélgetett velük, hiszen az egyik kisgyerek édesanyja ölében hallgatta végig az interjút, és talán úgy gondolta, hogy ő is szóhoz akar jutni. Németh Ferenc és Réka a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végeztek, majd mindketten az Alsóvárosi Gyülekezet segédlelkészei voltak, ez is meghatározza az interjú hangulatát. Családiasan beszélgettek teológiáról, szolgálatról és gyereknevelésről.

0: Hát akkor itt kezdtem a teológiát Kolozsváron. Teológia után Kétágú templom után Palatka, Palatka után Balázshallán vagyunk most itt 3 éve. Itt a szokfizik a legkisebb fiú, 4-en vannak fiúgyermekek. Ugye Réka is lelkész és kántor is tanár is, de ezt majd elmondja ő.
1: Német Réka vagyok, én kolozsvári születésű. Én már így az éveket nem is tudom, hogy mikor mit végeztem. Igazán német-magyar szakos tanár, utána teológiát végeztem, közben pedig születtek a fiúk sorba. Úgyhogy most 4 gyerekkel itt vagyunk Balázsfalván.
2: Ferenc, hogy te Budapesten születtél, és mégis itt vagy lelkész Erdélyben?
0: Úgy tört, mi Pesten ismerkedtünk meg. Legelőször apósomat ismertem meg, amikor is lett kórházban. Hát én a polgári szolgálatot végeztem kórházban, és a vicc osztályon, tehát a pszichiátrián töltöttem, apósom is, és amikor Réka meglátogatta az édesapját, akkor inkább bent volt, mint a 8. kerületi lakásban, bejött az éjszakai műszakba, és akkor ott ismerkedtünk meg. Utána teltek múltak az évek, és végül is anyósom is kiment, de Réka már nem akart kimenni, nem, azt majd elmondja, nem annyira kedveli az ottani légkört, vagy szellemiséget, és meg azt kérdezte, hogy mi lenne, hogyha, ha már ő amúgy is egyetemre jár itt Kolozsváron, akkor hogy én is itt Kolozsváron végezném az egyetemet, és akkor itt kezdeném fel az életet. És azt én kinyitott vagyok ilyen kalandokra, és azóta itt ragadtunk. Engem a teológia érdekelt, én ugye azért kerültem teológiára, ugye, mint említettem, Réka akkor már egyetemista volt német-magyar szakon, és az első gyermekre várni kellett, vagy 7 évet, és addig unalmában Réka, és meg persze nyilván meg azért is, mert hogy érdekelte őt is a teológia, ő beiratkozott a teológiára. De mondjuk, hogy nyitott, ezt is majd elmondja, nyitott bármit szívesen végezett is, magyar tanárkodott is, ha kell kántorizál, ha kell lelkészkedik.
1: Tényleg azért nem akartunk várni, tehát azt mondták, hogy gyerekünk úgyse lesz, és én szerettem volna valami olyasmit végezni, amit szeretek is, amihez tehát nem kimondottan lelkésznek lenni, akkor még azt mondtam, hogy hát egy nő ne igazán legyen lelkész, de viszont nagyon érdekel az egész, és talán így tudnék segíteni férjemnek is abban, hogy könnyebb legyen a szolgálata, meg sok mindent meg tudnánk beszélni, és ezért iratkoztam be a teológiára. És hát ez ilyen kettős áldás lett, mert közben arra is megértem, hogy igenis szeretnék lelkész lenni, és szeretem nem csak a különböző szolgálati dolgokat, de magát a lelkészséget is. És hát az áldások ugye tovább jöttek, hogy nem maradtunk gyermektelenek, hanem sorba jöttek a babák.
2: Családban volt lelkész, vagy aki erre fele irányított?
1: Nem.
2: És hogy döntöttétek el? Akkor volt valamilyen különös ok?
1: Hát mondjuk én ugye kakasosik is voltam 14 éves koromtól, tehát ott azért elég sok mindent magunkba szívtunk, és olyan élményekkel teltünk meg, ami ilyen szempontból meghatározta az életünket, hogy mindenképpen lelkitéren Istenhez fordulunk, és Isten irányítja az életünket. Tehát ez mindenképpen meghatározó volt. Azon kívül, hogy érdekel ez a tudományág is, mint tudományág is, meg mint szolgálat is, az ott később jött meg, de mondjuk ez az alap. Ha már egyetem volt a német-magyar szak után, akkor csak ez.
0: Nekem csak annyi, én megvallom őszintén, engem csak a fontos dolgok érdekelnek, és tehát a legfontosabbak, amelyek az emberek kapcsolatosak, és így tehát nyilván az ember a teológiához jut. Tehát az Istennel kapcsolatos dolgok, ugye az élet, az eredet, a kezdet, a cél, és ezek a szellemi dolgok, és nyilván ezt ott lehet megtalálni, tehát a teológiai tudományokban már amennyire meg lehet, tehát ez irányított. És persze utána meghozta magával azt, hogy nyilván ennek van ez a szolgálati, meg az az önfeláldozó jellege, de elején, tehát tényleg csak ez, hogy maga a válaszok érdekeltek a legfontosabb kérdésekre.
2: Teológiánál maradva egy-két humoros élmény, vagy megmaradt élmény, vagy talán negatív, azaz 5 év alatt történt valami, emlékeztek valamire?
1: Sok mindenre, mondjuk nekem igazán teológiáról nehezebb mesélni, mert ugye nem voltam, egyikünk sem volt bentlakó, tehát így a társasághoz elég nehezen tudtunk bekapcsolódni a társaságba, és velük egy közösséget alkotni, de különben nagyon jó volt mind a kettőnknek az osztálya, és együtt tudtunk dolgozni, és bulizni, és bármit. De hát mondjuk igazán az nekem, ami megmaradt, hogy én mindig bementem valamelyik órára, és akkor persze baj volt abból, hogy nem igazán jártam, munkahelyem is volt, meg a picik is ott voltak már, és akkor arra mentem be, hogy kurzusokat, hát nem épp kijavítani, de hát ha valamit éppen nem értettem belőle, vagy valamit, valami hibás volt a kurzusban, akkor rákérdeztem. Ezek mindig olyan viccesek voltak, nyelvénkább görög-héberrel kapcsolatos, igen, hogy megkérdeztem, hogy bocsánat, de itt nem értem a feladatot, és akkor kiderült, hogy azért, mert hibás a kurzus. De én nagyon szeretem, tehát én mondjuk öntanító vagyok, az előző egyetemen is inkább úgy végeztem az egyetemet, hogy mellette dolgoztam, és akkor magamtól tanultam, amit csak lehetett.
2: Rég volt.
0: Hát nem, hogy mondjam, a humoros jelenetek, ugye egyrészt ugye, amikor az ember ugye leül sörözni a közelebbi teológus társaival, a közben felmerülő poénok vagy gegek, illetve hát ugye a teológiával kapcsolatban, de szerintem ezzel a legtöbbünk hasonlóképpen van. Ugye hát Geré professzor nagyon szeretjük minnyáján, és tényleg amikor a humor, akkor én teszünk be sokunknak az ő szófordulatai, tehát azt idézni szoktuk, tehát őt idézni szoktuk sokszor.
2: Mennyire készített fel a teológia a segédlelkészi évekre, és később a lelkészi pályára?
0: Igazán a gyakorlatban jöttem be vele, ugye, hogy belerökön a mély vízbe, és nyilván ott sem mindenbe, tehát például ugye nyilván a kassa az ugye nem nálam volt, hanem ugye ott van Hajni, tehát azt mondjuk később Palatkán, de nagyon jó volt az, hogy tehát inkább a gyakorlat számított. Azt megtanultuk, de megtanuljuk a kurzust, azt ugye őszintén el is felejtjük. Tehát kell a teológia mindenképpen, és kell ezeket megtanulni, ezeket az alapokat, de a gyakorlatban ugye, hogy édesapa irányítása, később ugye, akkor ugye József irányítása alatt is, hogy lehet ezt csinálni. És az, hogy ilyen sűrű az élet még most is, hála Istennek a kétágúban, ez nagyon jó. Tehát kezdetnek, hogy az ember az egésznek a vérkeringésébe belekapcsolódik. És utána persze jött más jelleggel Palackót, már ugye egy idő után a könyvelés is, román könyvelés, ugye az ember nyakába szakad egyik napról a másikra, és így épülnek rá. Mert lényegében gyakorlati dolgokkal foglalkozunk. Tehát ez mondjuk mindannyiunknak ez baj, hogy éppen csak, ugye a lelkészeknek csak éppen teológiával nincs ideig foglalkozni, mert annyi mindennel kell. Azt, amit tudunk, azt magunknak ugye ellopunk egy pár percet, hogy teológiával foglalkozunk. A gyakorlat, ez meg tényleg a gyakorlatban, tehát a kétágútól, Palatkán keresztül, Balázshalván keresztül így alakult ki, és így, és még mindig az ember tanul folyamatosan.
1: Szerintem is elméletben sokat nyújt a teológia, de a gyakorlatot azt nem lehet ott megtanulni. Tehát a gyakorlatot azt később. És sokan lehet, hogy éppen ezért csalódnak az egészben, vagy ettől lesznek lelkesebbek, hogy ezt most a gyakorlatban hogy lehet átültetni, vagy sikerül-e átültetni. Milyenek az első élmények? Tehát nekünk mondjuk tényleg a kétágú az egy csodálatos élmény volt, és éppen ezért gondolom, hogy meg is erősített abban. Hiába nem, soha nem az számít, hogy nagyon sok a munka, vagy nagyon kevés a munka, hanem hogy milyen a lelkület, és milyen, mennyire tud bele kapcsolódni bármibe. És az nagyon sokat számít, nagyon sokat segített abban, hogy valóban gyakorlatban is tudjuk alkalmazni mindazt, amit megtanultunk.
2: Akkor az összekötő, az igazi lelkészi munka és a teológia között a két év segédlelkészi év.
1: Ha egy jó helyre kerülsz, akkor mindenképpen. Igen. Tehát, hogyha olyanok az úgymond feletteseid, hogy egyféleképpen társként kezelnek, emberként kezelnek, nagyon sokat segítenek, sok munkát bízanak rád, de ugyanakkor segítsenek is abban, amit csinálsz. És a hangulat olyan legyen, tehát...
0: Nekünk nagyon tetszett, tehát akkor jött Jóska is, amikor egy hónappal utánam érkezett József is, és ugye egészen más László, és mennyire együtt tudtak, tehát amikor... Tehát kiegészítették egymást, és akkor szerintem nekünk nagyon jó volt.
1: Soha nem éreztük azt, hogy felettesek vagyunk. És ez szerintem nagyon sokat számít.
0: És ez a jó kedv. Tehát most hoztatok egy kis kétágus jó kedvet, és ez teljesen nem maradt még. Tehát nem. Amikor minden süllyed, akkor ehhez képest ez nagy öröm, hogy egy kicsit ott a... Hát mondjuk a kisebb mozgásban, a kisebb intenzitású mozgásban visszajött egy kis kétágus jó kedv, ugye. Csak a ma estére, hogy mondjam.
2: Palackai évek milyenek voltak? Két évet töltöttetek?
1: Kettőt. Szorvány, és ezzel nagyon sok mindent elmondok, mert olyan közösségben, ahol a magyarság, egyáltalán a magyarság tudat, a magyarság érzelem kezd kihalni, ott nagyon nehéz dolgozni. Mindig megpróbálunk, most is, akkor is megpróbáltunk, hogyha valami elbukik, valamilyen terv, akkor nem abba hagyni az egészet, hanem keresni egy újabb tervet, vagy keresni egy újabb célt. De nagyon nehéz olyan helyen, ahol azt mondják, hogy nem kell óvoda, nem kell iskola, nem kell kórus, nem kell bibliaóra, jól megvagyunk a vasárnapi egy Isten tisztelettel, és hagyjuk abba.
0: És a legnagyobb, ez egyik legnagyobb érték, végül is ott szerettünk meg, és akik a néptáncban és népzenében profik, azok elsőként a kedvencük közül említik mindig a palackaiakat, tehát azt ott szerettük meg. Konya Tibi nevét érdemes meglemíteni, aki felújította ezt, és a konfirmandusait megtanította, és mi a konfirmandusokat, akik már felnőtt, ilyen 21-22 éves emberek, kértük, hogy kezdjék el az oktatást, el is kezdték, de mivel nem volt elég lány, ezért nyilván hívtak a cigány egyedül is lányokat, és ezért ugye tönkre ment ott az egész, mert ugye akkor jöttek a vádaskodások, de azóta is van, egy évente most István János csinál egy ilyen palackai napokat, tehát van, táncolnak a fiúk, zenélnek a zenészek, akik közül most csak egy református van, de ez még azért van, és ezért ez nagyon jó és erős. Csak mondjuk az ilyen jellegű dolgokra, hogy mit ilyen parókián óvodát csináltunk, az nem volt nagy lelkesedés, vagy a táncoktatást is, hogy minek, tehát nem volt nagy lelkesedés, és akkor olyan, egy idő után akkor az ember azt érzi, hogy értelmetlen a munkája, pedig azért mindig van, mert egy hasonló tapasztalatok, nem tudom, háttérünk, hogy Balázsfalván azért itt is vannak, itt is voltak próbálkozások, itt sem volt nagy lelkesedés, mert a szorványban már egyszerűen nem értelmezhető az, hogy minek magyarságért harcolni. Tehát nem veszik úgy, hogy ez most az egy komoly dolog lenne, amikor már félig meddig románul gondolkozunk. Tehát ilyen, ezek a mondjuk ami rossz, és ami jó, azt viszont meg kell fogni. Tehát Palackán például most is úgy voltam egy napot a Lapádi napokon, és a magyarországi zenészek palackait játszottak, és ott volt a két palackai régi, ugye Konya Tibi és én, hát úgy örültünk neki, hogy ezeket így együtt jelenik meg mindig, ami buzdít, és ami persze, ami szomorú, az mindig együtt jelen van.
2: Egy kicsit rátértél Balázsfalvára, mióta vagytok itt?
0: Három éve és egy-két hónap.
2: Mi a helyzet az itteni gyülekezettel? Hányan járnak? Hány lelkes a gyülekezet?
0: 250 lelkes, és hát olyan 23 és 40 között változik, tehát mondjuk olyan 30-valahányos átlag, 34-35-36-37 lélek az átlag vasárnaponként, amely átlag a szintén 250 lelkes palackhoz képest gyengébb. Gyengébb, és ugye még inkább szorványban vagyunk, tehát a 21 ezres városban ugye van 250 református, ahol már mondjuk sok esetben, még ha nem is vegyes házasságban vannak, már a gyerekek nem beszélnek, a saját gyerekeikkel nem beszélnek magyarul, tehát lehet, hogy sok helyről el lehet mondani, hogy szorványok, de egyik azok mi vagyunk. Annak ellenére itt van a 600 lelkes tiszta magyar klub Péterfalva. Ez egyértelműen rányomja a bélyegét, hogy milyen közegben vagyunk, és így itt is ugye Böjte atyával próbáltunk, ment is egy évig az iskola mentő akció, hogy Böjte atya finanszírozta itt a kántori lakban azt, hogy a környékbeli magyar gyerekeket ide behozzuk, teljesen ingyen ellátjuk, és ide járatjuk iskolába őket, de itt is, hogy nem volt meg az igény, és ugye, hogy a híresek vagyunk a széthúzásunkról, mint magyarok, ugye ez is becsődött. Tehát vannak nyilván keserű tapasztalatok. A jó az, hogy mindig, hogy túl tudjuk ezek lépni, és akkor csinálni tovább, amit lehet, a kis újságocskát, vagy amiket lehet.
1: Tehát például nincsen egyáltalán ifink, mert nincs kivel, nincsen egyáltalán, tehát bibliaórákat megtartjuk, ami három nagyobb legényünknek, és még van egy kislány, aki jön, tehát azt...
0: Ja, a vallás.
1: Ha jön, igen, a vallásorát, úgy akartam mondani, igen. Tehát azt, ha jön valaki, ha nem jön, mi minden szombaton megtartjuk, mert én szükségét érzem annak, hogy a fiaimnak legalább legyen, ha más nincs. És mondjuk mégis jó tapasztalat az, hogy karácsonykor, húsvétkor eddig mindig tudtunk tartani egy kis előadást, úgyhogy mindig hirdetjük a templomba, hogy mi négyen fogunk tartani előadást, és akkor mindig hozzácsapódik, 7-8 gyerek van általában egy ilyen. Tehát, hogy akkor olyankor előkerülnek a semmiből a gyerekek, akik még úgy járkálnak, de már nem jönnek el vallásórára. Sőt, van kettő olyan, aki nem is tud magyarul, csak nagy nehezen megtanul egy-egy verset magyarul. legnagyobb gond ez, hogy tiszta magyar szülő gyereke nem tud egyáltalán magyarul. És akkor így nincs igény sem arra, hogy magyarul legyen valami.
2: És akkor hogy lehet felpesdíteni a gyülekezeti életet, ha ennyire nehéz?
1: Hát nagyon jó lenne kitalálni mindenféle programot, de ez az első az, hogy legyen hely hozzá. Most azért próbálunk egy... már a bontás megvan, úgyhogy már az első...
0: Ja, bontottuk a...
1: Már bontani bontottunk.
0: Most már csak építeni kell, hozzá, már csak kész kell.
1: Így van, tehát hogyha sikerülne építeni egy kicsi gyülekezeti termet, amit talán ravatalozónak, hanem...
0: Nem, hát ez inkább gyülekezeti terem, de adott esetben, ha valaki esetben... a tömbházlakok közül megkéri, hogyha van elhunyt szerette, akit arra 2-3 napra elhelyezzen, akkor beengedjük őt is, hogy ilyenként
1: de mert ilyen nincs, az egész városban nincsen...
0: Ne vigyék az ortodox templomnak a pincébe.
1: Ravatalozó. Se ravatalozó, semmilyen helyiség, ahol a halottaikat tartsák. Tehát bent a tömbházban, a házban tartják, és onnan temetjük az embereket.
0: Szerintem azok inkább viszik az
1: már nem szabad.
0: Igen.
1: És akkor azért is, tehát egy ilyen helyiség is lenne, de hát elsősorban gyülekezeti terem lenne, ahova ez lenne az első lépés arra, hogy esetleg szervezzünk egy ifi találkozót, ahova a gyülekezeti tagokat meghívni, egy-egy előadást, egy-egy nőszövetségi...
0: Jó, ezek eddig is voltak, tehát bárt szervezünk az iskolatermében, az anyák napja után bejött, akkor itt parókját kigazoltuk a paróki udvarát, úgyhogy most látjátok, és akkor ide hívjuk a gyülekezeti tagokat, a teácskára, a rupicskára, gulyásfőző verseny, azt például tűrben szoktuk megrendezni, a környékbelieket is hívjuk, tehát addig voltak eddig is események, csak hát valamelyik parókia kertjében. Most ha ez meg lenne, akkor nyilván télen is lehetne. Jöttek ide történészek előadni, marosvásárhelyi valósok előadni, tehát van.
1: Mindig újabbat csak kell próbálkozni, igen. Tehát nem szabad feladni. Ha valamelyik nem megy, akkor persze egy baj, meg persze, hogy az ember letörik egy kicsit, vagy kicsit rosszul érzi magát, de akkor valami mást kell kezdeni.
2: Győzitek a munkát a néz kisgyerekkel?
1: Muszáj. Persze, csodaszép, nehéz, fárasztó, de nagyon jó dolog.
0: Mondjuk esetleg a hivatalos munka marad éjszakára, tehát amikor még képesek vagyunk az altatásból felkelni, akkor ugye együtt neki fogunk, akkor hogy na most egy kicsi könyvelés, na most egy kicsi, ez a hivatalos munka, és hát ahogy tudjuk. Meg hát ilyenkor nyáron a forgalom is nagy, tehát ahogy hát, általában a lelkész kollégák is. Fontos. Tehát ketten a háztartást is, babázást is, és ketten a szolgálatokat is. Ugye egy tűd is ide tartozik, mint említettük, de hát ez például most, hogy helyettesítjük Dénest, akkor most én megyek Bocsárdra, és Karácsonyfalvára, és akkor te fogsz itt Balázsfalván, és akkor Balázsfalván is tűnben szolgálni.
1: De hát mondjuk így nagyon jó, én ezt nagyon élvezem.
0: Ilyenkor persze egy babysittert kell hívni, de hát ez egyszer beletér. Régen, amikor az új, tehát régenben még mondjuk ajándok előtt, amikor az új énekeket tanította Réka, akkor még rendszeresen próbáltunk 3-4 babysittert összeszedni, csak az Isten tisztelet alkalmára. Csak hát fogytak, fogyatkoznak ők is. Igen, tehát hogy váltsák egymást. Fogyatkoznak ők is, most már csak ilyen extrém helyzetekben, hogy mind a kettőnknek szolgálni kell, akkor már csak akkor. De így akkor meg tudjuk oldani.
2: Meg gondolom, így sokkal könnyebb együtt dolgozni minden területen.
0: Hát igen, meg nem is lehet külön. Hát azért jó tényleg, hogy tehát ilyen szempontból jó. Most már semmit nem lehet tökéletesen csinálni, tehát hogy nem tudunk, próbáljuk a háztartást is, látszik, hogy nem tökéletes, próbáljuk a szolgálatot is, hát ki tudja tökéletesen csinálni senki. Ráadásul aztán még ilyenkor ugye, mint szerintem ezt mindenki, aki hasonló szolgálatokat végez, elmutatja, amikor ugye egymásra nem marad időnk, mert mire kidőlnek a gyerekek, kidőlünk mi is, de ez így van szerintem mindenkinek, tehát új dolgot nem mondunk, és akkor ezen átrágjuk magunkat, és folytatjuk tovább másnap, ahogy a többiek.

0: Ma reggeli interjúkban Németh Ferenc és Réka Balázs falvi lelkipásztorok szólaltak meg, velük Adorjáni Eszter munkatársam beszélgetett. Kis Gábort hallották a mikrofonnál. Békesség Istentől a viszonthallásra.
1: Credo.
2: A megtartó hit műsora.

Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunk keretein belül Krédó hitépítő műsorunk 2009. augusztus 27-i ismétlését hallgathatták meg.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 20-án, vasárnap, az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában, a mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ezzel a biztató ígével köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a szép őszi vasárnapon. Most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk utolsó fél órájában. Ebben a fél órában egy felolvasás fog következni rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

A bábeli torony építése. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve 11.

7. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig a felolvasott íge. Ha jól figyeltünk az ősi szövegre, bizonnyal észrevettük, hogy itt már nem egy emberről van szó, hanem az özönvíz utáni emberiségről, az özönvíz utáni emberi társadalomról, amely a szöveg szerint még megértette egymás szavát. Egy népvándorlás féléről van szó, hiszen fölkerekedtek és ismét letelepedtek Sinár földjén, a mai Tigris és Eufrátesz között egy völgyben, és mivel azt megfelelő településhelynek találták, ott megállapodtak. Majd mai szóval egy újításról hallunk. Új építő anyagot találnak fel, a téglát, hiszen azon a vidéken nincs kő, és nagyszerű új vakolatot, a szurkot, ami azon a vidéken, ahol a két folyó olyan gyakran kiöntött, igen jó összekötő és szigetelő anyagnak mutatkozott. Olyan jól, lelkesen indul ez a történet, hogy csak szimpátiával és együttérzéssel tudunk rájuk gondolni. Hiszen akkor ez a találmány legalább olyan jelentős volt, mint a mi korunkban a vasbeton, vagy a civilizáció bármely újítása. Gondolom, az akkori társadalom éppen olyan örömmel és büszkeséggel figyelte ennek az újításnak az útját, felhasználását, mint ahogy ma örömmel tölt el bennünket az a gondolat, hogy megépítették Budapest újabb föld alatti vasútját a legújabb eljárások felhasználásával. Még sok ezer év után is szinte szurkolunk az új építő anyaggal és szurokkal építőknek, amikor elhatározzák, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot. Miért is ne építenének? Hasonlattal élve, a legízletesebb levestől is elmegy az étvágyunk, ha hajszálat találunk benne. Ebben a nagyon ízesen és lelkesen kezdődő történetben ráadásul több hajszálat is találunk, amire a szöveg nem véletlenül hívja fel figyelmünket. Mi itt a baj? Nem az építéssel van baj, hanem az építés céljával.
Az ősi szöveg szinte nyomatékosan felhívja a figyelmünket egy szóra, amely egymás után kétszer is megismétlődik. Magunknak. Építsünk magunknak várost és tornyot. Szerezzünk magunknak nevet. Íme az özönvíz utáni emberiség, amely már csak magával törődik. Egy szó sem jelzi, hogy volna valaki közöttük, aki hálával emlékeznék még Noéra, ősapjukra, akit Isten kegyelmesen megmentett a víz özönből. Vagy akár egy mondat is jelezné, hogy oltárt építettek, és az egész vállalkozáshoz az Úr segítségét kérték. Nem, az új emberiség már csak magának akart várost és tornyot építeni, és magának kíván ezzel halhatatlan nevet és örök emléket szerezni. Sőt, a tornyot is úgy tervezi, hogy teteje az égbe érjen. Az özönvíz utáni emberiséget úgy mutatja be az ősi szöveg, mint amely már elvesztette közvetlen kapcsolatát az Istennel, amely új központot keres élete számára, és az hadd legyen egy égig érő torony. Valahogy úgy gondolják, hogy egy ilyen torony majd összetartja őket, mint a kerék agy a küllőket, és így megakadályozhatják a fenyegető folyamatot, a szétszéledés, a szétesés folyamatát. Valóban az eltűnt, elsüllyedt kultúrákkal foglalkozó tudomány ismer egy ilyen ősi kultúrkorszakot, amikor piramisokat és zikkuratokat épített az ember a maga dicsőségére, neve fennmaradására és afféle pótközpontnak, amely köré összebújtak. Kultúrtörténeti megfogalmazással talán így tudnám jelezni ezt a fejlődést, hogy először volt az Úr világa, amikor Isten volt a központ. Azután következett az urak világa, amikor elkülönültek az erős emberek, a testi, lelki, szellemi kiváltságosak, a nyáj embertől, a tömegtől, és azok uralkodni kezdtek emezeken. A piramis zikkuratok korszaka lett a világ urának világa. Amikor egy-egy ember még az urak világa fölé is emelkedett, és világ urának nevezvén magát a többi ember nevében is azok erejével, férjével, égig érő toronnyal akarta halhatatlanná tenni a nevét. Mert ezek a tornyok nem csak téglából és szurokkal épültek, vagy ahol volt kőből, hanem százezrek véréből is. Ez volt az a kor, amikor Isten helyett és az emberiség nevében egy-egy gigantitisben, őrültséggel határos nagyzási hobortban, megalomániában szenvedő Isten király égig érő tornyot építetett magának. Egy ilyen toronyról tudósít bennünket a Biblia is, a Bábel tornyáról. Egyébként az ásatásokat végző régészek meg is találták az örök időkre készülő nagy mű romjait, és ma már a nevét is tudják, Étemenonki, ami magyarul azt jelenti, az ég és a föld alapjainak háza. Az ókori görög történész Hérodotosz elég pontosnak tűnő leírást közölt róla. Szerinte összesen 8 szintje volt a 201 méter magas és széles toronynak. A modern régészet azóta rekonstruálta és megállapította valódi méreteit. Az Étemenonki magassága valószínűleg csak 54 méter volt, a tetején lévő templom további 12 méter, tehát az egész
égig érő torony összesen 66 méter magas. Ezen az óriási magasságon ma már csak mosolygunk, és így jobban értjük, mi az a gigantitis, így értjük meg mai ígénk 5. versét, amely félreérthetetlen isteni iróniát fejez ki a maga gyermekded módján, amikor így szól, az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Félreérthetetlenül azt fejezi ki az ősi szöveg, hogy amiként egy embernek mélyen le kell hajolnia, hogy egy kis hangyabolyt megszemléljen közelről, úgy szállt le az Úr, hogy megnézhesse az égig érő tornyot. Nem mintha enélkül nem tudta volna, mi történt, de csak így tudja az ősi szöveg az isteni iróniát kifejezni. Így értjük meg, hogy amit az ember az ég és a föld alapjának nevez, ahhoz Istennek le kell szállnia, hogy egyáltalában észrevehesse. De ez az isteni irónia egyben kritika is. Ó, te nagyzási hobortban, gigantitisben szenvedő ember, amiről te azt hiszed, hogy az égig ér, és az ég és a föld alapja, amiről te azt hiszed, hogy örök és eltörölhetetlen és időtlen nevet szereztél vele, Isten előtt nem több, mint egy parányi hangyabój. Ma van, holnap nincs. A következő versekben különös képet ad szövegünk Istenről, mintha féltékeny volna az emberre. Olyannak mutatja be, mint egy rosszkedvű strandőrt, aki meglátván a kisgyerekek homokvárát, arra menet szétzavarja őket, hogy a magára hagyott homok építményt az első szél és eső szétmálassza. Pedig a 6-tól 9-ig terjedő versek nem a féltékeny Istenről adnak képet, hanem a féltőn szerető Istenről. Így fejezi ki ezt az ősi szöveg. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. Azaz, az égig érő tornyot építő emberiség munkájának ez csupán a kezdete. Itt valami nem jó kezdődött el az emberiség életében, és az emberiséget féltőn szerető Isten közbelép az emberiség érdekében, hogy ezzel a közbelépéssel örök időkre tudatosítson valamit. Azt, hogy valakit kifelejtettél, ember, az egyébként imponáló terveidből, engem. És ez nem nekem rossz, hanem neked. Mintha Isten azt üzenné örök időkre az emberiségnek, hogy ha egy gigantitisben fölét kerekedő embertársad kerül az én helyemre, mert engem kifelejtettél számításaidból, annak te adod meg az árát, építheted a városodat, az égig érő tornyokat, de mindig a véreddel fogod építeni. Bármilyen új lesz az építő anyag, te leszel a kötő anyag, a te véred, a te verejtéked, a te könnyed, hogy az aktuális világ urának az örök dicsőségét hirdesse. Ha engem kifelejtesz, mindig Bábelt építesz, és az maga alá temethet. Azóta tudjuk, hogy a Bábel tornyának építése az Istent kifelejtő ember munkájának csak a kezdete. Azóta a véres történelem írás, ha más néven is, újra és újra megemlékezik
egy-egy újabb bábeli kísérletről, kicsiben vagy nagyban, amely szépen és lelkesen és jól indul, és a vége mindig egy nagy összezavarodás. Miért? Mert csak maguknak akarták építeni a maguk dicsőségére, sokak, sokszor milliók vérével, testével, életével. Csak három példát hadd mondjak. Az 1780-as évek óta nem volt földrengés Szicíliában, Messinában. Így tehát az 1900-as években minden szakértő figyelmeztetése ellenére nagy emeletes házakat kezdtek építeni. Így érték meg az 1908-as karácsonyt. Karácsony táján az új és modern áruházak falaira és oszlopaira és a kiárusítást hirdető plakátok közé ezt a feliratot ragasztotta az egyik építtető vállalat, amelyik új házaival dicsekedett, hogy No Bambino, azaz Jézuska, küldj csak egy kis földrengést, ha tudsz, a mi házaink mindent kibírnak. 26-án jelentek meg a plakátok, és két nap múlva, 28-án, pár perc alatt Messinában, kőkövön nem maradt. 100 000 ember maradt holtan a romok alatt. 1912-ben indult első és utolsó útjára Titanic, az akkori világ legnagyobb hajója, a technika csodája, hogy rekordidő alatt New Yorkba érjen. Történetét jól ismerjük. Jéghegynek ütközött az úszó csoda, s a hajópalota közel 1800 utasa közül igen kevesen menekültek csak meg. Az sem túl közismert tény, hogy a felavatáskor a hajó tatján egy óriási plakáton ez volt olvasható, ezt az Isten se süllyesztheti el. Amikor pedig még a száraz dokban festették a hajót, a vízszint alatti részre ezt a négy szót mázolták óriási betűkkel a látogatók nagy mulatságára. Se Isten, se pápa. Ott, azon az oldalon szakadt be a hajó oldala. 1941 nagypéntekén fiatal menyasszonyommal megrendülten hallgattuk egy svájci otthonban a rádió rendkívüli adását. Az akkori világ gigantitízben szenvedő, megalomániás emberének üdvözletét hallottuk elborzadva, hiszen akkor jelentette be, hogy parancsára megindult a Szovjetunió határán át a milliós hadsereg. Elordított érvelését ezzel fejezte be, most pedig megalapítom az 1000 éves birodalmat, és Isten velünk van. Hogyan is mondja az ősi szöveg? Az Úr pedig ezt a bábelt is hagyta ledőlni. Befejezésül csak ennyit. Bábel tornya óta sokszor akarta az ember elérni az eget. Azóta imponálóan megsokszorozta a 90 métert. Az eget azonban maga Isten hozta el a földre, amikor egy betlehemi istáló fölött összeért az ég a földdel. Amikor az ember fiában itt járt közöttünk, az Isten fia, és amikor az első pünkösd alkalmával ellen Bábelt teremtett, mert az evangéliumot azóta is minden nép a maga anyanyelvén hallja és érti. Az ellen Bábel Szentlélekkel teljes, ahol mindenki egy irányba figyel, és akkor is megérti a másikat, ha az szüntelen
más nyelven beszél. Megérti, mert meg akarja érteni a Jézus Krisztusért, akinek legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Amen.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Az elmúlt percekben egy felolvasást hallhattak rádiónk önkéntes munkatársa, Fajsmit Mária által. Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor szintén én számítok figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse ma. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ezzel a bátorító igével búcsúzom önöktől ezen a szép őszi vasárnapon. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Áldott vasárnapot kívánok! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 17. verse.

0: Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 4. fejezet, 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az élet.

0: sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a Magyar Állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni.
0: Kálimep.
2: Egy-két hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok.
0: Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre.
3: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan

0: 696 hallgató nyert felvételt.
1: Nem mesék, hanem történetek Karácsonyi Zsolt a hitről.
2: Az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját, amelyet a kormányzati iskolakezdési intézkedésekhez igazítva részben átalakított, és idén kiemelten a rászoruló gyermekek fejlesztő óráira fókuszált. Fekete Dánielt, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
1: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskolakezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítsége, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
2: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán halan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskolakezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Tehát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskolakezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükségük van, és a mostani a

0: az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát, ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését támogassák, és ehhez járjanak hozzá, segítsenek.
1: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában mit jelent ez?
0: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményein keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni, segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők, vagy kistelepülésen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha össze tudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk nyújtani a gyerekeknek.
1: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
0: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, még határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonlók elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni a gyerekeket.
1: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
0: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érkezkedett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és az, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat, és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett, ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
1: Országos programról beszélünk, egy országos szervezet esetében hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén. Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
0: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan mintegy 40 intézményben segíti a gyerekeket különböző formában. Van, amikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-tól 3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát egy intézmény hálózatot tartunk egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változást kapni.

0: Erdély. Ha négylábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A Kali Map erre adna egyszerű választ. Egy közösségi térkép, ahol megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négylábú társaikkal együtt. Kávézók, éttermek, parkok, szállások és még állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk, a gazdik is visszaigazolhatják. Hogy miért született meg az ötlet és hogyan használható a Kali Map? Arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
1: Honnan indult a Kali Map ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
2: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
1: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Kali Map választ szeretne adni?
3: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk konkrétan, hogy ha kitervezünk ugye egy hétvégét, hogy mennénk ide, falura, városba, vásárolni esetleg, nem tudtuk pontosan, hogy milyen helyekre tudunk a kiskutyánkkal utazni, és ebből egy ilyen rövid lista jött létre, kérdeztük ismerősöket, családtagokat, barátokat, hogy vajon ismernek ilyen helyeket, ahova vihetjük, és kialakult egy ilyen rövid lista, amit így az idővel bővítettünk, és gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha más is át tudna nézni ezt a listát, és más is tudjon az ilyen hasonló helyekről, ahova viheti a négylábú családtagját.
1: Hogyan működik pontosan a Kali Map, a weboldalatok? Hogyan tudja használni az, aki először találkozik ezzel a weboldallal?
3: Röviden, amikor egy új felhasználó belép, van egy pár opció, amit láthat a weboldalon, a legelső egy lista, és van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük az összes megyét. Ezután pedig kereshet hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nora említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy az ő közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
1: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
2: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Kali Map-en, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken. Ezt tanácsolom.
3: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek és az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
1: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
2: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdi mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet, például is hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
1: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtok a felhasználókra, persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
2: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
3: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akartunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és valójában erről is kéne szóljon. Egy közösség, aki kisegíti egymást, majd a jövőre nézve lesznek más új dolgok, amit hozunk a weboldalra, és valójában ezt a közösséget szeretnénk összetartani.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy hely állatbarát, mármint van különbség a között, hogy valahova egyszerűen beengedik a kutyákat, vagy valóban felkészültek az állatok fogadására?
2: Hát igen, jelenleg ez az állatbarát kifejezés, ez fedi mind a két opciót, tehát mind a két lehetőséget. Vannak olyan helyek, ahova egyszerűen csak beengednek, és örvendünk annak, hogy bemehetünk Álival együtt. Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
2: Én, amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha a lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket illetően eléggé kellemes volt eddig a tapasztalatunk, és elég sok helyre el tudtunk menni.
3: Legalábbis az én véleménye az volt, mivel nekem nem volt sose állatom otthon,

0: megtalálni, hogy kutya sitter.
1: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen. És akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretne, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyezni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
0: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
1: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, akire vár otthon az állatja, és örvend neki, ha rossz napja volt, ha hosszú napja volt, lényegtelen, hogy milyen volt. És szeretnénk segíteni az állatokon olyan téren, hogy az állatszervezeteket segítsük ki, a kutyamenhelyeknek készítsünk reklámot, és készítsünk ilyen eseményeket, ahol majd meghívjuk az embereket, és keresünk azit a kiskutyusoktól kezdve a nagykutyusokig, a cicáknak is, meg ugye bármilyen fajta állatnak őszintén. És emellett pedig szeretnénk olyan szintre jutni, ahol majd legyen egy ilyen webshop rész is, ahol a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni túrázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatuknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatuknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, resti, kávézók, ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy a állattulajdonosok ne felejtsék azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázzunk erre is, meg vigyázzunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvendjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
2: Az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre. Alap- és mesterképzésre összesen 696 hallgató nyert felvételt. A felvettek létszáma a háborús körülmények között is bizakodásra adhat okot, vallja professzor dr. Csernicskó István, az egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény idei felvételijéről és a hallgatói létszám alakulásáról beszélgetünk vele.
1: Hogyan kell elképzelnünk az új tanévnek a kihívásait? Megvannak már a számok, látjuk már a létszámokat, és azért nem nagyon ijesztő számokról beszélünk, elég jól állunk.
2: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt, ami egy rekord. Eddig ilyen magas számú beiratkozónk nem volt, úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot számunkra. Ugyanakkor persze ezzel jönnek a mindenféle olyan kihívások is, amelyekre nem feltétlenül voltunk felkészülve, kollégiumi férőhelyek szűkösek, kicsit bővíteni kellene, vagy például ugye az ukrán nyílt felvételi rendszer azt is jelenti, hogy bárki elektronikus jelentkezési lap kitöltésével benyújthatja hozzánk a jelentkezését, és elég magas pontszámai vannak a központi multiteszt alapján, akkor felvételt nyer. És vannak olyan hallgatók, nem is kevesen, akik Kárpátalján kívülről választottak bennünket. Nos, számukra is kihívás lesz, hogy egy elsősorban magyar nyelvű intézményben hogyan fognak majd tudni beilleszkedni, meg nyilván számunkra is kihívás az, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, módot, hogy őket integráljuk, hogy őket megtartsuk, hogy ők tudjanak haladni, hogy megteremtsük számukra a lehetőségeket ahhoz, hogy valóban érdemben tanulni tudjanak, és hogy mondjam, be tudjanak kapcsolódni az intézmény működésébe.
1: Ez mindenki számára kihívás, hogy ki integrál itt.
2: Igen, most többen vannak, mint az elmúlt néhány évben, de 2022 óta már vannak ilyen hallgatóink. Van olyan Harkov megyéből érkezett fiatalember, aki ma már szabadon beszél magyarul. Olyannyira szabadon beszél magyarul, hogy a felnőtt képzési központunkban működő nyelvvizsga központban sikeres nyelvvizsgát tett. Van olyan Lemberg megyéből érkezett hallgatónk, aki már nemhogy beszél magyarul, hanem óvodában, magyar nyelvű csoportban vállalt munkát, és az óvoda vezetői meg vannak vele elégedve, és azt mondták, hogy kifejezetten szépen és választékosan beszél magyarul. Tehát mi nem csak azt csináljuk, hogy megérkezett a hallgató, és aztán lesz vele valami, bedobtuk a mély vízbe, hanem ingyenes fakultatív nyelvoktató programokat hirdetünk, a kollégiumokban igyekszünk őket úgy elhelyezni, hogy magyar szobatársaik legyenek. Ez egyébként a magyar szobatársaknak sem feltétlenül árt mindig, hogy van mellettük egy ukránul beszélő és magyarul meg esetleg egy szót sem tudó szobatárs. Szóval próbálkozunk integrálni ezeket a hallgatókat, és nyilvánvalóan lehetővé tesszük számukra például azt, hogy az első években a magyarul hallgatott előadások mellé ukrán nyelvi szeminárium csoportok vannak, vagy ukránul vizsgázhatnak, amíg nem sajátítják el úgy a magyart, hogy aztán ezen a nyelven boldoguljanak. De az érdekes az, hogy a túlnyomó többség az valóban meg akar, és meg is tud tanulni magyarul.
3: Itt elhangzott már a felnőtt képzés. Gondolom, ez azt jelenti, hogy nem csak a frissen NNT vizsgát sikeresen letett vizsgázók jelentkeznek egyetemre, hanem számos és számtalan olyan felnőtt korú hallgatója van, új hallgatója van az egyetemnek, akik mondjuk, nem tudom én, egy gyermekszülés után felnevelték a gyereküket óvodáskorúra, és igazából fejleszteni szeretnék magad. Mennyire hoz ez változást, illetve hozott az egyetem életébe változást, hogy megnőtt a felnőtt oktatás felé is az igénye a hallgatóknak?
2: Valóban, egyre több olyan hallgatónk van, aki nem tizenéves, hanem már rutinosan fiatal, és ez jelzi a hallgatói létszámban bekövetkezett változás is, hogy ez az érdekes tendencia létezik. Idén először van olyan, hogy több hallgatónk van a levelező képzésben, mint a nappali képzésben. 876-an vannak a levelezőben, és 890 a nappali tagozatos képzésben, ugyanis az idősebbek jellemzően a levelező tagozatot választják, hiszen általában család, munka mellett tanulnak tovább, de hát nem csak a jó pap tanul holtig, hanem ugye az élethosszig tartó tanulás az ma már Európai Uniós jelszó vagy célkitűzés is, és örülünk annak, hogy teret és lehetőséget tudunk biztosítani az idősebbeknek. Ugyanakkor ez nyilvánvaló az oktatók számára is, meg a képzés megszervezése terén is jelent kihívásokat. Gondoljunk arra, hogy egészen más, mondjuk egy rutinos, esetleg évek óta a munkaerőpiacon lévő hallgatói csoporttal szemben állva megtervezni a tananyagot és előadni azt, amit tudsz, vagy olyanoknak, akik most jöttek az iskolapadból, és mit tudom én, 17-18-19 évesek. De igyekszünk úgy szervezni az oktatást, hogy egyrészt rugalmasabbak legyünk, hiszen ezek a idősebb hallgatók, ezek, mint említettem, munka mellett tanulnak jellemzően, tehát nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel 8-tól este 5-ig itt üljenek. Ellenben a tananyagot úgy szervezzük, a gyakorlatokat úgy szervezzük, hogy nem minden valós időben zajlik, hanem távoktatás elemeit is bekapcsoltuk az oktatás szervezésbe, és így szinte minden hallgatónk úgynevezett egyéni tanrendet választhat. Maga rakja össze a választható tantárgyait, elég szabad mozgása van az órarendjének összerakásában is, úgyhogy reagálunk ezekre a változásokra, mert ha nem tennénk, akkor egyrészt kitolnánk a hallgatókkal, de tulajdonképpen magunkkal is.
1: Igazából a munkaerőpiacot, ha megnézzük, akkor egyre nagyobb igény van a diplomáknak a jelenlétére, mert ha megnézzünk egy-egy kiírást, akkor a diplomájának a másolatát kérik, és ezért azt gondolom, hogy abba az irányban mozdítja akár még a középkorosztályú fiatalokat is, hogy azért lehet, hogy tovább érdemes. Tehát minél magasabb szintű, annál eredményesebb lett akár a munkaerőpiacról bekerülés.
2: Valóban egyre több helyen elvárás van már a felső végzettség. Másrészt az emberek nagyon jól látják azt, hogy ma már nem működik az, ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt teljesen természetes volt. Néhány évtizeddel ezelőtt az ember kilépett vagy belépett a munkaerőpiacra, és könnyen lehet, hogy ugyanabból a székből ment nyugdíjba. Ma már egyre többen állnak több lábon, ma már egyre többen készen állnak arra, hogy akár munkahelyet váltsanak, vállalkozásba fogjanak, valami újat is kipróbáljanak. Ehhez viszont nyilván szükség van ismeretekre. Ma már a 21. században a felsőoktatásnak nem csak az a feladata és célkitűzése, hogy egy konkrét szakma alapjait megtanítsa a hallgatóknak, hanem az is, hogy megtanítsa őket tanulni, és megtanítsa őket arra, hogy reagáljanak a körülöttük lévő változásokra. Így tehát, aki ma egy felsőfokú diplomát szerez, az egyben ezeket az ismereteket, ezeket a készségeket is elsajátítja, és nem biztos, hogy abban a szakmában fog helyezkedni, amit tanult, vagy amiről diplomát kapott, de minden esetre olyan készségeket tanulhat, olyan készségeket szerezhet, amelyek tulajdonképpen bárhol alkalmazhatók.
3: Ezek az új idők, új szelei, ezek magyarázzák az új szakok megjelenését is az egyetemi képzésbe? Ezt az igényt kell lekövetni, amikor a szakokat kiválasztják?
2: Először is a magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján egy strukturális kisebbségi helyzetben van. Olyan értelemben, hogy az egész ukrán felsőoktatásban összesen 111 szak létezik. Összesen 111 szakon szerezhető felső végzettség. Ebből magyar nyelven Kárpátalján mindössze 14 volt hosszú-hosszú évekig. Most ezeket a szakokat bővítettük, például azzal, hogy ide meghirdettük a pszichológus képzést, vagy tavaly meghirdettük mondjuk a kertépítő képzést. Ezekkel szépen lassan tornázzuk fölfelé azoknak a szakoknak a számát, ahol lehet szülőföldön magyarul is tanulni. Képzeljük el azt, hogy kevesebb, vagy valamivel több, mint 10%-a az összes szaknak az tanulható magyarul még mindig Kárpátalján. Tehát az egyik bővítés egyik oka az, hogy szeretnénk a képzési kínálatot minél inkább szélesíteni. Ez a szélesítés, ez a képzési kínálat bővítés, ez nem öncélú azonban, hanem valóban próbálunk reagálni az igényekre, és próbálunk reagálni azokra a körülöttünk történő eseményekre, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják. Az előbb említettem például a kertépítőszakot, amit tavaly elindult. Egyelőre sajnos nem túlzottan népszerű a hallgatók a jelentkezők körében, ugyanakkor gondoljunk arra, hogy ma már a zöld felületeknek milyen fontos szerepe van, mondjuk éppen a városi hőszigetek elkerülése terén. Tehát, hogyha lesznek olyan szakemberek, akik értik azt, hogy hogyan lehet megtervezni, megszervezni mondjuk egy városi zöld felületet, az a valamennyiünk életét könnyítheti. Vagy hát nem titok, valamennyien érzékeljük, hogy háború dúl körülöttünk, az emberek mentális egészségével törődni kell, egyre nagyobb kihívás az, hogy sokak idegrendszerét megviseli, hogy enyhén fogalmazzak, a háborús készültség, a légiriadók, minden egyéb, tehát sokan, egyre többen szorulnak mentális támogatásra, a pszichológus képzésük elindítása erre reakció, illetőleg arra, hogy néhány éve Ukrajnában törvény írja elő azt, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus. Na de most, ha magyar tannyelvű iskolában az iskolapszichológus egy árva szót sem tud magyarul, akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg akár tanulónak, akár tanárnak, akár mondjuk technikai munkatársnak valóban bizalma akkora a pszichológus kolléga felé, hogy feltárja neki búját, baját, bánatát.
0: Az elmúlt percekben professzor dr. Csernicskó Istvánnal beszélgettünk, a Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorával.

0: Erdély. Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá számára. A Hitmorság legújabb részében gyermekkori emlékeiről, a hithez vezető útjáról és arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől betévedtem egy egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott képzőművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti, és én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a menny kapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
1: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
2: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenléte. Ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
1: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
2: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem részt, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem, ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
1: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
2: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg, de hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy tallam, egy-egy szövegrészlet, mint a mai napig kedvencem az Ósió Nébredj, és így tovább. Hát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
1: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: A bibliai történetek számára egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Új és Új Szövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Ószövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
1: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
2: Nehéz kérdés, mert több is van, Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallás órán?
2: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólnak. Próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.
0: Az elmúlt percekben Karácsonyi Zsolt költővel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 17. verse.

0: Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 4. fejezet, 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
8: Hangolódjon a 88

0: 1,3 MHz-re, hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
0: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
2: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
5: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
4: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
7: Üdvözlöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró Hunor. A Fülbe jó mai adásában pedig ismét egy picit jazzesebb vonalon indulunk el, izgalmas hangzásvilággal készültem Önöknek. Nubia Garcia brit jazz szaxofonos zeneszerző és zenekarvezető az utóbbi években a kortárs londoni jazz egyik meghatározó alakjává vált. 1991-ben született London Camden város részében, és egy olyan időszakban nőtt fel, amikor a brit jazz újra egyre nagyobb figyelmet kapott. Zenéjében a hagyományos jazz mellett erősen jelen van a reggae, a dub, a soul, a funk, az afrobeat, a latin-amerikai zene és az elektronikus zene hatása is. Munkásságának egyik legfontosabb jellemzője, hogy ezeket a különböző zenei világokat nem egymástól elkülönítve kezeli, hanem természetesen kapcsolja össze őket. Ennek köszönhetően Garcia zenéje egyszerre kötődik a jazz hagyományaihoz és a modern londoni zenei kultúrához.

Nubia Garcia zenei nevelése már nagyon fiatal korában elkezdődött, szülei támogatták abban, hogy több hangszert is kipróbáljon. 3 éves korában hegedülni kezdett, később zongorával és klarinéttel is próbálkozott. 10 éves korában azonban a szaxofon vált a legfontosabb hangszerévé. Camden sokszínű kulturális környezete szintén nagy hatással volt rá. Fiatalon különböző zenei programokban és műhelyekben vett részt, többek között a Camden Music Service és a Tomorrow's Warriors programjaiban. Ezek nem csak zenei tudását fejlesztették, hanem lehetőséget adtak számára arra is, hogy más fiatal zenészekkel együtt dolgozzon. Már 12 éves korában fellépett a londoni Jazz Caféban, ami jól mutatja, hogy milyen korán bekapcsolódott a professzionális zenei életbe. Tanulmányait később a Trinity Laban Conservatory of Music and Dance intézményében folytatta, ahol jazz előadó művészetet tanult. Egyetemi évei alatt egyre szorosabb kapcsolatba került a londoni jazz fiatal zenészeivel. Ez a közeg később a brit jazz egyik legizgalmasabb új hullámává vált. A közös zenélés különösen fontos szerepet töltött be a pályáján, mert a londoni jazz új generációját nem elszigetelt előadók, hanem egymást támogató, egymással rendszeresen együtt dolgozó zenészek közössége alkotta. Garcia pályájának első jelentős önálló állomása a 2017-ben megjelent Nubia's Five című kislemez volt. A kiadvány olyan nagy érdeklődést váltott ki, hogy az első példányok egyetlen nap alatt elfogytak, és újra kellett nyomni őket. Egy évvel később jelent meg a When We Are című kislemez, amely tovább növelte ismertségét. Ebben az időszakban a londoni jazz közösség egyik fontos szereplőjévé vált. Szerepelt a Jules Peterson által gondozott We Out Here című válogatáson is, amely a kortárs brit jazz új generációjának egyik fontos bemutatkozó kiadványa lett. Garcia több más zenész és együttes lemezein is közreműködött, így neve hamarosan nem csak saját zenekarához, hanem a teljes londoni jazz szcénához kapcsolódott.

A nemzetközi áttörést Nubia Garcia számára a 2020-ban megjelent első nagy lemeze, a Source hozta meg. Az album személyes és kulturális identitásának fontos részeit dolgozza fel. Garcia édesanyja guyanai, édesapja pedig trinidadi származású, ezért családi háttere szorosan kapcsolódik a karibi kultúrához. A Source című albumon a jazz mellett reggae, dub, cumbia, soul, afro-karibi zenei elemek és modern elektronikus hangzások is megjelennek. A lemez központi témái közé tartozik az örökség, az identitás, az összetartozás és a közösség. Garcia számára a forrás nem pusztán a zenei inspirációt jelenti, hanem azt a kulturális és családi hátteret is, amelyből művészként merít. A Source kritikai sikert aratott, és Garcia egyre szélesebb nemzetközi közönséghez jutott el. A lemez egyik különlegessége, hogy miközben egyértelműen felismerhető benne a jazz hagyománya, nem próbálja azt változatlan formában megőrizni. Garcia inkább kiinduló pontként használja a jazzt, amelyhez különböző kulturális és modern zenei hatásokat társít. Szaxofonját gyakran nem virtuóz parádéra használja, hanem a kompozíció egészének részeként tekint rá. Játéka lehet lírai és visszafogott, máskor energikus és ritmikailag erőteljes. Ez a szemlélet jól illeszkedik a londoni jazz új generációjához, amelyben a jazz természetes módon találkozik a klubzenével, a hip-hoppal, a reggivel és más műfajokkal. Nubia Garcia második nagy lemeze, az Odyssey 2024-ben jelent meg. Ez az album bizonyos szempontból új fejezetet jelent Garcia pályáján. Míg a Source elsősorban a gyökerek, az identitás és a közösség kérdéseire épült, az Odyssey sokkal filmszerűbb és összetettebb zenei világot teremt. A jazz mellett nagy szerepet kapnak a vonós és zenekari hangszerelések, az R&B, a dub és a modern ritmikai elemek. A lemezen olyan neves vendégművészek működnek közre, mint Esperanza Spalding és Georgia Anne Muldrow. Garcia a Csineke Orkesztra zenészeivel is együtt dolgozott, és a hangszerelés, illetve a zenekari gondolkodás új területeit is felfedezte. Az Odyssey azt is megmutatja, hogy Garcia művészete folyamatosan fejlődik. Nem szeret egyetlen műfaj vagy megszokott szerep keretei között maradni. Zenéjében egyre nagyobb hangsúlyt kap a komponálás és a hangszerelés, miközben megőrzi azt a lüktető, improvizatív energiát, amely korábbi munkáit is jellemezte. Az album egyfajta zenei utazásként is értelmezhető, különböző hangulatokon és zenei világokon keresztül vezet, miközben végig megmarad Garcia személyes hangja. Nubia Garcia jelentősége azonban nem csupán saját lemezeiben és előadásaiban rejlik. A londoni jazz új generációjának egyik fontos képviselőjeként hozzájárult ahhoz, hogy a műfaj új közönségekhez is eljusson. Pályája azt példázza, hogy a jazz a 21. században is képes megújulni, anélkül, hogy elveszítené saját hagyományait. Zenéje egyszerre brit, londoni, karibi és nemzetközi, és éppen ez a sokféle hatás adja egyediségét. Garcia számára a jazz nem lezárt zenei forma, hanem folyamatosan változó közeg, amelyben a különböző kultúrák, generációk és műfajok találkozhatnak.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, én Bíró Hunor vagyok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most pedig, ha tehetik, maradjanak Agnus Rádió közelben, a viszonthallásra.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 17. verse.

0: Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 4. fejezet, 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14:25 kor és szerdán 13:00.

0: 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanal nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek Hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodaikanal nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket. De mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel. És a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódás a kollégákhoz, és a kultúrába így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
1: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont záródnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a déli-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diplomamunkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy az egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége, és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja, és a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kis állatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodály Kanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki

0: teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tínédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen dogmát.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 éve.

0: Kinek van még?
1: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
0: Számomra nagyon kedvesége a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
1: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
0: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon és ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk, több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a Missziói Expon, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
1: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
0: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen, a honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 17. verse.

0: Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 4. fejezet, 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám.
3: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 20-án vasárnap az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ezzel a biztató igével köszöntöm Önöket ezen a szép napfényes vasárnapon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában meghallgathatják a nap áhítatát, ezután pedig Isten tiszteletet hallhatnak, amit ma rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Igét hirdett kerékgyártó Imola. A második órában 13:20 vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallhatják Szegedi Csaba szerkesztésében, amelynek mai témája az egyház otthonteremtő szerepe Erdélyben és a világban. A harmadik órában 14:25 zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagyi Bolya szerkesztésében. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsol a kedves hallgatóknak. –

A mai áhítat címe: Fényre van szükség. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. részének 16. verse. A mai áhítat szerzője Jill Collins Spencer, Észak-Karolinában élő amerikai testvérünk. A meddőségi kezelésem egy hosszú és magányos út volt. A barátnőim és munkatársaim sorban egymás után szültek. Még azoknak is sikerült, akiknek az elején orvosi beavatkozás kellett. Az anyukám mellettem állt, de 3 gyermekes anyaként nem igazán tudta átérezni a fájdalmamat. Egy keresztény támogató csoporttal is próbálkoztam, de a vezetőjük egy 4 gyermekes anya volt. Úgy gondoltam, nem értheti a küzdelmeimet. Sok könyvet elolvastam, a Bibliát is többek közt, de ezek a történetek olyan nőkről szóltak, akik miután meddőségben szenvedtek, kitartottak hitük mellett, és végül gyermekáldásban részesültek. Nagyon vágytam egy fényre, ami azt mutatja, nem vagyok egyedül. Egy mély eltávolítás a 40-es éveimben arra kényszerített, hogy elfogadjam, soha nem születhet gyermekem. Teljesen összetörtem, gyászoltam. Azután a felnőtt vasárnapi iskolai csoportunk arról beszélgetett, hogy Isten fényként küld minket a világba. Ez nagy hatást tett rám. Már önkénteskedtem a közösségben, de most lett tudatos bennem, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Arra próbáltam összpontosítani, milyen áldásokat kaptam. Ezek után kerestem a módot, hogy fényt vigyek mások életébe.

Imádkozzunk! Istenünk, adj erőt a veszteségek idején megtalálni azokat, akiknek szükségük van a te fényedre. Ámen. Isten meg fogja mutatni, kinek van szüksége a segítségemre. Üzeni Jill Collins Spencer, Észak-Karolinában élő amerikai testvérünk, akinek az imént a gondolatait tolmácsolta. Ma imádkozzunk a meddőségben szenvedőkért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következő percekben az Isten tisztelet fog következni, amit ma rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Igét hirdett Kerékgyártó Imola lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 16. vasárnapon a hét vezérigével. Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ennek az igének az üzenetében tudjunk megerősödni ezen a héten, és életünk minden egyes napján, hogy Krisztus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Hirdetem nektek, hogy minden egyes vasárnap 10 órától szeretettel várunk Isten tiszteleteinkre, és bátorítjuk a családosokat is, hogy jöjjenek, hisz gyerekkuckó is nyitva áll, mi is rendszeresen készülünk gyerekek fogadására. Hirdetem azt is, hogy új konfirmációi előkészítő csoportot indítunk 11-12 éves 6-7. Osztályos fiatalok számára. Szeretettel várjuk őket, és a lelkészi szándékot, a részvételi szándékot a szülők a lelkészi hivatalban, illetve a lelkészeknél jelezhetik. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat. Továbbra is hirdetem azt, hogy a lelkészeink látogatást tesznek mindazokhoz, akik ezt igénylik, valamint arra kérlek benneteket, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg idős testvérekről, akik látogatást, úrvacsorát igényelnek, hogy tudjuk őket felkeresni. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, adományaitokkal a gyülekezetünk munkáját segítitek. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. De az igazak örülnek, vígadnak Isten színe előtt, vígan örvendeznek. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Úr az ő neve, vígadjatok színe előtt. Árváknak atya, özvegyek védője, az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, de méltó vagyok ítéletedre. Mégis hozzád fordulok, mert nincs más reménységem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, mellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy az embertársaitokat, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom. Bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. Hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány, Jeremiás síralmainak könyvéből, a harmadik részből. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására, mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, te vagy a szomorkodók vigasztalója és a gyengék erőssége. Kérünk téged, hallgasd meg hozzád szálló könyörgéseinket, hogy akik az élet nehézségeinek terhe és a haláltól való félelem miatt sóhajtozunk, nálad segítséget és békességet találjunk. És téged, teremtő, megváltó, megszentelő Szent Háromság egy örök igaz Istent, az élet és az üdvösség ajándékozóját áldjunk és magasztaljunk, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli igét, ugyanint az írva található Pál apostolnak Timóteushoz intézett második levelének első részében, a 7. verstől a 10. a következőképpen. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumi igéjét is. Úgy, mint az írva található a János írása szerinti evangélium 11. részében, az első vers, harmadik vers, valamint a 17. verstől a 27-ig. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első versből. Én most csak a 7. verset fogom felolvasni. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Az ige olvasása közben, készülés közben arra gondoltam, hogy volt már az én életemben is olyan, hogy kérdések, kérdőjelek merültek fel. Volt már olyan pillanat, amikor megfordult a fejemben, hogy vajon elég jól hiszek? Vajon van értelme ragaszkodni ehhez a hithez, amiben felnőttem? Ami végig kísérte eddigi életemet?

Olyan tanítók, akik a gyülekezetből szereztek maguknak követőket, és egyre nehezebbé vált eligazodni abban, hogy mi igaz, mi hamis, mihez kell ragaszkodni, kinek lehet hinni. És ráadásul Pál börtönben van. És az az ember, aki Timóteus számára tekintély, mester, aki az ő lelki atya volt, most fogolja az evangéliumért. És még inkább talán érződik az ő életében, hogy akkor most merre tovább, hogyan tovább, mit tegyen. És mégis Pál apostol az, aki onnan a börtönből, a fogságból bátorító levelet ír Timóteusnak. Timóteusnak, akiben valószínű jogosan merülhetett fel a kérdés, hogy biztos ez? Biztos jó az, amiben hiszek? Érdemes ehhez ragaszkodni, amikor mindenfelől csak lehet negatív élmények érnek, elmarasztalások? Érdemes kitartani egy olyan hit mellett, amely miatt Pál börtönbe került? Érdemes hirdetni újra és újra ugyanazt az evangéliumot, amikor más tanítások vonzóbbak, sikeresebbnek látszanak? Érdemes állandóan az árral szemben úszni? Egy darabig talán még lelkesítő is lehet az árral szemben úszni. Azt mondani, hogy én másként akarok élni. Nem teszem automatikusan azt, amit mindenki más, más értékek szerint szeretnék dönteni. Nagyon sokszor rájövünk, hogy hosszú távon ez nagyon is fárasztó. És talán ezért nincs is olyan messze Timóteus helyzete, ami mindennapjainktól. Mert ma is mi is olyan világban élünk, amely tele van különböző válaszokkal arra, hogy hogyan lehet, hogyan kell jól élni. Szinte naponta találkozunk újabb és újabb életvezetési módszerekkel, új lelki utakkal, új gondolatokkal, amelyek azt ígérik, hogy ettől aztán boldogabb leszel, szabadabb, teljesebb lesz az életed. És nagyon sokszor láthatjuk azt a környezetünkben, hogy sokan vannak, akik hajlamosak elindulni, kipróbálni ezeket az utakat. És ezzel szemben ott áll a mi keresztjén hitünk a maga 2000 éves történetével. Ugyanazzal az evangéliummal, Krisztusról, keresztről, kegyelemről, megbocsátásról, szeretetről, szolgálatról, örök életről. És lehet, hogy be kell vallanunk, hogy nem ez tűnik mindig a legvonzóbbnak. Mert a kereszténység nem azt ígéri, hogy ha hiszel, akkor minden könnyű lesz. Nem azt mondja, hogy ha hiszel, akkor minden vágyad teljesül. Mert Jézus követése sokszor pont azt jelenti, hogy le kell mondanod. Pont azt jelenti, hogy valaminek nemet kell mondanod. Sokszor azt jelenti, hogy meg kell bocsánatod. Hogy hordoznod kell a másikat. Hogy meg kell állnod, és el kell különítened magadat attól, amiről tudod, hogy nem jó, mégis lehet, hogy sokan körülötted azt teszik. És lehet, hogy sokszor ott van bennünk is a kérdés, hogy kellene valami más, vagy nem kellene valami más? Nem lett ez túl régi? Hogyha körülnézünk itt a templomunkban is, akkor sok üres helyet látunk. Megtapasztalom lelkészként is azt, hogy nehéz összehozni a gyülekezetet. Hogy annyi minden más történik, annyi minden verseng az időnkért, a figyelmünkért, az energiánkért. És nagyon sokszor pont a vasárnapi istentisztelet az, amiről könnyebben lemondunk, hamarabb lemondunk. És természetesen nem lehet egyenlőségjelet tenni a templomba járás és a hit közé, mert nem minden üres templompad jelent hitetlenséget, ugyanúgy nem minden megtöltött templom sem jelent élő hitet. De talán mégis annyit kimondhatunk, hogy az, ami valóban fontos számunkra, annak helyet keresünk és helyet készítünk az életünkben. Hogyha fontos az Istennel való kapcsolatunk, akkor szükségünk van azokra a helyekre is, ahol és amiből ez a kapcsolat táplálkozik.

találkozik. Az ígére, az imádságra, az úrvacsorára, a közösségre. És lelkészként is nagyon sokszor tudnék kapcsolódni Timóteus bizonytalanságához. És megfordul a fejembe az, hogy vajon valamit rosszul teszek, vagy mit teszek rosszul, mit teszünk rosszul, miért nincsenek többen, mit kellene másként mondani. Van-e értelme újra és újra ugyanazt mondani, kellene más módokat találni? És ez az ige engem is megerősít abban, hogy nem, mert Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy találj ki valami sikeresebbet. Találj ki valami vonzóbbat, hogy tud visszahívogatni az embereket. Hanem azt mondja, hogy az Úristen nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azt mondja, hogy emlékezz vissza édesanyádra, nagymamádra és az ő hitükre. Hogy nézz vissza. Emlékezz arra, hogy honnan jössz. Emlékezz arra, akik előtted hittek. És talán nekünk is érdemes néha megkérdeznünk magunktól, visszanéznünk, és megválaszolni azt a kérdést, hogy ki járt előttem hitben? Kitől tanultam meg imádkozni? Ki vitt először templomba? Kinek a hite lett számomra is kapaszkodó? Egy nagyszülői, szülői, egy lelkészé vagy baráté. És nem azért hiszünk, mert ők hittek, de az ő hitük emlékeztet arra, hogy az Úristen története nem velünk kezdődött. Hogy voltak előttünk emberek, akik szintén bizonytalan időkben éltek, akiknek voltak kérdéseik, akik néha megfáradtak, de mégis megtapasztalták Isten hűségét, és arról bizonyságot tettek. Megtapasztalták azt, hogy Isten ott járt mellettük, és ezt nem szégyelték elmondani, és arra biztatni bennünket, hogy te is ebben az Istenben higgy. És Pál apostol emellett bátorítja Timóteust, és arra hívja fel a figyelmét, hogy mi az, amit az Úristen nap mint nap adni akar neki. És ez nem a félelem. És nem azt mondja, hogy nem szabad félned, és a hívő ember, a keresztény ember soha nem fél, és nem lesz soha oka félni. Mert lesz olyan, és a félelem érzete újra és újra feltörhet bennünk. De azt akarja Pál apostol Timóteusnak elmondani, hogy nem vezethet bennünket a félelem. Nem irányíthatja a félelem a mi döntéseinket, a mi életünket. Hanem van valami más. Az erő, a szeretet és a józanság. Hogyha az erőre gondolunk, akkor milyen értelemben gondolkodunk róla? Legtöbbször fizikai erőben, hogy legyen erőnk valamit megtenni, túlélni, véghez vinni. De itt ugyanakkor arról az erőről is szó van, amely nem abban áll, hogy másra ráerőltetek valamit, hanem egy olyan belső erő, amely képes megtartani, amellyel ki tudom mondani azt, hogy én ebben hiszek, én ebben akarok megmaradni. Az az erő, amellyel nemet tudok mondani akkor, amikor kell, amikor lépni tudok akkor, amikor szükséges, amellyel tudom vállalni azt, hogy bizonyos dolgokban talán másként fogok dönteni, mert én Krisztushoz tartozom, és őt akarom képviselni. Az az erő, amellyel nem szégyellem, hogy fontos számomra az imádság, hogy fontos számomra az Úr háza, hogy nem kell szégyellnem, hogy húzok bizonyos határokat, mert azt gondolom, hogy az Úristen ezt kéri tőlem. És Pál rögtön mellé teszi a szeretetet. Mert az erő szeretet nélkül keménységgé válik, zsarnokivá. A bizonyosság szeretet nélkül könnyen göggé lesz. És ezért állott mellette a szeretet. Vagyis nem azért állok meg a hitemben, hogy a másikat le tudjam győzni, hogy a másiknak bebizonyítsam és megmutassam, hogy én a jó oldalon állok, te a rossz oldalon. Mert lehetnek világos meggyőződéseim, de közben tisztelhetem is a másikat.
Mondhatok nemet valamire úgy, hogy közben nem fordulok szüntelenül, szeretetlenül a másik ember ellen. Most, ha Krisztusra nézünk, akkor láthatjuk, hogy az ő ereje nem az az erő, amely eltipor, hanem az, ami képes a halálig szeretni, kereszt halálig. És végül ott a józanság. Talán erre van ma leginkább szükségünk. Arra a józan belátásra, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi igaz, mi hamis, mi jó, mi rossz. Hogy ne higgyünk el mindent csak azért, mert nagyon sokan mondják, és a csapon is az folyik. De ne utasítsak el mindent csak azért, mert új. Hogy ne a félelmeim döntsenek helyettem. Ne az, hogy valami divatos vagy menő, hanem tudjak megállni, megvizsgálni és megkérdezni, hogy hová vezet valami. Hogy összhangban van-e Krisztussal, hogy több szeretet születik-e belőle, hogy közelebb tud-e vinni Istenhez és a másik emberhez, vagy csak még jobban önmagam köré zár. A józanság, amiről Pál apostol beszél, az nem hideg számítás, hanem egy belső rendezettség, önuralom és tiszta látás. És ez a három, az erő, szeretet és a józanság mutatja meg, hogy hogyan lehet, milyen lehet keresztényként az árral szemben úszni és élni. Erő szeretet nélkül az keménység. A szeretet erő nélkül az nagyon könnyen mindenbe belenyugszik és olyan langymeleggé válik. És józanság nélkül úgy az erő, mint a szeretet könnyen elveszíti az irányt. De a Szentlélekkel együtt bátor, szerető és tisztánlátó keresztény életté válhat. És ez az ige, ez a három szó, ez a három ajándék, amit kapunk az Úristentől, és amit minden nap bennünk akar formálni, nem önmagukban léteznek. Hanem ennek az alapja az, amit Pál apostol abban fogalmaz meg, hogy Krisztus az, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Azért működhet és dolgozhat bennünk az erő, a szeretet és a józanság. Pál nem azt mondja egyszerűen Timóteusnak, hogy most már szedd össze magad, légy bátrabb, szeress jobban, gondold végig, legyél józanabb. Hanem, hogy ezek ott vannak benned azért, mert Jézus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ez az alap. Nem a mi saját lelki erőnk, nem a mi magabiztosságunk, hanem Krisztus. És itt van az, ahol ez az ige olyan szépen összekapcsolódik a mai evangéliummal. Márta ott áll Jézus előtt, meghalt a testvére, minden, ami biztos volt számára, összeomlott, és Jézus nem valami elméletivel jön oda, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És megkérdi tőle, hogy hiszed-e ezt? És végeredményben ugyanez a kérdés áll ma előttünk is. Nem az, hogy divatos-e a kereszténység, nem az, hogy hányan ülünk a templomban, hogy lehetnénk-e többen, nem az, hogy mások korszerűnek vagy elavultnak tartják-e mindazt, amiben hiszünk, hanem hogy hiszed-e azt, hogy Krisztus valóban az élet. Hogy hiszed-e azt, hogy az evangélium, az örömhír az több egy 2000 éves hagyománynál. És hogyha igen, akkor ennek meg kell látszania az életünkben. Abban, ahogyan döntünk, ahogyan beszélünk, ahogyan megbocsátunk, ahogyan nemet tudunk mondani, ahogyan szeretünk. És lehet, hogy mindeközben sokszor elfáradunk, elbizonytalanodunk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy túl kevesek vagyunk mi ehhez. De az egyház története is a kevesekkel kezdődött. De olyan kevesekkel, olyan emberekkel, akik tudták, hogy kiben hisznek. És egymást erősítve próbálták megélni ezt a hitet. És ezért
erősödjön meg bennünk is ez a mondat, hogy nem a félelem lelkét kaptuk. Nem azt az ígéretet, hogy soha nem kell félnünk, hanem azt, hogy nem ennek kell bennünket vezetnie. Hogy erőt kaptunk, hogy megmaradjunk, hogy megálljunk. Szeretetet kaptunk, hogy nem mások ellen, hanem másokért tudjunk élni. És józanságot, hogy a sok-sok hang közül, ami körülvesz bennünket, mindig fel tudjuk ismerni Krisztus hangját. Nem azért hiszünk, mert divatos, vagy azért, mert mi lennénk többen, hanem mert tudjuk, hogy kiben hiszünk. Abban a Krisztusban, aki megtörte a halál hatalmát, és világosságra hozta az életet. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ebből tudjunk élni. Ebben tudjuk megélni nap mint nap a mi hitünket. Erővel, szeretettel, józansággal. Újra és újra, minden egyes nap. Amen. Kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, az egyszülött fiában, aki fogantatott szélektől, született Szűz Máriától, feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, bement a mennybe, ott ül, tó Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni őket és voltakat. Szent életben, szent egy házat, szent egy közösségét, bűnök és támadat, test feltámadása és az örök életet. Amen. Jóságos Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, hallgasd meg könyörgésünket. Könyörgünk ezért a világért. Oly sok minden összekúszálódott, ami sokáig biztosnak és helyesnek tűnt számunkra, azt most megkérdőjelezik. Nap mint nap szemünk előtt van világunk törékenysége. És ez félelemmel tölt el bennünket. Nagyon sok ember bizonytalanná vált. Sokan az egyszerűnek tűnő igazságok után futnak, és hagyják, hogy félrevezessék őket. Jóságos Istenünk, légy velünk, akkor, amikor a Te erődből szeretnénk kiállni a teremtett világod megőrzéséért, amikor igazságosabb világért akarunk tenni, amikor a Te békédért szeretnénk munkálkodni. Ajándékozz meg bennünket erőddel. Úr Jézus Krisztus, Te megtörted a halál hatalmát. Tulajdonképpen már nem kellene félnünk, mégis gyakran nem sikerül legyőznünk a félelmet. Elcsüggedünk, és úrrá lesz rajtunk a rettegés. Segíts, hogy ne engedjük magunkat megfélemlíteni. Ott vannak közöttünk, társadalmunkban és gyülekezeteinkben is azok, akik félelmet keltenek. Pedig mi többet tudunk. Nekünk ott van a Te evangéliumod. Ne engedd, hogy világosságodat sötét felhők takarják el. Segíts szétszórni ezeket a felhőket. Légy mellettünk ebben. Légy velünk az előttünk álló héten és életünk minden napján, hogy felismerjük igazságod világosságát, és ne engedjük, hogy félelem kerítsen hatalmába bennünket. Urunk, most imádkozzunk különösképpen teológus testvéreinkért is, akik egy új tanév előtt állnak. Urunk, kérünk, erősíts meg bennünk elhívásukat. Adj nekik erőt a tanulásban, a készülésekben, hogy tudjanak felkészülni erre a szolgálatra, amelyre őket elhívtad, hogy a Te igéd világosságát tudják hirdetni ott és ahova őket majd helyezed. És imádkozzunk, Urunk, azokért is, akik őket ezeket az úton elkísérik, oktatóikért, hogy ne feledkezzenek meg felelősségükről, arról, amit rájuk bíztál, rájuk helyeztél, hogy továbbadhassanak. Szentlélek, mindent átjáró erő, árasz ki világunkra a józanság és az értelem lelkét. Adj józanságot a hatalmasoknak és gazdagoknak, embertársainknak, adj értelmet és megfontoltságot a családoknak. A Te erődből szeretnénk összetartani. A Te erődből szeretnénk odafordulni a szomorúakhoz, a magányosokhoz és a betegekhez. A Te erődből szeretnénk úgy élni, hogy senkit se hagyjunk magára,
Senkin ne nézzünk át, és senkiről se feledkezzünk meg. A te erődből szeretnénk élni napról napra újra kezdve. Kérünk téged, ajándékozz meg bennünket, szereteted, józanságod és megfontoltságod erejével. Amen.

valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsérnek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk, imádva, vég nélkül.

Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet.

Az elmúlt percekben az Isten tiszteletet hallhatták, amit ma rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Igét hirdetett Kerékgyártó Imola, a felvételt pedig Barabás Ábel kollégánk készítette. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Szeptember 20-át írunk, ez az év 263. szökő években a 264. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 102 nap van hátra. Tekintsük át először, milyen fontosabb történelmi események kötődnek szeptember 20-ához.

1096-ban ezen a napon lépnek a Magyar Királyság területére a Bújon Gottfried által vezetett keresztes hadjárat seregei, amint egy 100 000 főnyi sereg a Kálmán királlyal kötött egyezmény alapján vonult át az országon. 1187-ben ezen a napon Szaladin szultán megkezdi Jeruzsálem ostromát. 1519. szeptember 20-án Magellán elindul az első sikeres világkörüli hajóútra. 1705-ben ezen a napon volt a Széchenyi országgyűlés összehívása. 1860-ban ezen a napon 7. Eduard brit király első angol uralkodóként látogatást tesz az Amerikai Egyesült Államokban. 1870. szeptember 20-án az olasz nemzeti hadsereg betör Rómába, a pápai államhadserege megszünteti az ellenállást. Megszületik az egységes olasz nemzeti állam. A francia csapatokat hazarendelik, lezárul a porosz-francia háború. 1873. szeptember 20-án történetében először bezár a New Yorki tőzsde banki válság miatt. A pánik és a krízis egy hét alatt véget ér. 1891. szeptember 20-án az első gázolaj meghajtású kocsi debütál Springfieldben. 1897. szeptember 20-án II. Vilmos német császár Budapestre látogat. 1929-ben ezen a napon Budapesten levetítik az első hangos filmet, amelynek a címe az Éneklő bolond. 1946-ban ezen a napon először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált. 1939-ben lett volna az első, de a világháború miatt elhalasztották. 1984-ben ezen a napon egy öngyilkos terrorista autóbombát robbant a beiruti amerikai nagykövetségnél. 1985-ben ezen a napon volt a Greenpeace ügy Franciaországban. Kiderült, hogy a francia titkos szolgálat az új-zélandi Auckland kikötőjében július 10-én elsüllyesztette a Greenpeace környezetvédő szervezet Rainbow Warrior nevű hajóját. Az ügy miatt lemond a francia honvédelmi miniszter. 1988-ban ezen a napon 3 évtized után hazatér Budapestre Faludi György költő. 1990. szeptember 20-án a magyar kormány létrehozza a Teleki László alapítványt. 1992-ben ezen a napon Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavaz. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek szeptember 20-ához köthetőek.

Most lássuk, kik azok a híresebb személyek, akik szeptember 20-án születtek. 1746-ban ezen a napon született gróf Benyovszky Móric, magyar utazó, kalandor. 1843. szeptember 20-án született Benedek Aladár, magyar író, költő, szerkesztő. 1860-ban ezen a napon született Rákosi Viktor, magyar író, hírlapíró és humorista. Szintén ebben az évben, ugyanezen a napon született Újvári Ignác, magyar festő. 1873. szeptember 20-án született Sziszt Ferenc, magyar származású, francia autóversenyző, az első Grand Prix győztese. 1885-ben ezen a napon született Enrico Mizzi, máltai nacionalista politikus, miniszterelnök. 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője. 1924. szeptember 20-án született Bodrogi Tibor, magyar etnográfus. 1934. szeptember 20-án született Sophia Loren, olasz színésznő. 1935-ben ezen a napon született Aracki László, magyar táncdalénekes. 1944-ben ezen a napon született Pór Péter, magyar táncdalénekes. 1964. szeptember 20-án született Vörös István, József Attila Díjas, költő, prózaíró, kritikus, irodalomtörténész, esszéista. 1972-ben ezen a napon született Viktor Ponta, 1985-ben ezen a napon született Bíró Péter, magyar labdarúgó, jelenleg a Debreceni VSC játékosa. 1988. szeptember 20-án született Szirmai Gergely, magyar videoblogger, filmkritikus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk szeptember 20-ához köthető.

most lássuk azokat az ismertebb neveket, akik szeptember 20-án hunytak el. 1936. szeptember 20-án hunyt el Tornyai János festőművész. 1973-ban ezen a napon halt meg Gömöri Pál, Kossuth-díjas orvos, belgyógyász, az MTA tagja. 1986-ban ezen a napon hunyt el Ladányi Mihály költő. Szintén ebben az évben, ugyanezen a napon hunyt el Tápai Antal, szobrászművész. 1995. szeptember 20-án halt meg Baka István, magyar költő, műfordító. 1996. szeptember 20-án hunyt el Erdős Pál, matematikus. 2007-ben ezen a napon hunyt el Polc Ellen, író, pszichológus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk szeptember 20-ához köthető.

ma van a gyermekek világnapja. Az UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap a gyermekek világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Ma van a biztosítás világnapja is. Az osztrák biztosítók kezdeményezésére nyilvánították ki ezt a napot a biztosítási világnappá. Továbbá ma van a takarítási világnap is. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot. Szeptember 20-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával, a következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Szeptember 20-án Friderika, Fülöp, Zsuzsanna és Frida névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Friderika német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja, jelentése béke és hatalom. A Fülöp a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése lilium. A Frida pedig a Fride kezdetű, illetve a Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, ennek jelentése béke vagy védelem. Köszöntünk tehát szeptember 20-án minden Friderika, Fülöp, Zsuzsanna és Frida nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Visszajövők című zeneszámával köszöntöttük, Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgathatják meg, amelynek mai témája az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben. Mit jelent ma otthon lenni Erdélyben, és milyen szerepe lehet ebben az egyháznak? Hogyan válhat egy gyülekezet valódi közösségé, amely nem csak vasárnaponként várja az embereket, hanem kapaszkodót, összetartozást és jövőképet is kínál? Az egyház otthonteremtő szerepéről, a fiatalok elvándorlásáról, a fogyó gyülekezetekről, nyitottságról és hagyományőrzésről is szó esik abban a beszélgetésben, amelyben dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke beszélgetett Tussai Szilárddal, a Keresztény Diakónia Alapítvány koordinációs irodájának igazgatójával. A következő percekben ezt a kolozsvári magyar napokon a Refó udvarban elhangzott beszélgetést sugározzuk. Készítette Szegedi Csaba.
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Refó udvarban. Arra bátorítok mindenkit, hogy az erős napsütés helyett válasszák a szellős sátrat, vagy a sátor közeli részt. Tudom, hogy ki van hangosítva, és a kávéörlőt is túl tudjuk beszélni, de a sátor alatt egy picit hűvösebb van. Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthonteremtő szerepe Erdélyben és a világban. A téma új, a meghívott, most már 3 éve visszatérő. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük főtiszteletű dr. Kolumbán Vilmos József püspök urat, az Erdély Református Egyházkerület püspökét.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Békesség Istentől én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és akkor vágjunk bele.
2: Sok kérdést készítettünk elő. Azt szoktuk mondani, hogy a kolozsvári magyar napok és a Refó udvar ilyen szempontból az Erdély Református Egyházkerület közgyűlését követően püspök urat mindig beszámol az elmúlt évről, történésekről, de itt a Refó udvarban egy kicsit személyesebbre veszük, és személyes kérdésekkel is szoktuk püspök urat bombázni, és ez az idén is így lesz, úgyhogy az idén csatlakozunk a kolozsvári magyar napoknak a központi témájához, a tárt kapukkal, és ebben a mostani beszélgetésben főleg azt keressük, hogy az egyháznak az otthonteremtő szerepét vizsgáljuk, főleg leszűkítve a kört a református egyházkerületre. Úgyhogy személyesebb kérdéssel indítunk. Püspök úr számára személyesen mit jelent az otthon, és mikor érzi igazán otthon magát az egyházban?
3: Kérdéseket nem szabad minősíteni, de ez egy nehéz kérdés. De most elárulok egy kulisszatitkot, én a kérdéseket megkaptam korábban. Azóta is gondolkodom, hogy erre hogyan lehet jól válaszolni, és rájöttem, hogy sehogy. Először is kérdés két komponensből tevődik össze. Az első az, hogy mit jelent a számomra az otthon. Sok mindent lehetne mondani. Így 50 után, vagy 52-t is betöltve, azért most már nem tudom igazán, hogy mit nevezzek otthonunknak. Ugye engem vagy minket is utolért a lelkipásztori családoknak a szokásos sorsa, hogy amikor megkérdezek egy lelkész gyermeket, hogy hová való vagy, akkor legtöbbször azt mondják, hogy hát Fülbe való, mert nem tud egyetlen település sem megnevezni, hogy melyik az a település, ahol felnőtt, mert hogy a szolgálat a szülőket ide vagy oda elviszi. Bár én az utóbbi 25 vagy 26 esztendőt Kolozsváron töltöttem, és itt születtek a gyermekek. Itt is 3-szor vagy 4-szer költöztünk ez a 25 év alatt. És nagyon sokszor gondolkodtam azon egy költözés után, hogy költözés előtt és költözés után is, hogy hogyan lehet egyik lakásból a másikba úgy hazamenni, hogy most már máshol van az otthon, máshol van a ház. És nekem ezen meg is lepődtem, és minden költözés után meglepődöm. A világ legtermészetesebb dolga, hogy egyik nap még itt fekszem le, másik nap ott kelek fel, és onnantól kezdve az az otthonom. De ugyanebben benne van az is, hogy legtöbbször inkább egy utazónak vagy turistának érzem magam. Nem is próbálom úgy most már kialakítani a saját környezetemet, mint ami állandó és végleges, hanem ami mindig ideig való. Hogy eltelik 5 év, eltelik 10 év, és menni kell máshová. És így az otthon inkább belül alakul ki. Hogyha tovább megyek a személyes vonalon, akkor azt is elmondhatom, hogy otthonnak azt érzem, amikor otthon van az egész család, vagy egy asztalhoz le tudunk ülni az egész család, és tudunk együtt közösen étkezni, vagy közösen bármiről beszélni. A kérdésnek a másik része hogyan is hangzott?
4: Mikor érzi igazán otthon magát az egyházban?
3: Az egyházban? Hát ide is vissza kell mennem még a gyermekkoromra. Kicsi-kicsi gyermek voltam, nyaranta a szüleim, édesanyámnak a falujába, erdőfülébe vittek ki, hogy ott majd a vakáció egy részét kibírjuk, amíg ők munkába járnak. És vasárnaponta eljártunk az öcsémmel istentiszteletre. 11-től kezdődött az istentisztelet. Egy rendkívül szigorú lelkész volt akkor a fülei lelkész. Katona volt, tiszt, és onnan ment a teológiára, tehát a Ludovikát végezte el, még a magyar világban is onnan ment a teológiára, de hogy a tartásában megmaradt ez a katonás rend és fegyelem. És egy nagyon egyenes hátú, szigorú, fekete hajú ember volt, tehát a lényéből, külsejéből is sugárzott ez az erős katonás tartás. Féltünk tőle mind a tűztől, ez volt a lényeg. De oda mentünk legkésőbb 10:30-kor erdőfülébe a templomban, akkor még senki nem volt ott a templomban, és minden egyes padot kipróbáltunk. Kivéve a Mózes padot és a szószékat, a két karzaton is végigültük az összes helyet, nőknél is, férfiaknál is, és ahogy kezdtek bejönni az emberek a templomba, akkor leültünk egy helyről, meghallgattuk az istentiszteletet, de ez egy olyan otthonossági érzést adott, hogy kipróbáltunk minden helyet a templomban, ismertük, tehát a miénk volt, és ez maradt meg gyermekkoromból, de hogyha a felnőtt létemre gondolok, akkor is, amikor hallok egy igazán jó református istentiszteletet, akkor büszke vagyok arra, hogy református vagyok, hogy ez az enyém, ebbe születtem bele, és ebbe akarok meghalni.
4: Mitől válik egy gyülekezet valódi lelki otthonná, nem csupán olyan helyé, mondjuk, ahova vasárnaponként elmegyünk? Egy kicsit kapcsolódik ez, amit elindított, azért is megyek tovább vele.
3: Hát alapvetően ezért, hogy tehát még egyszer megismétlem akkor az utolsó gondolatot, amikor hallok egy igazi jó református istentiszteletet, akkor hogy amelyik arról szól, hogy a te kezedben van a sorsod, és felelős vagy azért, amiért teszel, amit gondolsz, amit tenni fogsz, akkor úgy érzem, hogy igen, ez az a világ, amiben beleneveltek, és ez az a világ, amiben én is akarok élni.
4: Folytatjuk az egyház otthonteremtő szerepéről Erdélyben inkább, úgyhogy erre az irányba szeretnék kanyarodni. Nem fogom tovább vallatni a személyes kérdésekkel, úgyhogy majd néha-néha visszatérünk.
3: Lehet,
4: tudom, de majd visszatérünk rá. Egy kicsit arról szeretnénk most beszélni inkább, hogy hogyan látja, hogy milyen szerepe lehet ma az Erdély Református Egyháznak abban, hogy az emberek ne csak lakóhelyüknek, hanem valóban otthonuknak érezzék Erdélyt, magát.
3: Hát amikor azt mondtam az első kérdést, hogy nehéz kérdés, ez még nehezebb, de az összes többi ilyen. Valószínű, nagyon sokat gondolkodtak Szilárdék, amik összeállították ezt, hogy hogyan lehet olyan kérdéseket feltenni, amire nem lehet jól válaszolni. Vagy nem lehet teljesen jól válaszolni, mert hogy nem lehet egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni ezekre a kérdésekre, majd a közönség is hallani fogja. Hogy hogyan lehet egy gyülekezet vagy egy egyházkerület a maga intézményes voltában otthonná, ez egy megválaszolatlan kérdés, és nem csak ma 2026-ban, hanem mindig is az volt. De ezzel szemben azt gondolom, és azt hiszem, hogy a lelkészek, a presbitériumok kivétel nélkül arra törekednek, hogy otthonná tegyék, hogy egy olyan közösséget tudjanak kialakítani, és egy olyan közösségi hely legyen maga a gyülekezet, ahol kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki megtalálja magát, függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettsége van. És ugyanebben rejlik a rendkívüli nehézsége és a szinte megoldhatatlansága is, hogy emberként sokan vagyunk sokfélék. És nagyon nehéz megtalálni azt a közös pontot, ami ezt a sokszínű közösséget össze tudja fogni és meg tudja ragadni. De itt visszatekintve az elmúlt 35 évre, vagy ha nagyobb léptékben gondolkodunk, akkor az elmúlt 100 évre, vagy egyáltalán a teljes időszakra, amióta református egyház van, akkor történészként is azt látom, hogy mindig ez volt a cél, hogy valamiféle otthont és közösséget teremtsenek, mindenki tudjon beilleszkedni a maga módján, vagy találja meg azt a részt, azt a helyet, ahol választ kaphat a kérdéseire.
4: a Refo udvarban is, a szervezésben az IKE, a FIKE, az ifjúság komoly szerepet vállal, és ugye mindig mondják, hogy a fiatalokban, mi szoktuk mondani, hogy a jelen nem csak a jövő. Nagyon sok fiatal úgy érzi, hogy jövőjét csak külföldön tudja elképzelni. Mit tud tenni az egyház azért, hogy egy ilyen perspektívát tudjon kínálni számukra, hogy közösséget és reményt találjanak itthon?
3: Hát itt, hogyha visszatekintünk az elmúlt 35-36 esztendőre, tehát a forradalom utáni időszakra, ezt önmagában is lehet értékelni, hiszen 1992-ben volt az első népszámlálás is, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor 1,7-1,8 millió magyar számoltak akkor. Most az utolsó népszámláláskor számoltak 1.200.000, de ugye ez sem egy megbízható szám, mert hogyha ehhez hozzáveszünk azt is, hogy volt egy olyan 2,5 milliós tömeg, amely nem nyilatkozott sem a felekezetéről, sem az anyanyelvéről, nemzetiségéről, akkor ebben még van egy 100 000-nyi. Ezek valószínűleg azok az állampolgárok, akik tartósan külföldön élnek, és a román állam valamilyen adatokat egy más állami rendszerből átvett, és így megjelent az a 2,5 millió. Na most ennek a lényege az, hogy akárhogy számolunk, tehát Erdélyből hiányzik a demográfia miatt és az elvándorlás miatt egy 600-700 000-nyi magyar. Ez nyilván látszik a templomokban is, és nagyon sokszor az elmúlt másfél évben sok újságíró megkérdezte azt, hogy az egyház mit tesz azért, hogy a csökkenő templom látogatottságban valamit mozdítson, vagy valami eredményt tudjon elérni. És én ilyenkor mindig visszakérdezek arra, hogy mihez viszonyítva csökken a templom látogatottság. Mert nyilván ott, ahol ezelőtt 30 esztendővel volt például 200 a lélek a templomban, egy nagy gyülekezet esetében. És ma ebből maradt 110, 120, 130, az nyilván csökkenés számarányában. De ha százalékosan nézzük, hogy honnan jutottunk el, meddig, akkor a csökkenés elhanyagolható. Ezért van az, hogy minden egyházkerületi közgyűlésen ugye a missziói előadónak a feladata az, hogy százalékarányosan is beszéljen arról a kérdésről, hogy hány százaléka jár nyilvántartott reformátusoknak istentiszteletre, hány esketés, stb. Temetés volt. És ott az elmúlt 35 esztendő alatt azért számottevő elmozdulás a templom látogatottság tekintetében nem volt. A hiányzó gyűlés

mindenki számára, hiszen az egyháznak az alapvető feladata elsősorban az, hogy hirdesse az evangéliumot, és minden egyéb ennek rendelődik alá. Ha megfordul a prioritási sorrend, tehát például a diakóniai munka kerül előtérbe, akkor elveszíti az egyház a sajátos jellegét, hiszen az egyház elsősorban és a református egyház ige hirdető egyház. Ennek a leágazása és az ige hirdetésből fakad maga a gyakorlati megvalósulása, hogy az evangéliumot ne csak szóban, hanem tettekben is el kell vinni a gyülekezeti tagokhoz, és ennek eredménye a diakónia és a rászorultaknak a támogatása. Azért nem tud az egyház egyedül ebben a kérdésben kézzelfogható eredményt elérni, mert hogy ez hozzátartozik Romániának az elmaradt infrastrukturális helyzete. Hozzátartozik Romániának az elmúlt 3,5 évtized elhibázott gazdaságpolitikája. És ezek azok a gazdasági tényezők, vagy külső tényezők, amelyek nagyon sokat, országos szinten akár 6 millió állampolgárt is arra késztetett és kényszerített, hogy külföldön találja meg a boldogulását. Nyilván ebből ma már trend lett és divat lett. Mert ma, ha a kereseti viszonyokat összehasonlítjuk, például Románia és Magyarország között, és ezt apró pénzre lebontjuk, tehát kiszámoljuk centire pontosan és banira pontosan, hogy mit jelent, akkor ma már nincsenek számottevő különbségek, és itt Romániában, aki odaáll a munka mellé, az ma meg tud élni. Nem kell feltétlenül külföldre menni. Nem beszélve arról, hogy a külföldi munkavállalási lehetőségek is nyilván megvannak továbbra is. De hogyha például egy konkrét esetet mondok, egy Angliában érő Erdélyből elszármazott férfi ott nősült meg, de ott is egy migránst vett feleségül, azt hiszem, hogy a felesége talán afrikai, tehát belső afrikai. Ketten keresnek 6000 fontot nettó. És a 6000 fontból, hogy a gyermekek születtek, azokat nevelni kell, stb. 6000 fontból a havi megtakarításuk körülbelül 200 és 400 font között van havonta. Úgyhogy nincs luxus, autót például nem tudnak fenntartani, mert hogy annyira drága, Londonban laknak, annyira drága, és nem tudnak fenntartani autót. És most, amikor egy éve, két évvel ezelőtt hazajött egy érettségi találkozóra, egy baróti fiatalemberről van szó, hazajött érettségi találkozóra, akkor lepődött meg, hogy az itthon maradt és erdővidéken élő osztálytársak Audival, Mercedes-szel, BMW-vel és aránylag új autókkal jönnek, és elképedt, hogy ti ezt itthon meg tudjátok oldani és engedni magatoknak, és igen. Tehát itt egy divatról is van szó, ez a munkaerőnek az elvándorlása, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy valójában az uniós csatlakozás, a schengeni határnyitás, azok gyakorlatilag erről szólnak. Emlékezzenek, csak emlékezzen a hallgatóság arra, aki elég idős, elég vén, mint én ahhoz, hogy emlékezzen még a 90-es évekre. 90-es évek legelejének a romániai társadalmi közbeszédnek az első számú témája a privatizáció volt. És a privatizáció alatt azt értették, erről szólt az országos politika, az országos sajtó, hogy jön a külföldi tőke Romániában, megvásárolják a gyárakat, modernizálják a gyárakat, folyik tovább a termelés, és itt tejjel, mézzel folyó kánoán lesz egy fél éven belül. És ezzel szemben évtizedek teltek el, amire rájött az a romániai magyar közönség, és egyáltalán Románia, mint állam, hogy a privatizáció nem egyéb volt, mint piacvásárlás. Tehát piacot vásároltak a nyugaton megtermelt termékeknek, és azt adták el. Tehát nem volt itt gazdasági fellendülés. Az, ami van, az elsősorban annak köszönhető, hogy az itt Romániában, mint gazdasági szervezet és egyáltalán politikai szervezet megerősödött annyira, hogy kialakítsa a saját termelési rendszereit, és egy jobb életszínvonalat adjon magának. Ez volt első körben, második körben az uniós tagság, ami azt jelentette, hogy nyilván még jobban kinyílnak a határok az uniós termékek előtt, és megnyílik a határ az uniós munkaerőpiac előtt. Ha Romániában a valós számot nézzük, akkor 5-6 millió állampolgár él tartósan határokon kívül, vagyis dolgozik külföldön, ami nyilván jó a nyugatnak, mert pótolják a kieső munkaerőhiányt, és jó Romániának is, hiszen így évente több milliárd eurónyi ingyen pénzhez juthat, azon keresztül, hogy az ott megkeresett pénzeket hazahozzák. Ez egy divat lett, látom azt, hogy a végzős osztályok közül, vagy akár az egyetemi csoportok közül rögtön 3-4-5 azonnal külföldre megy. Ebben azért benne van az értelmiségnek a felelőtlensége is, bocsánat, hogy ezt mondom, hiszen továbbra is azért az a hagyományos rendszer, amiben az Erdélyben az értelmiséget képezték, az továbbra is kellene működjön. Mert ahhoz, hogy bárki
tovább

0: tanuljon, és egyetemi diplomát, egyetemi oklevelet szerezzen, nem csak a család, és nem csak az állam járul hozzá, hanem az a közösség is ilyen vagy olyan formában hozzájárul, amelyikhez tartozik. És ezért felelőssége kell legyen, vagy kellene legyen annak az a fiatalnak, aki itthon szerez egyetemi oklevelet, és azzal rögtön külföldön próbál élni. De most a legutóbbi magyarországi választások kapcsán egy rendkívül szomorú jelenség ütötte fel a fejét, mert választások előtt, a választási kampányban nagyon fontos kampánytéma volt Magyarországon a kisebb pártok részéről, hogy egyfajta határon túli magyarok elleni hergelés ment. Ez azóta sem csitult, csak egy kicsit átalakult, de bárki, aki a Facebookot felüti és beleolvas a kommentekben, én rendszerint szoktam olvasni, már hogy a közbeszédnek az erejét és a velejét letapogassam, ez továbbra is megy. Azért nem szabad elfelejteni azt, hogy ha kiszámoljuk Banira, hogy egy Romániában megszületett gyermek a családnak, az államnak mennyi pénzbe kerül, és ezt ki lehet számolni, tehát erre azért vannak egészen konkrét és komoly képletek, Banira pontosan meg lehet számolni ezt, és összevetjük azzal a támogatással, amit az elmúlt 16 évben, vagy az elmúlt 36 évben az anyaország támogatta, akár Erdélyt, akár határon túli magyar közösségeket, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen továbbra is nettó befizetői vagyunk a magyar költségvetésnek, nem pedig haszonélvezői. Tehát humán erőforrásban, egyáltalán a GDP fejlődésében, nevelésben és így továbbra is a mérleg a mi oldalunkon áll. Ez nem büszkeség, ez inkább szomorúság, hogy így van, mert ez azt jelenti, hogy ez a 600 ezer ember, akiről beszéltem, az továbbra is hiányzik innen az erdélyi magyar közösségből. És visszatérve az alapkérdésre, ezért nehéz egyedül az egyházon számon kérni azt, hogy mit tesz azért, hogy az erdélyi magyar közösséget megtartsa, vagy otthon teremtsen fiatalok számára. Persze az egyház törekszik, csinálja maga dolgát, de egyedül nem tud eredményt elérni, csak úgy, hogyha a különböző civil szervezetek, és maga az állami hatalom is abban lesz érdekelt, hogy ezt a kérdést valamiféleképpen közösen tudjuk megoldani. Ha megnézzük például a két országnak a gazdaságpolitikáját, a családtámogatási rendszert, hogy mi van Magyarországon, és mi van itt Romániában, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon az állam minden külső feltételt megteremtett ahhoz, hogy a fiatal otthon maradjon. Családtámogatási rendszer, 25 év alattiak személyjövedelem adómentessége, házépítési, házvásárlási, kedvezményes kölcsönök, stb. Ezzel szemben Romániában semmi sincs. És még ott sem sikerül megtartani Magyarországon az ott született fiatalságot, mert annak is egy része külföldre megy. Ez a munkaerő vándorlásának a szabálya. Az infrastruktúrális fejlesztések hiánya pedig azt jelenti, hogy addig, amíg Nyugat-Európában a legkisebb faluból a legközelebbi ipari nagyvárost maximum egy órán belül eléri, itt nem kell messze menni, itt van 100 fenes, 7 kilométerre, Kolozsvár központtól központig, és ez naponta 3 óra autózást jelent. 3 óra alatt pedig, mit tudom én, Németországban, Lipcséből, hogyha megnyomja azt a kicsit pedált, akkor elmegy Münchenbe. Itt pedig 7 kilométerről beszélünk. És így, hogy mindenki nagyvároson kénytelen élni, ez nyilván azt jelenti, hogy most Kolozsváron egy négyzetméter, nettó négyzetméter ára 3250 euró, amit egy pályakezdő fiatal leírni sem tud, nemhogy kifizetni. De hát olyan horribilis összegekbe kerül egy 40 négyzetméteres lakás 120-150 ezer euró. Egy pályakezdő fiatalnak ez kifizethetetlen. Akkor természetesen itt van ez a kérdés, hogy és miközben itt vannak a falvak 30-40-50 kilométeres körzetbe, hogyha megfelelő úthálózat lenne, akkor egy fél óra 45 perc alatt be lehetne jönni. Nem lehet. És ezek azok a dolgok, amivel az egyház ugyan küszködik, megpróbál itthon tartani, de ide kellene több civil és állami szereplő ennek a kérdésnek a megoldásához. Kicsit hosszú lett, de bocsánatot kérek.
1: Teljesen rendben van összefoglalt. Itt közben figyeltem arra, hogy erre most nem kell külön válaszolni, de úgy értettem, legalábbis azt szűrtem le a közösség megtartó erejéből, hogy ugye, meg azt mondta püspök úr, hogy az egyháznak a fő küldetése szerep az ige hirdetés, tehát ugye az Isten tisztelet, ugye mellé társul az oktatás, a diakónia, ifjúsági munka, személyes kapcsolat és társai. Na de ugye nagy kérdés az, hogy teljesen különbözik, és ezt említette azzal is, hogy mennyire másak a gyülekezeteink akár egy városban, vagy mennyire különböző Kolozsváron élni, nagyvárosban centralizálni, de mi van ugye a több mint 500 gyülekezetben azért sok az előregedő, a fogyó, elszigetelt gyülekezet esetében, ott lehet otthont teremteni, lehet-e új életet vinni ezekbe a közösségekbe, vagy pedig ezzel a jelenlegi való világgal, tehát ugye egy dolog az, amit csinálunk, mert az egy reakció arra, hogy akkor a lelkészek, vagy egyáltalán az egyházkerületi gondolkodás vezetőség az hogyan gondolja ezeknek a megoldását, de hogy látja Püspök úr, hogy a kisgyülekezetek esetében lehet-e ezekbe a kisközösségekbe új életet vinni?
0: Hát számos próbálkozás történt az elmúlt 35 esztendőben, ebben a tekintetben is. Vannak egészen szép és felemelő példák, amelyeket tanítani kell, hogy valahogy így kellene csinálni, viszont ezzel szemben nagyon sok olyan negatív példa is van, amikor azt látjuk, hogy például egy olyan települések esetén, amely nagyon távol vannak a munkahelytől, és amelyek még 90-ig, mit tudom, akár 800-900 ezer lelkes gyülekezetek voltak, ma maradt 150-200 lélek. Fiatal nincs, úgyhogy akármilyen szomorú, de ezt is ilyenkor, aki jövőt tervez, ezeket be szokta kalkulálni, hogy szinte napra pontosan meg lehet azt mondani, hogy mikor lesz villanyoltás. Rengeteg ilyen település van, de hogyha európai viszonylatban nézzük, akkor is látszik egy nagyon erős urbanizációs folyamat és jelenség, ami nem most kezdődött el, hanem évtizedekkel ezelőtt. Magyarországon is már rengeteg olyan település van, ahol amely teljesen kihalt, vagy amelyet 2-3 lélek lak. Itt is kezdenek ilyen települések lenni. De ezzel szemben vannak olyan települések, amelynek a lélekszáma ugyan esett, de látszik az, hogy mégiscsak van valami spiritus annak a helynek. Visszajárnak, az elszármazottak odavalónak tartják magukat, és olyan is elég gyakran előfordul, hogy időskorra például visszaköltöznek arra a települést, ahonnan valamikor elszármaztak. Amikor már ugye nyugdíj van, amikor nem kell mindennapi munkába járással tölteni az időt, és nem ez határozza meg, hanem könnyebb, másabb jövedelemforrás van a nyugdíj, akkor visszaköltöznek. Vannak olyan települések is, például Ajton, ahogy a Református Egyház pilóta projekt keretén belül 21 házat épített fiatal családok számára, és be is népesedett. Az egyik legszebb megvalósítása volt az egyházkerületnek az elmúlt 3,5 évtizedből. Csak azért mondom pilóta projekt, mert a világ összes pénze kell ide, hogy házat építeni és odaadni a fiataloknak. Tehát ez pilóta projektként tökéletes, de nem használható sajnos egész Erdélyre. Rengeteg olyan egyházközségi tulajdonban lévő földterület van, amit az egyházközség már nem tud kihasználni, csak mezőgazdasági termelésre, illetve kiadják bérbe. Ezek közül azért már több helyen elkezdődött az, hogy nyilván nagyvárosok mellett, vagy városok mellett, hogy odaadni fiataloknak a telket, hogy építsenek saját erőből lakást. Ez is egy támogatási forma, legalább a telekért nem kell pénzt adni, és így próbálják segíteni a fiatal integrálni egy közösségben, illetve az életterét kialakítani olyan formában, hogy valamiféle támogatást kapjon a lakása felépítéséhez, stb.
1: Külföldi trendek, a szociális média, ugye az emberek, ezek is kimutatott számok, hogy ott élik az életüket gyakorlatilag, hogy a Püspök úr sem, tehát a Facebookról nagyon sok minden leolvasható, hogy akkor milyen irányban mozdul el, illetve nagyon felgyorsult, és tovább fog gyorsulni ez a világ. Most ez a kérdés, hogy nyitottság és befogadás terén, mit gondol Püspök úr, kik azok, akik ma úgy érzik, hogy az egyház kapui számukra nem elég nyitottak, és egyáltalán tehetünk-e azért, hogy ők is megszólítva és befogadva érezzék magukat?
0: Hát nyitottság, zárt kapuk, ez egy mindig izgalmas kérdés, hogy mit jelent egy bezárt kapu és mit jelent egy nyitott kapu. Illetve, hogyha a kapu nyitva van, akkor mi megyünk ki rajta, vagy mit engedünk be a kapun. Ugye, hogyha kimegyünk a kapun, az azt jelenti, hogy akkor valamire kíváncsiak vagyunk, akár a másik kapura, másik házra, valami másra. Azt nézzük, hogy kinyitottuk a kaput, kíváncsiak vagyunk a világra, de megszűrjük, hogy mit engedünk be, és azt hiszem, hogy ez valahol ennek a kettőnek a feszültségében működik a valóságban is. Egyrészt, hogyha nyitott kapuk, és egyáltalán a szociális média, vagy a társadalmi közbeszéd jelenlegi állapotát és helyzetét nézzük, akkor nagyon-nagyon sok minden megfogalmazódik az egyházzal szemben elvárásként, vagy akár kritikaként. Ezt a gyülekezeti lelkészek sokkal jobban tudják, mint én. Hogy egy gyülekezeti lelkész nem tud mindenkinek megfelelni, bármennyire is igyekszik. Mindig kerül olyan gyülekezeti tag, vagy akár nem gyülekezeti tag, aki nagyon konkrét és nagyon kemény kritikát fogalmaz meg, hogy mit nem csinált jól. Erről számtalan belső vicc is születik, és Erdővidéken, ahol én születtem, már azt mondták, és nyilván jogosan, hogy hát Jézus Krisztus sem lett proféta a saját hazájában, hogy ő sem tudott megfelelni mindenkinek, tehát azért kritika volt vele szemben is. De hogy komolyra fordítva a szót, azért először is úgy gondolom, hogy egy nagyon atomizálódó világban élünk, ahol a hagyományos közösségeknek egyre kevesebb szerepe és helye jut. Nem azért, mint hogy ezekre ne lenne szükség, csak hogy erre tart a világ. Ezt a lelkészek rendszerint elmondják a prédikációjukban, ezt a gyökértelenedést, hogy egy fiatal elkerül egy nagyvárosra, és ott nem találja meg azt a közösséget, amely befogadó lenne. Nem mint hogy ez a közösség elzárkozna, hanem legtöbbször a fiatal részéről nem is születik meg az az igény, hogy keresse magának egy olyan közösséget, ahová tartozni szeretne. Baráti közösség valószínű kialakul, de az, hogy gyülekezetbe integrálódjon, ez ritka esetben történik meg. Másik része ennek a kérdésnek az, és amit elhangzott, a szociális média, hogy az egyházzal szemben nagyon sokszor nagyon kemény kritikát fogalmaznak meg. Elég most például a magyar Facebookot felütni vagy fellopozni, és ott látszik, hogy mit gondolnak az emberek az egyházról. Ha komolyan vennénk, és ezt a leghatározottabban mondom, ha komolyabban vennénk ezeket a kritikákat, akkor talán holnap be kellene zárni az egyházat. Csak hogy meg kell nézni, hogy legtöbbször ki mondja ezeket a kritikákat. Én többször vitatkoztam olyan emberrel, aki sürgette az egyház megújítását, hogy meg kell újítani a liturgiát, meg kell újítani a tartalmát a prédikációknak, meg kell újítani az éneklését, mindent meg kell újítani, és olyankor rendszerint visszaszoktam kérdezni, hogy mikor voltál utoljára istentiszteleten? És a válasz embertől függően 1 éve, 2 éve, 5 éve, 10 éve. Tehát olyan emberek fogalmazzák meg ezeket az elvárásokat, akik nem járnak és nem jártak Isten tiszteletre, hanem hallomás útján vagy valamikori rossz tapasztalat útján alakítanak ki bármiféle véleményt az egyházon belül. Hogyha azokat kérdezzük meg, akik rendszeres templomba járók, de gyakorlók mondjuk így, vagy nem is tudom, milyen a helyes megnevezése, akkor ott is van kritika, de ez a kritika általában pozitív kritika, és nem arról szól, hogy bármit azonnal meg kell újítani. Mert hogyha valójában megkérdezzük a gyülekezeti tagokat, hogy például a jelenleg általunk érvényben vagy használt énekeskönyv tetszik vagy nem tetszik, maximum azt mondják, hogy rendben van az az énekeskönyv, de hogy a régi énekeskönyvből kivett énekek miért nincsenek benne. Vagy megfogalmazzák azt, hogy akkor miért nincs sok ifjúsági ének a vasárnap délelőtti Isten tiszteleten, bár van olyan gyülekezet, ahol ezt is használják, ugye most itt az áhítaton is elhangzó énekeskönyvből, ami zsinati elismertetést nyert, abból használnak. Ezek mind ott vannak, ezek a kérdések, de hogy mit engedünk be? Na most azért itt van egy nagyon erős nyomás a szociális média és a szekuláris társadalom részéről. Elég például, csak egyetlen példát mondjak, itt az elmúlt 20 évről beszélünk. Az elmúlt 20 évben Hollywoodban készült egyházzal kapcsolatos filmekben hogyan jelenik meg az egyház? Költői kérdést nem kell válaszolni rá, legalábbis nem hangosan. Mindenki magába tegye fel ezt a kérdést, és válaszoljon rá. Hogyan jelenik meg az egyház? Elnyomó, kizsákmányoló, pénzszerető, az emberei nem teljesek, hanem mit tudom, ha van egy pozitív, esetleg valahol valamelyik filmben megjelenik egy pozitív lelkész vagy pozitív pap, az is tele van emberi hibával, iszik, verekszik, mit tudom, szereti a nőket, de attól, amit mond, az még rendben van. Tehát így jelenik meg az egyház. Innen nem lehet nyerni, mert nem ez az egyház. És nem ezek a lelkészek, és nem ezek az egyháztagok. De ez a kép alakult ki, és ezt a képet közvetíti a legnagyobb szórakoztatóipar, a hollywoodi filmgyár. Nem beszélve az egyebekről, hogy akkor, amikor az egyház, és bármelyik egyházról beszélünk, a hagyományos igehirdetést kívánja fenntartani, ami a Bibliára alapszik, akkor rögtön megjelennek a kritikák vele szemben, hogy ebben az kérdésben az egyház miért nem nyit? Miért nem mond valami mást, mint a több ezer éves szövegben, ami le van írva? Ezek olyan kérdések, amit a lelkészek nagyon jól tudnak, és a teológia vagy az egyház történetét ismerők nagyon jól tudják, hogy ezek visszatérő kérdések. Ezek nem új kérdések. Visszatérő helyzetek és jelenetek, de az alapkérdés mindig ugyanaz. Ha bármely egyház enged ennek a társadalmi közbeszédnek, nyomásnak, és elkezd úgy prédikálni, vagy úgy élni, ahogy a társadalom szekuláris része elvárja, ott vége van a történetnek. Meredeken zuhan a látogatottság, meredeken zuhan a belső egyházi élet, az evangéliumi élet, és az emberek elszélednek. Most ez történik nagyjából nyugaton. Ma már rengeteg olyan nyugati protestáns és református egyház van, amelyik a református egyház önmeghatározását, nem azt mondják, hogy ige hirdető egyház vagyunk, hanem hogy valamiféle szociális segítő szervezetként azonosítja önmagát. Erre ez redukálja a saját szerepét. Tehát az igehirdetésnek nincsen már jelentősége, hanem annak van, hogy segítsenek a rászorultakon, segítsenek a társadalom peremére szorultakon, vagy a marginalizált kisebbségeken. Úgy látom, hogy ebben az atomizálódó és egyre elmagányosodó társadalomban egyre nagyobb szerepe lesz a közösségeknek, amit az egyház tud adni és fel tud kínálni. Egy olyan közösség, amely nyilván nem önmagáért van, hanem az ige köré tömörül, az határozza meg, még akkor is, hogyha ezért a szekuláris társadalom egy jelentős része megbélyegzi az egyházat, hogy maradiak, elmaradottak, nem akarnak lépést tartani, stb.
1: Nagyon köszönöm a választ, és kapcsolódik is a következő kérdéshez, ami ugye, ha csak a mi erdélyi magyarságunkat tekintve, fölteszem azt a kérdést, hogy mi kettős, minimum kettős kisebbségben vagyunk, egyrészt a Romániában élő magyarként, másrészt pedig kisebbségként, akár mint olyan ortodox egyházhoz való kisebbségben, mint református egyházként, és hogyan látja, hogy itt most felsorolta a hollywoodi filmek, Netflix sorozatok és egyebekben feltüntetett példákban azt, hogy ugye mi ragaszkodunk, és mindig ezt tanultuk az elődeinktől, hogy ragaszkodunk hitünkhöz, nyelvünkhöz, hagyományainkhoz, hogy tudunk-e mindemellett a ragaszkodás mellett nyitottak lenni?
0: A válasz az határozott igen. Így visszatekintve, és bocsánat, hogy nagyon sokszor visszatekintek, egyháztörténész vagyok civilben, és ez a nem tudok ettől szabadulni, de a történelem nagyon sok mindenre megtanított. Visszatekintve az elmúlt közel 500 évre, amióta itt Erdélyben református egyház létezik, a helyzet mindig a következő volt. Nyugat-Európában, ahova innen ezrek jártak tanulni, ugye református lelkészek ezrei jártak ki peregrinációba az elmúlt 500 év alatt, ott mindig valami újítás volt, valamilyen teológiai irányzat. Ezeket hazahozták, de egy feltétellel vagy lábjegyzettel. Ezeket nem szolgai módon lemásolták, hanem megvizsgálták, hogy mi az, ami a hazai környezetben alkalmazható, és mi az, ami nem. Tehát megszületett egy teológiai irányzatnak, vagy gondolatnak, akár gyülekezetépítési gyakorlatnak a hazai olvasata és a hazai receptje. És ez az az újítás, amit nem szabad feladni. Nem szabad nyakló nélkül elfogadni valamit, amit egy okos ember állít, csupán azért, mert egy nagynevű teológus, nagynevű gyakorlati teológus, vagy rendszeres teológus, hanem meg kell vizsgálni a tartalmát. És ez egy erdélyi sajátosság. Mindig megvizsgálták, és ezután is meg kell vizsgálni, ami jó, azt meg kell tartani, ami pedig nem jó, azt ki kell dobni. Én ezt egyszer úgy fogalmaztam meg, visszatekintve az elmúlt 35 évnek a különböző kísérletezésére, itt az itt ülő lelkészek azért tudják, hogy az elmúlt 35 évben nagyon sok újítás vagy kezdeményezés történt, hogy valahogy újítsuk meg az erdélyi református egyház életét. És akkor Németországban, Svájcban, Hollandiában használt gyülekezeti gyakorlatokat próbáltak implementálni és azt szerint élni. Ezekről rendszerint kiderült, hogy nem működnek. És azért nem működnek, mert nem volt honosítva. Nem voltak ezek honosítva, és nem ennek az erdélyi közösségnek találták ki, hanem egy svájci gyülekezetnek, egy német gyülekezetnek, egy holland gyülekezetnek. És ezt foglaltam én úgy össze korábban, hogy erdélyi kérdésekre erdélyi válaszok, megoldások kellenek. És ez nem zárja ki, ez nem elitista elkülönülés, hanem meg kell nézni mindazt, ami jó, azokból át kell venni azokat az elemeket, amit itthon lehet használni, de hogy a ragasztóját, az alapötletét, az ideológiáját itthon kell annak megfogalmazni és gyakorlatba ültetni.
1: Püspök urat, az elmúlt időszakban számtalanszor ugye, hát vállalta egyrészt Kárpát-medencei református egyház nevében, és ugye a GEKE körül kialakult kérdéskörben a szócsövet, vagy válaszadóként, emiatt elég sok minden érte, hogy fogalmazzak így röviden, püspök urat, ehhez hogy áll hozzá a református egyház, és ugye együtt is részt vettünk egy társegyházi találkozón, amikor a lippei egyházi vezetőkkel tanácskoztunk, és ott is folyamatosan azt próbálták nekünk elmagyarázni, hogy a befogadás és a befogadottság, meg az, hogy a migráció jegyében hogyan tudunk nyitni mások fele. Közben meg emlékszem, hogy pont ezt magyaráztuk, hogy az elmúlt 100 év történetében mi ezt tapasztaltuk Erdélyben, hogy a nagy román nyitottság a magyarok fele, ami kellett volna legyen, vagy egyáltalán az, hogy mi még itt harcolunk az ingatlanok, meg az elkobzott javainknak a visszaszerzésével, meg mi emellett még hova nyissunk, vagy kifele nyissunk, amikor pont a nagy közösség nem nyit egyáltalán felénk. Hogyan látja püspök úr ennek az alakulását az elmúlt időszakban? Lát-e ebben a közeljövőben csak most nem 5-10-100 éves távlatot, hanem most így röviden lesz ebben valamilyen változás, változtatás, vagy továbbra is ebben az erdélyi viszonylatban mi megmaradunk a mi alapjainknál, és akkor vállaljuk ezt a felelősséget, hogy a nyugati egyházak, a Kárpát-medence, majd idejön Erdélyben megnézni azt, hogy ezt hogy is csináljuk, hogy lát-e valami ilyesmit, ilyen irányba való elmozdulást?
0: Hogy az utóbbi 2-3 évnek, vagy akár az utóbbi 1 évnek az esemény sorozatát nézzük, akkor valóban az egyik meghatározó kérdés éppen a GEKE kérdése volt, és a Református Egyházak Világszövetségének, Világtanácsának a kérdése. Jelen pillanatban az európai református egyházak közül, és ebben semmi fellengzőség nincs, egyedül a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház maradt az, amelyiknek továbbra is fontos a Biblia és a két alapvető hitvallás, a Heidelbergi Káté és a második elvét hitvallás. És ez az identitáshoz tartozik hozzá. Tehát ezzel határozzuk meg magunkat, kifele és befele is. Tehát Biblia és a két alapvető hitvallás. Na most a többi egyház, többi európai egyház, és itt beszélhettünk a különböző holland egyház, a nagy holland egyházakról, mert ott is van a tradicionális és konzervatív egyház, akik nem mondják ezt. Akár a német református egyházak, akár a svájciak esetében, ők már feladták ezt az álláspontot, és engedve a társadalmi nyomásnak, vagy a társadalmi megfélemlítésnek egy olyan álláspontot képviselnek, amikor körülbelül nagyon viccesen meghatározva ez úgy hangzik, hogy bocsánat, hogy élek. Tehát így ez áll. Mi sokszor elmondtuk, nem csak erdélyi református egyházként, hanem Kárpát-medencei Magyar Református Konventként is, hogy az alapvető értékek azok, ezek, amiket felsoroltam, a Biblia és a két hitvallás, ezekből nem lehet engedni. Elmondtuk viccesen, de komolyan is azt, hogy várjuk a nyugati testvéregyházainkat, hogy eddig mi tanultuk tőlük a teológiát, most eljöhetnének ők hozzánk teológiát és hagyományos bibliai értelmezést tanulni. Ma olyan dolgok történnek a világban és a református világon belül, amik számunkra elfogadhatatlanak. Tehát ilyen például az, hogy kontextuális egzegézis. Kontextuális egzegézis alatt nem azt értjük, amit itt Kolozsváron tanultak a lelkészek, és tanultam én is, hanem a kontextualitás alatt a társadalmi elvárásokhoz való hozzáigazítást értik. Ez azt jelenti, hogy a Bibliát úgy kell értelmezni, ahogy éppen az aktuális közbeszéd elvárja. És ezért van az a sok nyakatekert teológiai eszmefuttatás, amit nagyon sokszor nem ért az erdélyi lelkipásztor, vagy akár az anyaország is sem, mert hogy az tőlünk távol áll. Akkor, amikor például egyértelmű ószövetségi utalások és tanításokról van szó, amelyik fehér-feketén kimond, állít vagy tagad bármit, akkor erre azt mondja ez a nyugat-európai egzegézis és biblika, mint tudomány, hogy ezek valójában egy kulturális kontextusban születtek meg, amikor a többség által, többségnek a közbeszéde ezeket elvárta, ezeket a szövegeket, és ezért kerültek be a Bibliába. De mivel változott ez a társadalmi kontextus és társadalmi közbeszédnek a szintje, a nívója, a mondani valója, ezeket most már hozzá lehet igazítani a mai közbeszédhez. Ez egy nagyon ravasz és körbenfont teológiai eszmefuttatás, és ilyen alapon állít nagyon sok mindent a nyugat-európai reformátusság, amivel nem tudunk egyetérteni. De visszatérve az alapvető kérdésre, nem szabad úgy feltenni egy kérdést, hogyha a többség egy irányba megy, akkor a kisebbségnek ugyanabba az irányba kell mennie. Nem. Azért vagyunk református egyház, hogy mindenkinek saját arcéle van, saját gondolatvilága van. Nekünk nem diktálhat sem a GEKE az Európai Protestáns Egyházak Szövetsége, vagy a Református Világszövetség, hanem a lelkiismeretünk és a Biblia tanítása szerint kell nekünk menni és gondolkodni ebben a világban.
1: Visszakanyarodok egy picit ahhoz, hogy a külföldre költözöttek, mondhatnám, hogy erdélyiek, de magyarok számára hogyan maradhat az egyház élő kapcsolat az itthonnal, és válhat-e lelki otthonná ebben az új országban?
0: Az erdélyi református kerület az a jelenlegi formájában, most a jelenlegi működési struktúrájában 100 néhány évre tekint vissza. Azért mondom, hogy 100 néhány évre tekint vissza, mert Trianon után az erdélyi református egyházkerület már rég nem kizárólag hitéleti tevékenység megszervezésével, annak fenntartásával foglalkozik, hanem tulajdonképpen a rákényszerültség fokán és a rákényszerültség okán nemzetpolitikai kérdésekkel is. És most itt nem politikai ideológiáról van szó. Iskolák fenntartása, közösségek szervezése, civil intézmények támogatása, fenntartása, alapítása és a többi. Ezek nem kimondottan egyházi feladatok, de ebben az erdélyi reformátusságnak, vagy egyáltalán a Kárpát-medencei magyar reformátusságnak évszázados hagyományai voltak, például a jól működő iskolahálózat a kisiskolától a főiskoláig bezárulak, de utána, a Trianon után, amikor elkezdődött a román hatalom átvétel, nem csak a megyék szintjén, hanem települések szintjén, ez nagyon érzékenyen érintette az oktatás kérdéseit is. Legtöbb helyen megszűnt a magyar nyelvi oktatás és a román nyelvi oktatás volt, függetlenül attól, hogy abban azon a településen kizárólag csak magyarok éltek. És ekkor az egyház a saját erőforrásait alkalmazva, mint nagyon-nagyon beszűkültek, ne felejtsük el, hogy 1921-ben a földreformkor az egyházat gyakorlatilag lefejezték, tehát megszüntették azt a háttéranyagi bázist, amiből a nagy kollégiumok működtek, amelynek a jövedelméből fent lehetett tartani magát, az egyházat, az egyházi intézményeket. Az egyház újra létrehozta az iskola hálózatát, kinkeservesen, vért izzadva, de ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy nem elég csak a templomban prédikálni, hanem az élet minden területén az egyháznak ki kell vennie a részét a társadalom, a közösség és a nemzeti közösség fenntartásából is. Iskolák fenntartásával, egyetemek alapításával, belmissziós mozgalmak elindításával, a szociális hálózat elindításával. És lényegében az erdélyi református egyház a mai napig ennek a gondolatnak a mentén él, amit annak idején, 100 évvel ezelőtt, főleg Makkai püspöksége alatt meghatároztak és elindítottak. Az egyház már rég nem hitéleti tevékenység fenntartásával, megszervezésével foglalkozik, hanem nagyon erős nemzetpolitikai elhivatottsága van. És hogyha megnézzük most ezt az elmúlt 30 esztendőt, akkor látszik, hogy valójában most is ez történt az elmúlt 16 évben, hogy bölcsödéket alapított az egyház olyan helyeken, ahol nem volt. Napköziket alapított az egyház, épített fel olyan helyen, ahol nem volt. Felújította az iskolaépületeket, új iskolaépületeket épített azért, hogy az erdélyi magyar gyermek olyan körülmények és külső infrastrukturális körülmények között tudjon tanulni, ami megfelel a 21. századi elvárásnak is, a szülői elvárásoknak is. Létrehozta a diakóniai szolgálatot, ugye az otthoni beteggondozást, ahol több száz alkalmazott van ma Erdély szerte, és a rászoruló embereken próbálnak ilyen vagy olyan módon segíteni. Amióta folyik például az orosz-ukrán háború, azóta egy nagyon erős segélyezési folyamat van önkéntes adományokkal, a gyülekezeti tagok és a lelkészek a saját fizetésükből ajánlanak fel havonta bizonyos összeget azért, hogy a Kárpátalján élők, hívek és lelkészek kapjanak valamiféle anyagi támogatást. Ezek azok a kérdések, amelyet az egyház végez, és amelyről nagyon sokszor a társadalom egy jelentős része semmit nem tud, csak annyit látnak, hogy vasárnap szól a harang, és van Isten tisztelet, de ezek hozzátartoznak. És ezért mondom, hogy ez a nyitottság valójában, és a felelőssége az egyháznak. Az egyházak voltak ugyanis azok Trianonkor, és továbbra is, amelyek minden egyes településen ott vannak, legyen az katolikus, unitárius, luteránus, vagy éppen református. Ott vagyunk, csináljuk a dolgunkat. És látszik az is, hogy ha van egy 50 lelkes közösség, vagy egy 100 lelkes, vagy 200 lelkes közösség. Ha van lelkésze annak a közösségnek van jövője. És ezzel szemben látszik, az ezt egyháztörténészként tudom, számtalan példát fel tudnék sorolni. Az a közösség, amelynek nincsen önálló lelkésze, annak 20-30 éve van hátra, és megszűnik, eltűnik. A lelkésznek bármilyen nehéz munkát folytat, vagy bármilyen könnyű munkát folytat, kizárólagos és életmentő szerepe van egy-egy közösség életének a megtartásában. Mert ott van, minden héten elmegy templomban, minden héten prédikál, összegyűl 5 ember, 10 ember, 50 ember, bármennyi, de van egy közösség. Igaz, hogy ezt a közösséget nem mi teremtjük meg református hitünk szerint, hanem maga a Szentlélek, Krisztus. De ott van, és ennek a szolgái vagyunk, és ezt csináljuk. Hogy sikerrel, sikertelenül, nagyon sokszor naponta belefáradnak a lelkészek ebbe a munkába. Naponta felteszik a kérdést azt, hogy érdemes-e csinálni, amikor úgy látom, hogy nincs eredménye, van eredménye, mert ott van a közösség. És nem szabad elfelejteni, hogy nem mi magunk találtak ki ezt a munkát, hanem az Úristen hívott el, és megadja az erőt is.
1: Említette, hogy egy olyan világban élünk, amelyben már egyre több háború, migráció, bizonytalanság, társadalmi megosztottság, és sorolhatnám tovább. Mit jelentett az egyház békét és biztonságot adó otthonként való jelenléte ebben a világban?
0: Hát, hogyha lenne elég hatalma a püspöknek, nekem vagy akár az összesnek, hogy egy rövid püspöki körlevéllel véget vessünk a háborúnak, ez rég megtörtént volna. De a nagyhatalmak nem hallgatnak reánk. Nem hallgatnak az emberi szóra, hogy legyen már vége az ártatlan vérontásnak. Mert hogy távolról nézve teljesen mindegy, hogy ki kezdte a háborút, igazából csak azt látjuk, hogy ártatlan emberek halnak meg nap mint nap. Férfiak, nők, életek, egzisztenciák mennek tönkre, és nem, nincs kilátás arra, hogy ebből rövid időn belül újra fel lehet építeni egy jövőt, pedig muszáj lesz. Az egyedüli feladatunk az, hogy imádkozunk az Úristenhoz, hogy ő vessen véget, vagy érje el azt, hogy legyen vége ennek háborúnak. Különböző nyilatkozatok is születtek az elmúlt 4,5 év alatt, hogy fejeződjön be ez a háború, de nyilván ezek csak nyilatkozatok maradnak. Az, amit mi meg tudunk tenni, azt, hogy ilyen vagy olyan módon segítünk azokon, akik ma háborús környezetben élnek. A diakóniai munkával, imádsággal, odafigyeléssel. És ezt az Erdély Református Egyházkerület, a Királyhágó melléki, sőt a teljes konvent, ezt teljes erőből csinálja, támogatja például most a kárpátaljai rászorultakat. És nem szabad ezt sem elfelejteni, hogy az egyházak voltak az első szervezetek, az egyházakon belül működő diakónia, amely oda ment a határhoz a háború kirobbanásakor is a menekülteket. Fogadták élelemmel, gyógyszerrel és amivel kellett. Ez az, amit mi meg tudunk tenni, bár nem sok, de nagyon sokszor életmentő. És ebben hiszünk, és ezt támogatjuk.
1: Haladunk a jövőkép fele, és jönnek újra a nehéz és személyes kérdések. Most már nem emlékszem, hogy a tavalyi vagy tavaly előtti beszélgetés végén kérdeztem püspök úrtól, hogy 500 év múlva, hogyan látni, ez nyilván egy könnyebb válasz volt ahhoz képest, ami következik, vagy könnyebb kérdés volt. A válasz a püspök úrnak az volt akkor, hogy ha itt a Farkas utcában elmegyünk, és a békesség Istent köszönünk egymásnak, akkor azt gondolja, hogy jó munkát végeztünk, és ezzel beszéltünk a jövőről. Megfordítom egy picit a kérdést, nehezítünk rajta, szűkítünk, főleg egy egyháztörténész számára 10 év az nagyon kevés idő, és nem. Ha nem foglalkozunk el, akkor nem így van. Hogy akkor püspökként következő 10 évre tekint, akkor milyen erdélyi egyházat szeretne látni?
0: Ez volt az a kérdés többek között, amit azóta is gondolkodok, hogy milyen egyházat szeretnék én személyesen látni. Hát van ennek rövid és hosszú verziója is. A rövid verziója, és ez az mindig igaz, az az, hogy hiteles. Hiteles az ige hirdetésében, hiteles magatartásában, hiteles az emberek között való működésében. De ezt a hitelességet nem emberi mérték, nem csak emberi mértékkel mérve, hanem főleg Isten előtt legyen hiteles. És hogyha ez megvan, akkor biztos vagyok abban, hogy amit a tavaly mondtam, hogy 500 év múlva itt a Farkas utcában is továbbra is békesség Istentől köszönjenek egymásnak, magyarul is reformátusul, akkor ez is megvalósul.
1: Van-e olyan változás, amit a legfontosabbnak tart ahhoz, hogy mondjuk az egyház a következő nemzedékek számára is otthon maradjon jelenlegi aktualitásban?
0: A második helvét hitvallás bevezetőjének az egyik központi gondolat, amit minden református lelkész ismer, ez a folytonos reformáció. nagyon sokan félreértelmezik a folytonos reformációt. Folytonos reformáció valójában azt jelenti, hogy a mindennapi életünket újra-újra az ige fényébe meg kell vizsgálni, és ha kell, akkor változtatni kell. A szempárreformán, de nem azt jelenti, hogy kötelezően minden nap változtatunk valamit. Mert az emberek nem ezt akarják. Nem azt akarják, hogy az Isten tisztelet ezen a héten így történt. Jövő héten történjen másképp. Cserélődjenek fel a liturgiai elemek. Legyenek más énekek. Nem ezt akarják. Az emberek a templomban lelki békét, megnyugvást akarnak. És ehhez hozzátartozik a jó, meghatározott rend. Gondolja arra itt most a közönség, hogy a katolikus egyháznak a liturgiája nagyon kevés változtatással 1200 éves. Nem a keret az, ami megtart. A keret az csak egy külső eszköz. A tartalom mindig az, ami fontos. Hogyha az embereknek tudunk valamit mondani, a napi kérdéseikre valamiféle választ adni, akkor nem kell oda változtatni a liturgiát, hogy az emberek eljöjjenek a templomba. Ha a lelki kérdésre valamiféle választ kap, vagy csak lelki megnyugvás, lelki békességet kap a templomban, a célunkat elértük. És ez az egyik legfontosabb. Ez nem azt jelenti, hogy elzárkozok a változtatástól. Nem zárkozok el egyáltalán. Hanem mindig meg kell vizsgálni ennek a fényében, hogy mi az, amit változtatni kell, és mi az, amit meg kell hagyni a maga eredeti formájában. Változtatás kell. A társadalom változik, bár az embernek az alapkérdései mindig ugyanazok. Mindegy, hogy Káin korát éljük, vagy éppen 2026-ot, az alapkérdések mindig ugyanazok maradnak, de nyilván más-más megfogalmazásban és más nézőpontból tevődnek fel ezek a kérdések.
1: Van-e olyan ajtó az egyházban, amelyet most különösen fontos lenne kinyitnunk, vagy éppen olyan, amelyen most nekünk kellene bátrabban kilépnünk, akár megtoldunk, bezárnunk?
0: Van több ilyen ajtót is tudnék azonosítani, amelyek most nem feltétlenül vannak bezárva, hanem mondjuk, hogyha csak félig meddig vannak kinyitva. Az először is az, hogy az egyik legfontosabb dolog, amiről ma egyáltalán nem esett szó, viszont nekem nagyon komoly visszatérő kérdésem és témám is. Ez a református identitás. Hogy mit jelent ma reformátusnak lenni? Hogy az a református identitás, ami évszázadokon keresztül megtartotta a református Erdélyt, ma még üzen valamit valakinek, vagy egyáltalán tudjuk, hogy mi ez? A református identitás. A személyes felelősségvállalás, a személyes hozzájárulásunk a mindennapi élethez, a mindennapi lelki életünkhez, a közösséghez, és így tovább. Másik ilyen kérdés, vagy nyitott ajtó, vagy félig nyitott ajtó, az egyháznak a szociális tevékenysége. Elindult most már 20 éve, vagy több mint 20 éve az egyház keretén belül a diakóniai szolgálat. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nem volt diakónia, szeretett szolgálat az egyházon belül. Volt, most is van, a továbbra is megvan. De az, amit ma intézményes diakóniaként nevezünk, ez mindössze 22 éves időszakra tekint vissza, és egy olyan áldásos tevékenysége a református egyháznak, amit igazából azok tudnak, akik végzik, és azok tudnak, akik kapják a segítséget. A társadalom nagy része nem, sajnos nem. Ebben igenis mi intézményes egyház hibásak vagyunk, hogy nem adunk elég teret az erről való beszédnek, sem a sajtóban, sem az egyházi közbeszédben. Ugyanilyen nyitott ajtó is, vagy nyitandó ajtó, ami ehhez tartozik, az, hogy most már 35 év után, bár kezdtük tanulni, de még messze vagyunk, hogy nem mindig mindent kell nekünk mástól várni, hanem mi magunk is képesek vagyunk ahhoz, hogy összefogással csodát vagy kis csodákat tudjunk tenni. Nyilván nem tudunk megoldani mindent. Itt van a háttérben, én vele szembe ülök, Erdély első temploma, a Farkas utcai templom. Ezt ma talán csak teljes református összefogással hosszú évek alatt tudná rendbe tenni az erdélyi reformátusság. Ez már nem tudjuk ezt megoldani, de a hétköznapi kis csodákat meg tudunk oldani. Ez a szociális munkával kapcsolatos, hogyha el tudjuk vinni a szociális munka fontosságának az üzenetét minden egyes gyülekezeti taghoz, és egy lejjel egy hónapban támogatja ezt a munkát, vagy 10 órai munkával, 1 órai munkával, akkor nagyon sok embernek a hétköznap és a mindennapi nyomorúságán tudunk és tudnánk enyhíteni. Ez az, amit a nyugatiak nagyon jól csinálnak, és hogyha nyugatról valamit meg kell tanulni, ez az önkéntesség. És ez annak a megértése, hogy nem kell mindent mástól várni. Mi magunk nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Egy összefogással és minimális odafigyeléssel.
1: Említette a templomépítést, és mostanában a diakónia közgyűlésén tért vissza a katedrális gondolkodás, és azt abban nevezték meg, hogy ugye akár a Farkas utcai templomnak is, de hogyha most a Barcelonában befejeződő La Sagrada Familia építését, ugye most fejezték be, vagy befejeződőben van, hogy az, aki az alapkövét letette, az biztos volt benne, hogy nem látja majd a végső művet, úgyhogy mi most valamiért ez egy ilyen szokás, hogy nagyon szerettünk előre tervezni, 5 év múlva, 10 év múlva, majd a megfogyatkozott, vagy kevesebben hogyan fogunk működni, és ez nem mindig, vagy nem, sőt, nem is a mi döntés, ilyen szempontból. Más szempontból pedig tényleg az van, hogy a diakóniában való tevékenységről nem ilyen szégyenkezve beszéltünk kifele, pedig az egyik legnehezebb tevékenység, munka, ez a szociális ellátás. Ma Erdélyben 180 alkalmazottal azért 10 000-eket érünk el, és ezek ott, tehát hogy számadatokban óriási eredmények, és ez csak az intézményes diakónia, amíg a gyülekezet itt, amit említett püspök úr, az még nincs is ilyen szinten számon tartva. És tényleg hiszek abban, hogy ezek a közös összefogások, a katedrális gondolkozás, hogy a mai letett alapoknak a végét nekünk nem muszáj megélni, meglátni, hanem hinnünk kell benne, mi valamit elindítunk, és aztán ennek folytatása lesz. És azért is kérdés lenne, hogy mit üzenne annak a fiatalnak, aki szereti Erdélyt, de nem biztos abban, hogy itt találja meg a jövőjét.
0: Hogy gondolja újra. Úgy gondolom, Erdély továbbra is egy nagyon szép hely. Még akkor is, hogyha azért tele van mindenféle emberi kihívással, tévedéssel, meg nem valósított, vagy félig megvalósított gondolattal. Egy gyönyörű helyen élünk. Itt éltek az őseink, és nem csak az őseink való jogán a miénk Erdély, hanem azért is, mert nekünk itt azért helyünk van ebben a világban, és nekünk itt feladatunk van, amit tennünk kell. Én attól nem tartok őszintén, hogy olyan konjunkturális környezet van, vagy lesz, ami ellehetetleníti az itt élőknek a helyzetét. Igazából ma 2026-ban én úgy gondolom, hogy nagyon jól élünk itt. A világnak egy olyan részében élünk, és Európának egy olyan részében élünk, ami biztonságos, ahol azért többé-kevésbé kiszámítható életet lehet élni, és inkább többé, mint kevésbé. Ahol nyugodtság van, és ahol lehet jövőt építeni és tervezni is. Úgyhogy azok a fiatalok, akik elmentek, én remélem, hogy csak úgy vannak, mint a mesében a legkisebb királyfi, hogy elmegy világot látni, és amikor elég világot látott, akkor hazatér a tapasztalattal, a tudással. És remélem, hogy erről van szó, vagy ezért imádkozom, hogy erről legyen szó.
1: A végéhez közeledve meg fogom kérni, hogy fejezze be azt a mondatot, amit ugye felvezettem korábban a Békesség Istentől egymásra köszönésnek, vagy egymásnak köszönéshez itt a Farkas utcában. És én elkezdem, és aztán megkérem püspök urat, hogy fejezze be. És ez így hangzik, hogy számomra a jövő egyháza olyan otthon, ahol...
0: Olyan otthon, ahol remélhetőleg minél többen igazi otthonra találnak, igazi közösségre találnak a Krisztus evangéliumában.
2: Vasárnapi beszélgetés.
3: Vasárnapi beszélgetés rovatunkban egy beszélgetést sugároztunk, ami a kolozsvári magyar napokon a Refódvarban hangzott el, és amelynek keretein belül dr. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspökkel beszélgetett Tussai Szilárddal, a Keresztény Diakónia Alapítvány koordinációs irodájának igazgatójával, a vágót Szegedi Csaba. A következő percekben a Bagosi Brothers Company énekel.
4: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

0: Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company olyan ő című zeneszáma szólt, a következőkben pedig zenélő köntös komoly zenei rovatunk új részét hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, amelynek mai címe a Székelykapuk. Még egy faragott székelykapura felfigyel mindenki, aki elmegy mellette. A népdalra, mint szellemi alkotásra, mint a kultúra láthatatlan székelykapujára külön fel kell hívni a figyelmet. Ezt a szándékot tükrözi a mai zenélő köntös azáltal, hogy a Kapuk sorozat Orbán Balást is megidéző befejező részében a Székelykapuhoz Kodály Zoltán Székelyfonó című színpadi művét társítja. A szerkesztő Nagy Ibolya. Biztos, hogy nagyon izgalmas rész lesz ez is, már a címéből is láthatjuk, úgyhogy tartsanak velünk!
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Hungarikum Bizottság 2023-ban született döntése Hungarikumnak nyilvánította a székelyföldi porták jellegzetes és hagyományos bejáratát, a Székelykaput. Az előterjesztést a Kovászna megyei értéktár tette meg, annak a dokumentációnak az alapján, amelyet dr. Szőcsné Gazda Enikő, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója és muzeológusa állított össze. A mai zenélőköntösben a székelykapukkal, a népi építészet és faragó művészet remek műveivel ismerkedünk meg, Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékának részletei között. Előbb néhány szót a daljátékról. A Székelyfonó Kodály Zoltán második színpadi műve, voltak éppen népdalok és népballadák feldolgozásának füzére. Nagy részüket ő maga gyűjtötte, de felhasznált a nagy elődnek, Vikár Bélának az anyagából is. Kodály úgy gondolta, hogy a magyar népdalt az élettel szerves egységben kell megmutatni a városiaknak, ezért gondolt egy színpadi változatra, amelyben a cselekménybe ágyazott dalok, a jelmezek és díszletek fokozásával közelebb tudják hozni a népdalt a közönséghez. Előbb egy kisebb színházban próbálkozott kísérleti jelleggel, majd a sikeresnek bizonyult produkciót kibővítette. Az általunk ismert Székelyfonó ősbemutatója 1932. április 24-én volt a Magyar Állami Operaházban. Mi az Erkel Színház 1982. december 18-ai előadásának felvételéből hallgatunk meg részleteket, amelyen a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Ferencsik János vezényli. A Székelyfonó népdalai a következő történetre vannak felfűzve. A kérült csendőrök üldözik, így hát búcsút vesz kedvesétől, és elbújdosik. A fonó lassanként benépesül, és a falusiak dallal, tánccal, tréfás játékokkal próbálják felvidítani a bánatos háziasszonyt. A jókedv tetőpontján feltárul az ajtó, és amikor megjelennek a csendőrök a láncra vert kérővel, valósággal megfagy a levegő a fonóban. A gazdag legény ilyetében elrejtőzik, de az egyik öregasszony észreveszi és leleplezi. Ő a bűnös, nem pedig a kérő. A csendőrök mindkét legényt magukkal viszik, a fonó kiürül. Amikor viradni kezd, a távolból behallatszik a legények és lányok vidám nótája. A fonó újra megtelik, megjelenik a szabadon bocsátott kérő is, és boldogan öleli magához szerelmesét. Az ártatlan kiszabadulását és a bűnös megbüntetését egy emberként ünnepli az egész falu.

A Székelyfonó nyitódalát Melis György előadásában hallottuk. Eredetijét Kászon Impéren gyűjtötte Kodály Zoltán 1912-ben. Vegyük szemügyre azt a képzeletbeli kaput, amelyen kilépve a kérő elindult. A székelykapunak két bejárata van, egy kisebb a gyalogosoknak, és egy hatalmas a szekereknek, állatoknak. A kis és nagy kapu felett egyetlen közös zsindellyel fedett tető húzódik, a tető alatti részen kis nyílásokat alakítottak ki a galamboknak. A kapura felvésték az építtetőgazda és felesége nevét, valamint az évszámot. Gyakran olvashatunk rajta vendégváró feliratokat is. Régen úgy tartották, hogy a székelykapu a gazda büszkesége, minél díszesebb és nagyobb volt, annál tehetősebb, tiszteletre méltóbb gazda lakott a portán. A székelykapuk faragott mintái a néphit szerint nem csupán díszek voltak, hanem megvédték a portát a rontástól és a gonosz szellemektől. Titkos nyelvük megmutatta a székelyember világképét, hitét és a természethez való viszonyát.

Felsőboldogfalván 1903-ban gyűjtötte Vikár Béla a Kitrákocs mesét, amelynek kodályi feldolgozását Jablonkai Éva előadásában hallottuk. Lássuk most, hogy a székelykapun hol vannak a faragott minták. Leggyakrabban a kapukeret vastag tartó oszlopaira, vagyis a kapu konyhfájára, és a felső sarkokat tartó háromszög alakú részekre, vagyis hónajkötésekre kerültek faragások. A kaput faragó mesterek szigorúan ügyeltek arra, hogy a minták szimmetrikusak legyenek, mert a székelyember szemében a rend és az egyensúly jelentette a biztonságot. Ismerjük meg a legfontosabb motívumokat és jelentésüket. Az isteni gondviselést, a fényt és a meleget a nap jelképezte. Megvédte a portát a sötétségtől és a gonosztól. A hold az idő múlását, a megújulást és az éjszakai védelmet szimbolizálta. Legtöbbször növekvő vagy csökkenő kifli alakban faragták ki. Az életfát vagy világfát cserépből vagy kehelyből kinövő ágas-bogas faként ábrázolták. A földi világ és a mennyország összeköttetését jelentette, ugyanakkor a család folytonosságát, nemzedékek egymás utánját is. A székely motívumok királynője a tulipán, a szerelem jelképe. Formája a női testet mintázza, jelképezi a termékenységet és magát az életet is. A rozetta, ami egy kör alakú geometrikus virágminta, a tökéletességet és a tisztaságot mutatta. A lélek szimbólumait az állatok alkották, helyük a kapu legtetején volt. A galambdúcban vagy galambúkban a valódi vagy a faragott galambok a békét, a tiszta lelket és a családi hűséget jelképezték. A motívumokat régen ki is festették, növényekből és ásványokból kinyert festékkel. A piros volt a vér, az élet, a tűz és az öröm színe, védett a rontás ellen. A kék az égbolt, a végtelenség és a szabadság jelképe volt, a zöld pedig a természet, a tavasz, a remény és a megújulás színének számított. A székelyfonó következő részletének dallamát Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán.

Most pedig a székelykapuk történetével lapozzunk bele. A feljegyzések és rajzok alapján a legeslegelső galambúgós székelykapu Maros megyében Mikházán épült fel 1673-ban és egy ferences kolostor bejáratát díszítette. A legrégebbről megmaradt székelykapu 1733-ban készült és dálnokon állt, ma már Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum bejáratánál lehet megcsodálni. A kapufaragó mesterek egyik legfontosabb központja mai napig az udvarhely széki Zetelaka, a székelykapuk fővárosának pedig a Székely udvarhely melletti Máré falvát tartják. A faluban több mint 200 székelykapu áll magánporták előtt, közülük 25 hivatalosan is védett műemlék. A legnagyobb szabadtéri székelykapu múzeum a Székely udvarhely melletti Szejkefürdőn található. A környékről megmentett, több száz éves mesterművekből teljes székelykapu sétányt alakítottak ki azon az úton, amely az Orbán Áron által alkotott Orbán Balázs ír emlékéhez vezet. Életművének jelentőségét felmérve megértjük, miért nevezték őt a legnagyobb székelynek. 1829 és 1890 közt élt, a 48-as forradalom a görögországi Athénben érte, és mire szabad csapatot szervezve hazaért volna, a forradalmat már leverték. Csak 1859-ben térhetett vissza, amikor is elkezdte gyalogosan, szekérrel és lóháton bejárni Erdély hegyes-völgyes vidékeit és településeit. Sorra vett minden emlékművet, templomot, kastélyt, egyházi és világi kincseket, feljegyzett mindent, ami említésre méltó. Leírta a népszokásokat és regéket, megörökítette a népviseleteket, saját kezüleg készített vázlatok és a Londonban vásárolt fényképezőgéppel készített fényképek alapján. Próbáljuk meg elképzelni, milyen megerültető lehetett a gyenge testalkata miatt csontbárónak csúfolt Orbán Balázsnak, hogy a súlyos fényképezőgép mellett még a sötét kamrához szolgáló sátrat, a vegyszeres üvegeket, a lemezeket és az állványt is cipelje. Így született meg élete legnagyobb műve, a Székelyföld leírása, amelyet 6 kötetben adtak ki 1868 és 1873 között, és amely mind a mai napig a legátfogóbb és legnépszerűbb Erdélyt bemutató gyűjtés. Ma a teljes mű elérhető digitális formában, ingyen a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

a gazdagot leszek, mindig csak a szlánya, hogy az enyém belés, nem adta hitványa, jaj, jaj, jaj.

0: is. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, nékem továbbra is.
1: Rozsus István szólaltatta meg a székelyfonú gazdag legényét, a dallamot pedig ugyancsak Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán. A Székelyföld leírásában Orbán Balázs kereken 520 falut és várost ismertet, 80 bárrumot, soknak az alaprajzát is közli, templomokat százával, barlangokat, forrásokat, ezen kívül bemutat, illetve ábrázol 110 régi harangot és 24 kelyhet. Én lakán lerajzolta azt a rovásírásos szemöldökfát, amely bizonyítja, hogy Erdélyben még a 17. században is használták a régi székely rovásírást.

Kászolói faluban gyűjtötte Kodály a Rossz feleség balladáját, amelyet Jablunkai Éva adott elő. Orbán Balázs végrendeletében meghagyta, hogy Szejkefürdőn a saját földjében temessék el. Azzal, hogy nem egy zárt családi kriptát, hanem a székelyek által látogatható szejkefürdői domboldalt választott a nyughelyéül, sírját a székely nép közös emlékhelyévé tette. Orbán Balázs pontosan meghatározta, hogy vagyonának jövedelmeit mire kell fordítani a székelység javára. Szejkefürdőt és a szombatfalvi házát, telkét bátyja fiának hagyta azzal, hogy évi 400 forintot tehetséges, szegény diákok megsegítésére kötelesek fordítani. Tövisi birtokát és egyéb ingatlanjait az Erdélyi Közművelődési Egyletre hagyta, hogy, idézem, azt bölcs belátása szerint fordíthassa a székely kivándorlás meggátlására. 1978-ban Sütő András az emlékmű felé még csak 5 kapun haladt át, azokat az élet és halál kapuinak nevezve. A kapusor ma 17 székely kapuból áll. A sor legtetején, a sír előterében áll az a székely kapu, amelyet maga Orbán Balázs állítatott halála előtt 2 évvel, és amely egykor arany és kék színekkel volt díszítve.

0: A székelyfonó befejező részének szemelvényével véget ért a kapuk sorozatát lezáró székelykapuknak szentelt zenélőköntös, a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben a zenélőköntös komoly zenei rovatunkból hallgathattak meg egy új, nagyon izgalmas részt Nagy Ibolya szerkesztésében. A következő percekben Ákos énekel.

Az elmúlt percekben Ákos énekelt nekünk. Ezzel most déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ezzel az igével búcsúzom hallgatóinktól ezen a szép nap sütéses vasárnapon. Ezzel most munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot és áldott vasárnapot kívánok Önöknek!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 16. vasárnapon a hét vezérigével. Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ennek az igének az üzenetében tudjunk megerősödni ezen a héten, és életünk minden egyes napján, hogy Krisztus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Hirdetem nektek, hogy minden egyes vasárnap 10 órától szeretettel várunk Isten tiszteleteinkre, és bátorítjuk a családosokat is, hogy jöjjenek, hisz gyerekkuckó is nyitva áll, mi is rendszeresen készülünk gyerekek fogadására. Hirdetem azt is, hogy új konfirmációi előkészítő csoportot indítunk 11-12 éves 6-7. Osztályos fiatalok számára. Szeretettel várjuk őket, és a lelkészi szándékot, a részvételi szándékot a szülők a lelkészi hivatalban, illetve a lelkészeknél jelezhetik. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat. Továbbra is hirdetem azt, hogy a lelkészeink látogatást tesznek mindazokhoz, akik ezt igénylik, valamint arra kérlek benneteket, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg idős testvérekről, akik látogatást, úrvacsorát igényelnek, hogy tudjuk őket felkeresni. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, adományaitokkal a gyülekezetünk munkáját segítitek. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. De az igazak örülnek, vígadnak Isten színe előtt, vígan örvendeznek. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Úr az ő neve, vígadjatok színe előtt. Árváknak atya, özvegyek védője, az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, de méltó vagyok ítéletedre. Mégis hozzád fordulok, mert nincs más reménységem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, felejetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, melyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy az embertársaitokat, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom. Bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Jeremiás síralmainak könyvéből, a harmadik részből. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására, mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, te vagy a szomorkodók vigasztalója és a gyengék erőssége. Kérünk téged, hallgasd meg hozzád szálló könyörgéseinket, hogy akik az élet nehézségeinek terhe és a haláltól való félelem miatt sóhajtozunk, nálad segítséget és békességet találjunk. És téged, teremtő, megváltó, megszentelő Szent Háromság egy örök igaz Istent, az élet és az üdvösség ajándékozóját áldjunk és magasztaljunk, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli igét, ugyanint az írva található Pál apostolnak Timóteushoz intézett második levelének első részében, a 7. verstől a 10. a következőképpen. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumi igéjét is, úgy, mint az írva található a János írása szerinti evangélium 11. részében, az első vers, harmadik vers, valamint a 17. verstől a 27-ig. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első versből. Én most csak a 7. verset fogom felolvasni. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Az ige olvasása közben, készülés közben arra gondoltam, hogy volt már az én életemben is olyan, hogy kérdések, kérdőjelek merültek fel. Volt már olyan pillanat, amikor megfordult a fejemben, hogy vajon elég jól hiszek? Vajon van értelme ragaszkodni ehhez a hithez, amiben felnőttem? Ami végigkísérte eddigi életemet. És ez azért merült fel, mert a levél és a levél írásának a körülményei hasonló helyzetet idéznek fel. Pál apostol Timóteusnak, Timóteushoz írja ezt a levelet, az ő fiatalabb munkatársának, lelki gyermekének, akit ismer, akiről tudja, hogy honnan jött, ismeri a hitét. Az előző versekben még arra is hivatkozik, édesanyjára és nagymamájára, és arra az őszinte hitre, amely már az ő életükben is ott volt. És ez a levél egy bátorító levél Timóteus számára, mert ő is egy olyan helyzetben, időszakban van, amikor sok minden okot adott rá, hogy elbizonytalanodjon. A gyülekezetben más tanítások jelentek meg. Olyan tanítók, akik a gyülekezetből szereztek maguknak követőket, és egyre nehezebbé vált eligazodni abban, hogy mi igaz, mi hamis, mihez kell ragaszkodni, kinek lehet hinni. És ráadásul Pál börtönben van. És az az ember, aki Timóteus számára tekintély, mester, aki az ő lelki atya volt, most fogolja az evangéliumért. És még inkább talán érződik az ő életében, hogy akkor most merre tovább, hogyan tovább, mit tegyen. És mégis Pál apostol az, aki onnan a börtönből, a fogságból bátorító levelet ír Timóteusnak. Timóteusnak, akiben valószínű jogosan merülhetett fel a kérdés, hogy biztos ez? Biztos jó az, amiben hiszek? Érdemes ehhez ragaszkodni, amikor minden felől csak lehet negatív élmények érnek, elmarasztalások. Érdemes kitartani egy olyan hit mellett, amely miatt Pál börtönbe került. Érdemes hirdetni újra és újra ugyanazt az evangéliumot, amikor más tanítások vonzóbbak, sikeresebbnek látszanak. Érdemes állandóan az árral szemben úszni. Egy darabig talán még lelkesítő is lehet az árral szemben úszni. Azt mondani, hogy én másként akarok élni. Nem teszem automatikusan azt, amit mindenki más, más értékek szerint szeretnék dönteni. Nagyon sokszor rájövünk, hogy hosszú távon ez nagyon is fárasztó. És talán ezért nincs is olyan messze Timóteus helyzete, ami mindennapjainktól. Mert ma is, mi is olyan világban élünk, amely tele van különböző válaszokkal arra, hogy hogyan lehet, hogyan kell jól élni. Szinte naponta találkozunk újabb és újabb életvezetési módszerekkel, új lelki utakkal, új gondolatokkal, amelyek azt ígérik, hogy ettől aztán boldogabb leszel, szabadabb, teljesebb lesz az életed. És nagyon sokszor láthatjuk azt a környezetünkben, hogy sokan vannak, akik hajlamosak elindulni
kipróbálni ezeket az utakat. És ezzel szemben ott áll a mi keresztjén hitünk a maga 2000 éves történetével. Ugyanazzal az evangéliummal, Krisztusról, keresztről, kegyelemről, megbocsátásról, szeretetről, szolgálatról, örök életről. És lehet, hogy be kell vallanunk, hogy nem ez mind tűnik mindig a legvonzóbbnak. Mert a kereszténység nem azt ígéri, hogy ha hiszel, akkor minden könnyű lesz. Nem azt mondja, hogy ha hiszel, akkor minden vágyad teljesül. Mert Jézus követése sokszor pont azt jelenti, hogy le kell mondanod. Pont azt jelenti, hogy valaminek nemet kell mondanod. Sokszor azt jelenti, hogy meg kell bocsánatod, hogy hordoznod kell a másikat, hogy meg kell állnod, és el kell különítened magadat attól, amiről tudod, hogy nem jó, mégis lehet, hogy sokan körülötted azt teszik. És lehet, hogy sokszor ott van bennünk is a kérdés, hogy kellene valami más, vagy nem kellene valami más? Nem lett ez túl régi? Hogyha körülnézünk itt a templomunkban is, akkor sok üres helyet látunk. Megtapasztalom lelkészként is azt, hogy nehéz összehozni a gyülekezetet. Hogy annyi minden más történik, annyi minden verseng az időnkért, a figyelmünkért, az energiánkért. És nagyon sokszor pont a vasárnapi istentisztelet az, amiről könnyebben lemondunk, hamarabb lemondunk. És természetesen nem lehet egyenlőség jelet tenni a templomba járás és a hit közé, mert nem minden üres templompad jelent hitetlenséget, ugyanúgy nem minden megtöltött templom sem jelent élő hitet. De talán mégis annyit kimondhatunk, hogy az, ami valóban fontos számunkra, annak helyet keresünk és helyet készítünk az életünkben. Hogyha fontos az Istennel való kapcsolatunk, akkor szükségünk van azokra a helyekre is, ahol és amiből ez a kapcsolat táplálkozik. Az ígére, az imádságra, az úrvacsorára, a közösségre. És lelkészként is nagyon sokszor tudnék kapcsolódni Timóteus bizonytalanságához. És megfordul a fejembe az, hogy vajon valamit rosszul teszek, vagy mit teszek rosszul, mit teszünk rosszul, miért nincsenek többen? Mit kellene másként mondani? Van-e értelme újra és újra ugyanazt mondani? Kellene más módokat találni? És ez az ige engem is megerősít abban, hogy nem, mert Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy találj ki valami sikeresebbet. Találj ki valami vonzóbbat, hogy tud visszahívogatni az embereket. Hanem azt mondja, hogy az Úristen nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azt mondja, hogy emlékezz vissza édesanyádra, nagymamádra és az ő hitükre. Hogy nézz vissza. Emlékezz arra, hogy honnan jössz. Emlékezz arra, akik előtted hittek. És talán nekünk is érdemes néha megkérdeznünk magunktól, visszanéznünk, és megválaszolni azt a kérdést, hogy ki járt előttem hitben? Kitől tanultam meg imádkozni? Ki vitt először templomba? Kinek a hite lett számomra is kapaszkodó? Egy nagyszülői, szülői, egy lelkészé vagy baráté? És nem azért hiszünk, mert ők hittek, de az ő hitük emlékeztet arra, hogy az Úristen története nem velünk kezdődött. Hogy voltak előttünk emberek, akik szintén bizonytalan időkben éltek, akiknek voltak kérdéseik, akik néha megfáradtak, de mégis megtapasztalták Isten hűségét, és arról bizonyságot tettek. Megtapasztalták azt, hogy Isten ott járt mellettük, és ezt nem szégyelték elmondani, és arra biztatni bennünket, hogy te is ebben az Istenben higgy. És Pál apostol emellett bátorítja Timóteust,
És arra hívja fel a figyelmét, hogy mi az, amit az Úristen nap mint nap adni akar neki. És ez nem a félelem. És nem azt mondja, hogy nem szabad félned, és a hívő ember, a keresztény ember soha nem fél, és nem lesz soha oka félni. Mert lesz olyan, és a félelem érzete újra és újra feltörhet bennünk. De azt akarja Pál apostol Timóteusnak elmondani, hogy nem vezethet bennünket a félelem. Nem irányíthatja a félelem a mi döntéseinket, a mi életünket. Hanem van valami más. Az erő, a szeretet és a józanság. Hogyha az erőre gondolunk, akkor milyen értelemben gondolkodunk róla? Legtöbbször fizikai erőben, hogy legyen erőnk valamit megtenni, túlélni, véghez vinni. De itt ugyanakkor arról az erőről is szó van, amely nem abban áll, hogy másra ráerőltetek valamit, hanem egy olyan belső erő, amely képes megtartani, amellyel ki tudom mondani azt, hogy én ebben hiszek, én ebben akarok megmaradni. Az az erő, amellyel nemet tudok mondani akkor, amikor kell. Amikor lépni tudok akkor, amikor szükséges. Amellyel tudom vállalni azt, hogy bizonyos dolgokban talán másként fogok dönteni, mert én Krisztushoz tartozom, és őt akarom képviselni. Az az erő, amellyel nem szégyellem, hogy fontos számomra az imádság, hogy fontos számomra az Úr háza, hogy nem kell szégyelnem, hogy húzok bizonyos határokat, mert azt gondolom, hogy az Úristen ezt kéri tőlem. És Pál rögtön mellé teszi a szeretetet. Mert az erő szeretet nélkül keménységgé válik, zsarnokivá. A bizonyosság szeretet nélkül könnyen göggé lesz. És ezért állott mellette a szeretet. Vagyis nem azért állok meg a hitemben, hogy a másikat le tudjam győzni, hogy a másiknak bebizonyítsam és megmutassam, hogy én a jó oldalon állok, te a rossz oldalon. Mert lehetnek világos meggyőződéseim, de közben tisztelhetem is a másikat. Mondhatok nemet valamire úgy, hogy közben nem fordulok szüntelenül, szeretetlenül a másik ember ellen. Most, ha Krisztusra nézünk, akkor láthatjuk, hogy az ő ereje nem az az erő, amely eltipor, hanem az, ami képes a halálig szeretni, kereszt halálig. És végül ott a józanság. Talán erre van ma leginkább szükségünk. Arra a józan belátásra, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi igaz, mi hamis, mi jó, mi rossz. Hogy ne higgyünk el mindent csak azért, mert nagyon sokan mondják, és a csapon is az folyik. De ne utasítsak el mindent csak azért, mert új. Hogy ne a félelmeim döntsenek helyettem. Ne az, hogy valami divatos vagy menő, hanem tudjak megállni. Megvizsgálni és megkérdezni, hogy hová vezet valami. Hogy összhangban van-e Krisztussal. Hogy több szeretet születik-e belőle. Hogy közelebb tud-e vinni Istenhez és a másik emberhez. Vagy csak még jobban önmagam köré zár. A józanság, amiről Pál apostol beszél, az nem hideg számítás, hanem egy belső rendezettség, önuralom és tiszta látás. És ez a három, az erő, szeretet és a józanság mutatja meg, hogy hogyan lehet, milyen lehet keresztényként az árral szemben úszni és élni. Erő, szeretet nélkül az keménység. A szeretet erő nélkül az nagyon könnyen mindenbe belenyugszik és olyan langymeleggé válik. És józanság nélkül úgy az erő, mint a szeretet, könnyen elveszíti az irányt. De a Szentlélekkel együtt bátor, szerető és tisztánlátó keresztény életté válhat. És ez az ige, ez a három szó, ez a három ajándék, amit kapunk az Úristentől, és amit minden nap bennünk akar formálni,
nem önmagukban léteznek, hanem ennek az alapja az, amit Pál apostol abban fogalmaz meg, hogy Krisztus az, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Azért működhet és dolgozhat bennünk az erő, a szeretet és a józanság. Pál nem azt mondja egyszerűen Timóteusnak, hogy most már szedd össze magad, légy bátrabb, szeress jobban, gondold végig, legyél józanabb, hanem hogy ezek ott vannak benned azért, mert Jézus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ez az alap, nem a mi saját lelki erőnk, nem a mi magabiztosságunk, hanem Krisztus. És itt van az, ahol ez az ige olyan szépen összekapcsolódik a mai evangéliummal. Márta ott áll Jézus előtt, meghalt a testvére, minden, ami biztos volt számára, összeomlott, és Jézus nem valami elméletivel jön oda, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És megkérdi tőle, hogy hiszed-e ezt? És végeredményben ugyanez a kérdés áll ma előttünk is. Nem az, hogy divatos-e a kereszténység, nem az, hogy hányan ülünk a templomban, hogy lehetnénk-e többen, nem az, hogy mások korszerűnek vagy elavultnak tartják-e mindazt, amiben hiszünk, hanem hogy hiszed-e azt, hogy Krisztus valóban az élet. Hogy hiszed-e azt, hogy az evangélium, az örömhír az több egy 2000 éves hagyománynál. És hogyha igen, akkor ennek meg kell látszani az életünkben. Abban, ahogyan döntünk, ahogyan beszélünk, ahogyan megbocsátunk, ahogyan nemet tudunk mondani,

Szeretetet kaptunk, hogy ne mások ellen, hanem másokért tudjunk élni. És józanságot, hogy a sok-sok hang közül, ami körülvesz bennünket, mindig fel tudjuk ismerni Krisztus hangját. Nem azért hiszünk, mert divatos, vagy azért, mert mi lennénk többen, hanem mert tudjuk, hogy kiben hiszünk. Abban a Krisztusban, aki megtörte a halál hatalmát, és világosságra hozta az életet. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ebből tudjunk élni. Ebben tudjuk megélni nap mint nap a mi hitünket. Erővel, szeretettel, józansággal. Újra és újra, minden egyes nap. Amen. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, az ő egyszülött fiában, aki fogantatott Szélektől, született Szűz Máriától, feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, bement a mennybe, ott ül, Tó Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni őket és holtakat. Szent életben, szent egyházat, szentek közösségét, bűnök és bánatot, testfeltámadással és az örök életet.

Jóságos Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, hallgasd meg könyörgésünket. Könyörgünk ezért a világért. Oly sok minden összekúszálódott, ami sokáig biztosnak és helyesnek tűnt számunkra, az most megkérdőjelezik. Nap mint nap szemünk előtt van világunk törékenysége, és ez félelemmel tölt el bennünket. Nagyon sok ember bizonytalanná vált. Sokan az egyszerűnek tűnő igazságok után futnak, és hagyják, hogy félrevezessék őket. Jóságos Istenünk, légy velünk, akkor, amikor a Te erődből szeretnénk kiállni a teremtett világod megőrzéséért, amikor igazságosabb világért akarunk tenni, amikor a Te békédért szeretnénk munkálkodni. Ajándékozz meg bennünket erőddel. Úr Jézus Krisztus, Te megtörted a halál hatalmát. Tulajdonképpen már nem kellene félnünk, mégis gyakran nem sikerül legyőznünk a félelmet. Elcsüggedünk, és úrrá lesz rajtunk a rettegés. Segíts, hogy ne engedjük magunkat megfélemlíteni. Ott vannak közöttünk, társadalmunkban és gyülekezeteinkben is azok, akik félelmet keltenek. Pedig mi többet tudunk. Nekünk ott van a Te evangéliumod. Ne engedd, hogy világosságodat sötét felhők takarják el. Segíts szétszórni ezeket a felhőket. Légy mellettünk ebben. Légy velünk az előttünk álló héten és életünk minden napján, hogy felismerjük igazságod világosságát, és ne engedjük, hogy félelem kerítsen hatalmába bennünket. Urunk, most imádkozzunk különösképpen teológus testvéreinkért is, akik egy új tanév előtt állnak. Urunk, kérünk, erősíts meg bennünk elhívásukat. Adj nekik erőt a tanulásban, a készülésekben, hogy tudjanak felkészülni erre a szolgálatra, amelyre őket elhívtad, hogy a Te igéd világosságát tudják hirdetni ott és ahova őket majd helyezed. És imádkozzunk, Urunk, azokért is, akik őket ezeket az úton elkísérik, oktatóikért, hogy ne feledkezzenek meg felelősségükről, arról, amit rájuk bíztál, rájuk helyeztél, hogy továbbadhassanak. Szentlélek, mindent átjáró erő, árasz ki világunkra a józanság és az értelem lelkét. Adj józanságot a hatalmasoknak és gazdagoknak, embertársainknak, adj értelmet és megfontoltságot a családoknak. A Te erődből szeretnénk összetartani. A Te erődből szeretnénk odafordulni a szomorúakhoz, a magányosokhoz és a betegekhez. A Te erődből szeretnénk úgy élni, hogy senkit se hagyjunk magára. Senkin ne nézzünk át, és senkiről se feledkezzünk meg. A Te erődből szeretnénk élni napról napra újra kezdve. Kérünk Téged, ajándékozz meg bennünket szereteted, józanságod és megfontoltságod erejével. Amen.

valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsérnek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk, imádva, vég nélkül.

Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet. Amen.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Refo udvarban. Arra bátorítok mindenkit, hogy az erős napsütés helyett válasszák a szellős sátrat, vagy a sátor közeli részt. Tudom, hogy ki van hangosítva, és a kávéörlőt is túl tudjuk beszélni, de a sátor alatt egy picit hűvösebb van. Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthonteremtő szerepe Erdélyben és a világban. A téma új, a meghívott, most már 3 éve visszatérő. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük főtiszteletű dr. Kolombán Vilmos József püspök urat, az Erdély Református Egyházkerület püspökét.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Békesség Istentől én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és akkor vágjunk bele.
1: Sok kérdést készítettünk elő. Azt szoktuk mondani, hogy a kolozsvári Magyar Napok és a Refo udvar ilyen szempontból az Erdély Református Egyházkerület közgyűlését követően püspök urat mindig beszámol az elmúlt évről, történésekről, de itt a Refo udvarban egy kicsit személyesebbre veszük, és személyes kérdésekkel is szoktuk püspök urat bombázni, és ez az idén is így lesz, úgyhogy az idén csatlakozunk a kolozsvári Magyar Napoknak a központi témájához, a tárt kapukkal, és ebben a mostani beszélgetésben főleg azt keressük, hogy az egyháznak az otthonteremtő szerepét vizsgáljuk, főleg leszűkítve a kört a református egyházkerületre. Úgyhogy személyesebb kérdéssel indítunk. Püspök úr számára személyesen mit jelent az otthon, és mikor érzi igazán otthon magát az egyházban?
2: Kérdéseket nem szabad minősíteni, de ez egy nehéz kérdés. De most elárulok egy kulisszatitkot, én a kérdéseket megkaptam korábban. Azóta is gondolkodom, hogy erre hogyan lehet jól válaszolni, és rájöttem, hogy sehogy. Először is kérdés két komponensből tevődik össze. Az első az, hogy mit jelent a számomra az otthon. Sok mindent lehetne mondani. Így 50 után, vagy 52-t is betöltve, azért most már nem tudom igazán, hogy mit nevezzek otthonomnak. Ugye engem, vagy minket is

0: És utolért a lelkipásztori családoknak a szokásos sorsa, hogy amikor megkérdezek egy lelkész gyermeket, hogy hová való vagy, akkor legtöbbször azt mondják, hogy hát Fülbe való, mert nem tud egyetlen település sem megnevezni, hogy melyik az a település, ahol felnőtt, mert hogy a szolgálat a szülőket ide vagy oda elviszi. Bár én az utóbbi 25 vagy 26 esztendőt Kolozsváron töltöttem, és itt születtek a gyermekek. Itt is háromszor vagy négyszer költöztünk ez a 25 év alatt. És nagyon sokszor gondolkodtam azon egy költözés után, hogy költözés előtt és költözés után is, hogy hogyan lehet egyik lakásból a másikba úgy hazamenni, hogy most már máshol van az otthon, máshol van a ház. És nekem ezzel meg is lepődtem, és minden költözés után meglepődöm. A világ legtermészetesebb dolga, hogy egyik nap még itt fekszem le, másik nap ott kelek fel, és onnantól kezdve az az otthonom. De ugyanebben benne van az is, hogy legtöbbször inkább egy utazónak vagy turistának érzem magam. Nem is próbálom úgy most már kialakítani a saját környezetemet, mint ami állandó és végleges, hanem ami mindig ideig való. Hogy eltelik 5 év, eltelik 10 év, és menni kell máshová. És így az otthon inkább belül alakul ki. Hogyha tovább megyek a személyes vonalon, akkor azt is elmondhatom, hogy otthonnak azt érzem, amikor otthon van az egész család, vagy egy asztalhoz le tudunk ülni az egész család, és tudunk együtt közösen étkezni, vagy közösen bármiről beszélni. A kérdésnek a másik része hogyan is hangzott?
1: Mikor érzi igazán otthon magát az egyházban?
0: Az egyházban? Hát ide is vissza kell mennem még a gyermekkoromra. Kicsi-kicsi gyermek voltam, nyaranta a szüleim édesanyámnak a falujába, Erdőfülébe vittek ki, hogy ott majd a vakáció egy részét kibírjuk, amíg ők munkába járnak. És vasárnaponta eljártunk az öcsémmel istentiszteletre. 11-től kezdődött az istentisztelet. Egy rendkívül szigorú lelkész volt akkor a fülei lelkész. Katona volt, tiszt, és onnan ment a teológiára, tehát a Ludovikát végezte el, még a magyar világban is onnan ment a teológiára, de hogy a tartásában megmaradt ez a katonás rend és fegyelem. És egy nagyon egyenes hátú, szigorú, fekete hajú ember volt, tehát a lényéből, külsejéből is sugárzott ez az erős katonás tartás. Féltünk tőle mind a tűztől, ez volt a lényeg. De oda mentünk legkésőbb 10:30-kor Erdőfülébe a templomban, akkor még senki nem volt ott a templomban, és minden egyes padot kipróbáltunk. Kivéve a Mózes padot és a szószékat, a két karzaton is végigültük az összes helyet, nőknél is, férfiaknál is, és ahogy kezdtek bejönni az emberek a templomba, akkor leültünk egy helyről, meghallgattuk az istentiszteletet, de ez egy olyan otthonossági érzést adott, hogy kipróbáltunk minden helyet a templomban, ismertük, tehát a miénk volt, és ez maradt meg gyermekkoromból, de hogyha a felnőtt létemre gondolok, akkor is, amikor hallok egy igazán jó református istentiszteletet, akkor büszke vagyok arra, hogy református vagyok, hogy ez az enyém, ebbe születtem bele, és ebbe akarok meghalni.
1: Mitől válik egy gyülekezet valódi lelki otthonná, nem csupán olyan helyé, mondjuk, ahova vasárnaponként elmegyünk? Egy kicsit kapcsolódik ez, amit elindított, azért is megyek tovább vele.
0: Hát alapvetően ezért, hogy tehát még egyszer megismétlem akkor az utolsó gondolatot, amikor hallok egy igazi jó református istentiszteletet, akkor hogy amelyik arról szól, hogy a te kezedben van a sorsod, és felelős vagy azért, amiért teszel, amit gondolsz, amit tenni fogsz, akkor úgy érzem, hogy igen, ez az a világ, amiben beleneveltek, és ez az a világ, amiben én is akarok élni.
1: Folytatjuk az egyház otthonteremtő szerepéről Erdélyben inkább, úgyhogy erre az irányba szeretnék kanyarodni. Nem fogom tovább vallatni a személyes kérdésekkel, úgyhogy majd néha-néha visszatérünk.
0: Lehet,
1: tudom, de majd visszatérünk rá. Egy kicsit arról szeretnénk most beszélni inkább, hogy hogyan látja, hogy milyen szerepe lehet ma az Erdély Református Egyháznak abban, hogy az emberek ne csak lakóhelyüknek, hanem valóban otthonuknak érezzék Erdélyt, magát.
0: Hát amikor azt mondtam az első kérdést, hogy nehéz kérdés, ez még nehezebb, de az összes többi ilyen. Valószínű, nagyon sokat gondolkodtak Szilárdék, amik összeállították ezt, hogy hogyan lehet olyan kérdéseket feltenni, amire nem lehet jól válaszolni. Vagy nem lehet teljesen jól válaszolni, mert hogy nem lehet egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni ezekre a kérdésekre, majd a közönség is hallani fogja. Hogy hogyan lehet egy gyülekezet vagy egy egyházkerület a maga intézményes voltában otthonná, ez egy megválaszolatlan kérdés, és nem csak ma 2026-ban, hanem mindig is az volt. De ezzel szemben azt gondolom, és azt hiszem, hogy a lelkészek, a presbitériumok kivétel nélkül arra törekednek, hogy otthonnál tegyék, hogy egy olyan közösséget tudjanak kialakítani, és egy olyan közösségi hely legyen maga a gyülekezet, ahol kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki megtalálja magát, függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettsége van. És ugyanebben rejlik a rendkívüli nehézsége és a szinte megoldhatatlansága is, hogy emberként sokan vagyunk sokfélék. És nagyon nehéz megtalálni azt a közös pontot, ami ezt a sokszínű közösséget össze tudja fogni és meg tudja ragadni. De itt visszatekintve az elmúlt 35 évre, vagy ha nagyobb léptékben gondolkodunk, akkor az elmúlt 100 évre, vagy egyáltalán a teljes időszakra, amióta református egyház van, akkor történészként is azt látom, hogy mindig ez volt a cél, hogy valamiféle otthont és közösséget teremtsenek, mindenki tudjon beilleszkedni a maga módján, vagy találja meg azt a részt, azt a helyet, ahol választ kaphat a kérdéseire.
1: A Refoudvarban is, a szervezésben az IKE, a FIKE, az ifjúság komoly szerepet vállal, és ugye mindig mondják, hogy a fiatalokban, mi szoktuk mondani, hogy a jelen nem csak a jövő. Nagyon sok fiatal úgy érzi, hogy jövőjét csak külföldön tudja elképzelni. Mit tud tenni az egyház azért, hogy egy ilyen perspektívát tudjon kínálni számukra, hogy közösséget és reményt találjanak itthon?
0: Hát itt, hogyha visszatekintünk az elmúlt 35-36 esztendőre, tehát a forradalom utáni időszakra, ezt önmagában is lehet értékelni, hiszen 1992-ben volt az első népszámlálás is, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor 1,7-1,8 millió magyar számoltak akkor. Most az utolsó népszámláláskor számoltak 1.200.000, de ugye ez sem egy megbízható szám, mert hogyha ehhez hozzáveszünk azt is, hogy volt egy olyan 2,5 milliós tömeg, amely nem nyilatkozott sem a felekezetéről, sem az anyanyelvéről, nemzetiségéről, akkor ebben még van egy 100 000-nyi. Ezek valószínűleg azok az állampolgárok, akik tartósan külföldön élnek, és a román állam valamilyen adatokat egy más állami rendszerből átvett, és így megjelent ez a 2,5 millió. Na most ennek a lényege az, hogy akárhogy számolunk, tehát Erdélyből hiányzik a demográfia miatt és az elvándorlás miatt egy 600-700 000-nyi magyar. Ez nyilván látszik a templomokban is, és nagyon sokszor az elmúlt másfél évben sok újságíró megkérdezte azt, hogy az egyház mit tesz azért, hogy a csökkenő templom látogatottságban valamit mozdítson, vagy valami eredményt tudjon elérni. És én ilyenkor mindig visszakérdezek arra, hogy mihez viszonyítva csökken a templom látogatottság. Mert nyilván ott, ahol ezelőtt 30 esztendővel volt például 200 a lélek a templomban, egy nagy gyülekezet esetében. És ma ebből maradt 110, 120, 130, az nyilván csökkenés számarányában. De ha százalékosan nézzük, hogy honnan jutottunk el, meddig, akkor a csökkenés elhanyagolható. Ezért van az, hogy minden egyházkerületi közgyűlésen ugye a missziói előadónak a feladata az, hogy százalékarányosan is beszéljen arról a kérdésről, hogy hány százaléka jár nyilvántartott reformátusoknak istentiszteletre, hány esketés, stb. Temetés volt. És ott az elmúlt 35 esztendő alatt azért számottevő elmozdulás a templom látogatottság tekintetében nem volt. A hiányzó gyülekezeti tagok pedig a demográfiai csökkenés miatt nincsenek ott. Kivándorlás demográfiai csökkenés, nem pedig azért, mert hogy az egyház hitelét vesztette. Pontos számot nem tudok mondani, de talán 1 vagy 2%-ról beszélünk 35 esztendő alatt, ami nyilván fáj, és nyilván ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és amivel foglalkoznak is a lelkészek, hiszen eddig minden lelkész, akivel találkoztam másfél év alatt püspökként, én azt látom, hogy törekednek, gondolkodnak, igyekeznek, hogy valamit megmozduljon, ezért vannak a réteg alkalmak, ezért vannak különböző gyülekezeti foglalkozások, kirándulásoktól elkezdve mindenféle, de nyilván az elsődleges, legfontosabb az maga az istentisztelet. Kérdésnek a másik fele az, hogy ebben az egyház egyedül nem tud sok mindent tenni. Ez azért legyen világos mindenki számára, hiszen az egyháznak az alapvető feladata elsősorban az, hogy hirdesse az evangéliumot, és minden egyéb ennek rendelődik alá. Ha megfordul a prioritási sorrend, tehát például a diakóniai munka kerül előtérbe, akkor elveszíti az egyház a sajátos jellegét, hiszen az egyház elsősorban és a református egyház igehirdető egyház. Ennek a leágazása és az igehirdetésből fakad maga a gyakorlati megvalósulása, hogy az evangéliumot ne csak szóban, hanem tettekben is el kell vinni a gyülekezeti tagokhoz, és ennek eredménye a diakónia és a rászorultaknak a támogatása. Azért nem tud az egyház egyedül ebben a kérdésben kézzelfogható eredményt elérni, mert hogy Ez hozzátartozik Romániának az elmaradt infrastrukturális helyzete. Hozzátartozik Romániának az elmúlt 3,5 évtized elhibázott gazdaságpolitikája. És ezek azok a gazdasági tényezők, vagy külső tényezők, amelyek nagyon sokat, országos szinten akár 6 millió állampolgárt is arra késztetett és kényszerített, hogy külföldön találja meg a boldogulását. Nyilván ebből ma már trend lett és divat lett. Mert ma, ha a kereseti viszonyokat összehasonlítjuk, például Románia és Magyarország között. És ezt apró pénzre lebontjuk, tehát kiszámoljuk centire pontosan és banira pontosan, hogy mit jelent, akkor ma már nincsenek számottevő különbségek, és itt Romániában, aki odaáll a munka mellé, az ma meg tud élni. Nem kell feltétlenül külföldre menni. Nem beszélve arról, hogy a külföldi munkavállalási lehetőségek is nyilván megvannak továbbra is. De hogyha például egy konkrét esetet mondok, egy Angliában érő Erdélyből elszármazott férfi ott nősült meg, de ott is egy migránst vett feleségül, azt hiszem, hogy a felesége talán afrikai, tehát belső afrikai. Ketten keresnek 6000 fontot nettó. És a 6000 fontból, hogy a gyermekek születtek, azokat nevelni kell, stb. 6000 fontból a havi megtakarításuk körülbelül 200 és 400 font között van havonta. Úgyhogy nincs luxus, autót például nem tudnak fenntartani, mert hogy annyira drága, Londonban laknak, annyira drága, és nem tudnak fenntartani autót. És most, amikor egy évvel, két évvel ezelőtt hazajött egy érettségi találkozóra, egy baróti fiatalemberről van szó, hazajött érettségi találkozóra, akkor lepődött meg, hogy az itthon maradt és erdővidéken élő osztálytársak Audival, Mercedes-szel, BMW-vel és aránylag új autókkal jönnek, és elképedt, hogy ti ezt itthon meg tudjátok oldani és engedni magatoknak, és igen. Tehát itt egy divatról is van szó. Ez a munkaerőnek az elvándorlása, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy valójában az uniós csatlakozás, a schengeni határnyitás, azok gyakorlatilag erről szólnak. Emlékezzenek, csak emlékezzen a hallgatóság arra, aki elég idős, elég vén, mint én, ahhoz, hogy emlékezzen még a 90-es évekre. 90-es évek legelejének a romániai társadalmi közbeszédnek az első számú témája a privatizáció volt. És a privatizáció alatt azt értették, erről szólt az országos politika, az országos sajtó, hogy jön a külföldi tőke Romániában, megvásárolják a gyárakat, modernizálják a gyárakat, folyik tovább a termelés, és itt tejjel, mézzel folyó kánoán lesz egy fél éven belül. És ezzel szemben évtizedek teltek el, amire rájött az a romániai magyar közönség, és egyáltalán Románia, mint állam, hogy a privatizáció nem egyéb volt, mint piacvásárlás. Tehát piacot vásároltak a nyugaton megtermelt termékeknek, és azt adták el. Tehát nem volt itt gazdasági fellendülés. Az, ami van, az elsősorban annak köszönhető, hogy az itt Romániában, mint gazdasági szervezet és egyáltalán politikai szervezet megerősödött annyira, hogy kialakítsa a saját termelési rendszereit, és egy jobb életszínvonalat adjon magának. Ez volt első körben, második körben az uniós tagság, ami azt jelentette, hogy nyilván még jobban kinyílnak a határok az uniós termékek előtt, és megnyílik a határ az uniós munkaerőpiac előtt. Ha Romániában a valós számot nézzük, akkor 5-6 millió állampolgár él tartósan határokon kívül, vagyis dolgozik külföldön, ami nyilván jó a nyugatnak, mert pótolják a kieső munkaerőhiányt, és jó Romániának is, hiszen így évente több milliárd eurónyi ingyen pénzhez juthat, azon keresztül, hogy az ott megkeresett pénzeket hazahozzák. Ez egy divat lett, látom azt, hogy a végzős osztályok közül, vagy akár az egyetemi csoportok közül rögtön 3-4-5 azonnal külföldre megy. Ebben azért benne van az értelmiségnek a felelőtlensége is, bocsánat, hogy ezt mondom, hiszen továbbra is azért az a hagyományos rendszer, amiben az Erdélyben az értelmiséget képezték, az továbbra is kellene működjön. Mert ahhoz, hogy bárki tovább tanuljon, és egyetemi diplomát, egyetemi oklevelet szerezzen, nem csak a család, és nem csak az állam járul hozzá, hanem az a közösség is ilyen vagy olyan formában hozzájárul, amelyikhez tartozik. És ezért felelőssége kell legyen, vagy kellene legyen annak az a fiatalnak, aki itthon szerez egyetemi oklevelet, és azzal rögtön külföldön próbál élni. De most a legutóbbi magyarországi választások kapcsán egy rendkívül szomorú jelenség ütötte fel a fejét, már választások előtt a választási kampányban nagyon fontos kampánytéma volt Magyarországon a kisebb pártok részéről, hogy egyfajta határon túli magyarok elleni hergelés ment. Ez azóta sem csitul, csak egy kicsit átalakult, de bárki, aki a Facebookot felüti és beleolvas a kommentekben, én rendszerint szoktam olvasni, már hogy a közbeszédnek az erejét és a velejét letapogassam, ez továbbra is megy. Azért nem szabad elfelejteni azt, hogy ha kiszámoljuk Banira, hogy egy Romániában megszületett gyermek a családnak, az államnak mennyi pénzbe kerül, és ezt ki lehet számolni, tehát erre azért vannak egészen konkrét és komoly képletek, Banira pontosan meg lehet számolni ezt, és összevetjük azzal a támogatással, amit az elmúlt 16 évben, vagy az elmúlt 36 évben az anyaország támogatta, akár Erdélyt, akár határon túli magyar közösségeket, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen továbbra is nettó befizetői vagyunk a magyar költségvetésnek, nem pedig haszonélvezői. Tehát humán erőforrásban, egyáltalán a GDP fejlődésében, nevelésben és így tovább, továbbra is a mérleg a mi oldalunkon áll. Ez nem büszkeség, ez inkább szomorúság, hogy így van, mert ez azt jelenti, hogy ez a 600 ezer ember, akiről beszéltem, az továbbra is hiányzik innen az erdélyi magyar közösségből. És visszatérve az alapkérdésre, ezért nehéz egyedül az egyházon számon kérni azt, hogy mit tesz azért, hogy az erdélyi magyar közösséget megtartsa, vagy otthon teremtsen fiatalok számára. Persze az egyház törekszik, csinálja maga dolgát, de egyedül nem tud eredményt elérni, csak úgy, hogyha a különböző civil szervezetek és maga az állami hatalom is abban lesz érdekelt, hogy ezt a kérdést valamiféleképpen közösen tudjuk megoldani. Ha megnézzük például a két országnak a gazdaságpolitikáját, a családtámogatási rendszert, hogy mi van Magyarországon, és mi van itt Romániában, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon az állam minden külső feltételt megteremtett ahhoz, hogy a fiatal otthon maradjon. Családtámogatási rendszer, 25 év alattiak személyi jövedelem adómentessége, házépítési, házvásárlási, kedvezményes kölcsönök, stb. Ezzel szemben Romániában semmi sincs. És még ott sem sikerül megtartani Magyarországon az ott született fiatalságot, mert annak is egy része külföldre megy. Ez a munkaerő vándorlásának a szabálya. Az infrastruktúrális fejlesztések hiánya pedig azt jelenti, hogy addig, amíg Nyugat-Európában a legkisebb faluból a legközelebbi ipari nagyvárost maximum egy órán belül eléri, itt nem kell messze menni, itt van 100 fenes, 7 kilométerre, Kolozsvár központtól központig, és ez naponta 3 óra autózást jelent. 3 óra alatt pedig, mit tudom én, Németországban, Lipcséből, hogyha megnyomja azt a kicsit pedált, akkor elmegy Münchenbe. Itt pedig 7 kilométerről beszélünk. És így, hogy mindenki nagyvároson kénytelen élni, ez nyilván azt jelenti, hogy most Kolozsváron egy négyzetméter, nettó négyzetméter ára 3250 euró, amit egy pályakezdő fiatal leírni sem tud, nemhogy kifizetni. Tehát olyan horribilis összegekbe kerül egy 40 négyzetméteres lakás 120-150 ezer euró egy pályakezdő fiatalnak, ez kifizethetetlen, akkor természetesen itt van ez a kérdés, hogy és miközben itt vannak a falvak 30-40-50 kilométeres körzetben, hogyha megfelelő úthálózat lenne, akkor egy fél óra 45 perc alatt be lehetne jönni. Nem lehet. És ezek azok a dolgok, amivel az egyház ugyan küszködik, megpróbál itthon tartani, de ide kellene több civil és állami szereplő ennek a kérdésnek a megoldásához. Kicsit hosszú lett, de bocsánatot kérek.
1: Teljesen rendben van összefoglalta. Itt közben figyeltem arra, hogy erre most nem kell külön válaszolni, de úgy értettem, legalábbis azt szűrtem le a közösség megtartó erejéből, hogy meg azt mondta Püspök úr, hogy az egyháznak a fő küldetése szerep az az ige hirdetés, tehát ugye az Isten tisztelet, ugye mellé társul az oktatás, a diakónia, ifjúsági munka, személyes kapcsolat és társai. Na de ugye nagy kérdés az, hogy teljesen különbözik, és ezt említette azzal is, hogy mennyire másak a gyülekezeteink, akár egy városban, vagy mennyire különböző Kolozsváron élni, nagyvárosban centralizálni, de mi van ugye a több mint 500 gyülekezetben azért sok az előregedő, a fogyó, elszigetelt gyülekezet esetében, ott lehet te otthont teremteni, lehet-e új életet vinni ezekbe a közösségekbe, vagy pedig ezzel a jelenlegi való világgal, tehát ugye egy dolog az, amit csinálunk, mert az egy reakció arra, hogy akkor a lelkészek, vagy egyáltalán az egyházkerületi gondolkodás vezetőség az hogyan gondolja ezeknek a megoldását, de hogy látja Püspök úr, hogy a kis gyülekezetek esetében lehet-e ezekbe a kis közösségekbe új életet vinni?
0: Hát számos próbálkozás történt az elmúlt 35 esztendőben, ebben a tekintetben is. Vannak egészen szép és felemelő példák, amelyeket tanítani kell, hogy na valahogy így kellene csinálni, viszont ezzel szemben nagyon sok olyan negatív példa is van, amikor azt látjuk, hogy például egy olyan települések esetén, amely nagyon távol vannak a munkahelytől, és amelyek még 90-ig, mit tudom, akár 800-900 ezer lelkes gyülekezetek voltak, ma maradt 150-200 lélek. Fiatal nincs, úgyhogy akármilyen szomorú, de ezt is ilyenkor, aki jövőt tervez, ezeket be szokta kalkulálni, hogy szinte napra pontosan meg lehet azt mondani, hogy mikor lesz villanyoltás. Rengeteg ilyen település van, de hogyha európai viszonylatban nézzük, akkor is látszik egy nagyon erős urbanizációs folyamat és jelenség, ami nem most kezdődött el, hanem évtizedekkel ezelőtt. Magyarországon is már rengeteg olyan település van, ahol amely teljesen kihalt, vagy amelyet 2-3 lélek lak. Itt is kezdenek ilyen települések lenni. De ezzel szemben vannak olyan települések, amelynek a lélek száma ugyan esett, de látszik az, hogy mégiscsak van valami spiritus annak a helynek. Visszajárnak, az elszármazottak odavalónak tartják magukat, és olyan is elég gyakran előfordul, hogy időskorra például visszaköltöznek arra a települést, ahonnan valamikor elszármaztak. Amikor már ugye nyugdíj van, amikor nem kell mindennapi munkába járással tölteni az időt, és nem ez határozza meg, hanem könnyebb, másabb jövedelemforrás van a nyugdíj, akkor visszaköltöznek. Vannak olyan települések is, például Ajton, ahogy a Református Egyház pilóta projekt keretén belül 21 házat épített fiatal családok számára, és be is népesedett. Az egyik legszebb megvalósítása volt az egyházkerületnek az elmúlt 3,5 évtizedből. Csak azért mondom pilóta projekt, mert a világ összes pénze kell ide, hogy házat építeni és odaadni a fiataloknak. Tehát ez pilóta projektként tökéletes, de nem használható sajnos egész Erdélyre. Rengeteg olyan egyházközségi tulajdonban lévő földterület van, amit az egyházközség már nem tud kihasználni, csak mezőgazdasági termelésre, illetve kiadják bérbe. Ezek közül azért már több helyen elkezdődött az, hogy nyilván nagyvárosok mellett, vagy városok mellett, hogy odaadni fiataloknak a telket, hogy építsenek saját erőből lakást. Ez is egy támogatási forma, legalább a telekért nem kell pénzt adni, és így próbálják segíteni a fiatal integrálni egy közösségben, illetve az életterét kialakítani olyan formában, hogy valamiféle támogatást kapjon a lakása felépítéséhez, stb.
1: Külföldi trendek, a szociális média, ugye az emberek, ezek is kimutatott számok, hogy ott élik az életüket gyakorlatilag, hogy a Facebookról nagyon sok minden leolvasható, hogy akkor milyen irányban mozdul el, illetve nagyon felgyorsult, és tovább fog gyorsulni ez a világ. Most az a kérdés, hogy nyitottság és befogadás terén, mit gondol Püspök úr, hogy kik azok, akik ma úgy érzik, hogy az egyház kapui számukra nem elég nyitottak, és egyáltalán tehetünk-e azért, hogy ők is megszólítva és befogadva érezzék magukat?
0: Hát nyitottság, zárt kapuk, ez egy mindig izgalmas kérdés, hogy mit jelent egy bezárt kapu és mit jelent egy nyitott kapu. Illetve, hogyha a kapu nyitva van, akkor mi megyünk ki rajta, vagy mit engedünk be a kapun. Ugye, hogyha kimegyünk a kapun, az azt jelenti, hogy akkor valamire kíváncsiak vagyunk, akár a másik kapura, másik házra, valami másra. Azt nézzük, hogy kinyitottuk a kaput, kíváncsiak vagyunk a világra, de megszűrjük, hogy mit engedünk be, és azt hiszem, hogy ez valahol ennek a kettőnek a feszültségében működik a valóságban is. Egyrészt, hogyha nyitott kapuk, és egyáltalán a szociális média, vagy a társadalmi közbeszéd jelenlegi állapotát és helyzetét nézzük, akkor nagyon-nagyon sok minden megfogalmazódik az egyházzal szemben elvárásként, vagy akár kritikaként. Ezt a gyülekezeti lelkészek sokkal jobban tudják, mint én. Hogy egy gyülekezeti lelkész nem tud mindenkinek megfelelni, bármennyire is igyekszik. Mindig kerül olyan gyülekezeti tag, vagy akár nem gyülekezeti tag, aki nagyon konkrét és nagyon kemény kritikát fogalmaz meg, hogy mit nem csinált jól. Erről számtalan belső vicc is születik, és Erdővidéken, ahol én születtem, erre azt mondták, és nyilván jogosan, hogy hát Jézus Krisztus sem lett proféta a saját hazájában, hogy ő sem tudott megfelelni mindenkinek, tehát azért kritika volt vele szemben is. De hogy komolyra fordítva a szót, azért Először is úgy gondolom, hogy egy nagyon atomizálódó világban élünk, ahol a hagyományos közösségeknek egyre kevesebb szerepe és helye jut. Nem azért, mint hogy ezekre nem lenne szükség, csak hogy erre tart a világ. Ezt a lelkészek rendszerint elmondják a prédikációjukban, ezt a gyökértelenedést, hogy egy fiatal elkerül egy nagyvárosra, és ott nem találja meg azt a közösséget, amely befogadó lenne. Nem mint hogy ez a közösség elzárkozna, hanem legtöbbször a fiatal részéről nem is születik meg az az igény, hogy keresse magának egy olyan közösséget, ahová tartozni szeretne. Baráti közösség valószínű kialakul, de az, hogy gyülekezetbe integrálódjon, ez ritka esetben történik meg. Másik része ennek a kérdésnek az, és amit elhangzott a szociális média, hogy az egyházzal szemben nagyon sokszor nagyon kemény kritikát fogalmaznak meg. Elég most például a magyar Facebookot felütni vagy fellopozni, és ott látszik, hogy mit gondolnak az emberek az egyházról. Ha komolyan vennénk, és ezt a leghatározottabban mondom, ha komolyabban vennénk ezeket a kritikákat, akkor talán holnap be kellene zárni az egyházat. Csak hogy meg kell nézni, hogy legtöbbször ki mondja ezeket a kritikákat. Én többször vitatkoztam olyan emberrel, aki sürgette az egyház megújítását, hogy meg kell újítani a liturgiát, meg kell újítani a tartalmát a prédikációknak, meg kell újítani az éneklését, mindent meg kell újítani, és olyankor rendszerint visszaszoktam kérdezni, hogy mikor voltál utoljára istentiszteleten? És a válasz embertől függően 1 éve, 2 éve, 5 éve, 10 éve. Tehát olyan emberek fogalmazzák meg ezeket az elvárásokat, akik nem járnak és nem jártak istentiszteletre, hanem hallomás útján vagy valamikori rossz tapasztalat útján alakítanak ki bármiféle véleményt az egyházon belül. Hogyha azokat kérdezzük meg, akik rendszeres templomba járók, de gyakorlók mondjuk így, vagy nem is tudom, mi a helyes megnevezése, akkor ott is van kritika, de ez a kritika általában pozitív kritika, és nem arról szól, hogy bármit azonnal meg kell újítani. Mert hogyha valójában megkérdezzük a gyülekezeti tagokat, hogy például a jelenleg általunk érvényben vagy használt énekeskönyv tetszik vagy nem tetszik, maximum azt mondják, hogy rendben van az az énekeskönyv, de hogy a régi énekeskönyvből kivett énekek miért nincsenek benne. Vagy megfogalmazzák azt, hogy akkor miért nincs sok ifjúsági ének a vasárnap délelőtti istentiszteleten, bár van olyan gyülekezet, ahol ezt is használják, ugye most itt az áhítaton is elhangzó énekeskönyvből, ami zsinati elismertetést nyert, abból használnak. Ezek mind ott vannak, ezek a kérdések, de hogy mit engedünk be? Na most azért itt van egy nagyon erős nyomás a szociális média és a szekuláris társadalom részéről. Elég például, csak egyetlen példát mondjak, itt az elmúlt 20 évről beszéljünk. Az elmúlt 20 évben Hollywoodban készült egyházzal kapcsolatos filmekben hogyan jelenik meg az egyház? Költői kérdést nem kell válaszolni rá, legalábbis nem hangosan. Mindenki magába tegye fel ezt a kérdést és válaszoljon rá. Hogyan jelenik meg az egyház? Elnyomó, kizsákmányoló, pénzszerető, az emberei nem teljesek, hanem mit tudom, ha van egy pozitív, esetleg valahol valamelyik filmben megjelenik egy pozitív lelkész, vagy pozitív pap, az is tele van emberi hibával, iszik, verekszik, mit tudom, szereti a nőket, de attól, amit mond, az még rendben van. Tehát így jelenik meg az egyház. Innen nem lehet nyerni, mert nem ez az egyház. És nem ezek a lelkészek, és nem ezek az egyháztagok. De ez a kép alakult ki, és ezt a képet közvetíti a legnagyobb szórakoztatóipar, a hollywoodi filmgyár. Nem beszélve az egyebekről, hogy akkor, amikor az egyház, és bármelyik egyházról beszélünk, a hagyományos ige hirdetést kívánja fenntartani, ami a Bibliára alapszik, akkor rögtön megjelennek a kritikák vele szemben, hogy ebben az kérdésben az egyház miért nem nyit, miért nem mond valami mást, mint a több ezer éves szövegben, ami le van írva. Ezek olyan kérdések, amit a lelkészek nagyon jól tudnak, és a teológia vagy az egyház történetét ismerők nagyon jól tudják, hogy ezek visszatérő kérdések. Ezek nem új kérdések. Visszatérő helyzetek és jelenetek, de az alapkérdés mindig ugyanaz. Ha bármely egyház enged ennek a társadalmi közbeszédnek, nyomásnak, és elkezd úgy prédikálni, vagy úgy élni, ahogy a társadalom szekuláris része elvárja, ott vége van a történetnek. meredeken zuhan a látogatottság, meredeken zuhan a belső egyházi élet, az evangéliumi élet, és az emberek elszélednek. Most ez történik nagyjából nyugaton. Ma már rengeteg olyan nyugati protestáns és református egyház van, amelyik a református egyház önmeghatározását, nem azt mondják, hogy ige hirdető egyház vagyunk, hanem hogy valamiféle szociális segítő szervezetként azonosítja önmagát. Erre ez redukálja a saját szerepét. Tehát az igehirdetésnek nincsen már jelentősége, hanem annak van, hogy segítsenek a rászorultakon, segítsenek a társadalom peremére szorultakon, vagy a marginalizált kisebbségeken. Úgy látom, hogy ebben az atomizálódó és egyre elmagányosodó társadalomban egyre nagyobb szerepe lesz a közösségeknek, amit az egyház tud adni és fel tud kínálni. Egy olyan közösség, amely nyilván nem önmagáért van, hanem az ige köré tömörül, az határozza meg, még akkor is, hogyha ezért a szekuláris társadalom egy jelentős része megbélyegzi az egyházat, hogy maradiak, elmaradottak, nem akarnak lépést tartani, stb.
1: Nagyon köszönöm a választ, és kapcsolódik is a következő kérdéshez, ami ugye, ha csak a mi erdélyi magyarságunkat tekintve, fölteszem azt a kérdést, hogy mi kettős, minimum kettős kisebbségben vagyunk, egyrészt a Romániában élő magyarként, másrészt pedig kisebbségként, akár mint olyan ortodox egyházhoz való kisebbségben, mint református egyházként, és hogyan látja, hogy itt most felsorolta a hollywoodi filmek, Netflix sorozatok és egyebekben feltüntetett példákban azt, hogy ugye mi ragaszkodunk, és mindig ezt tanultuk az elődeinktől, hogy ragaszkodunk hitünkhöz, nyelvünkhöz, hagyományainkhoz, hogy tudunk-e mindemellett a ragaszkodás mellett nyitottak lenni?
0: A válasz az határozott igen. Így visszatekintve, és bocsánat, hogy nagyon sokszor visszatekintek, egyháztörténész vagyok civilben, és ez a nem tudok ettől szabadulni, de a történelem nagyon sok mindenre megtanított. Visszatekintve az elmúlt közel 500 évre, amióta itt Erdélyben református egyház létezik, a helyzet mindig a következő volt. Nyugat-Európában, ahova innen ezrek jártak tanulni, ugye református lelkészek ezrei jártak ki peregrinációba az elmúlt 500 év alatt, ott mindig valami újítás volt, valamilyen teológiai irányzat. Ezeket hazahozták, de egy feltétellel vagy lábjegyzettel. Ezeket nem szolgai módon lemásolták, hanem megvizsgálták, hogy mi az, ami a hazai környezetben alkalmazható, és mi az, ami nem. Tehát megszületett egy teológiai irányzatnak, vagy gondolatnak, akár gyülekezetépítési gyakorlatnak a hazai olvasata és a hazai receptje. És ez az az újítás, amit nem szabad feladni. Nem szabad nyakló nélkül elfogadni valamit, amit egy okos ember állít, csupán azért, mert egy nagynevű teológus, nagynevű gyakorlati teológus vagy rendszeres teológus, hanem meg kell vizsgálni a tartalmát. És ez egy erdélyi sajátosság. Mindig megvizsgálták, és ezután is meg kell vizsgálni, ami jó, azt meg kell tartani, ami pedig nem jó, azt ki kell dobni. Én ezt egyszer úgy fogalmaztam meg, visszatekintve az elmúlt 35 évnek a különböző kísérletezésére, itt az itt ülő lelkészek azért tudják, hogy az elmúlt 35 évben nagyon sok újítás vagy kezdeményezés történt, hogy valahogy újítsuk meg az erdélyi református egyház életét. És akkor Németországban, Svájcban, Hollandiában használt gyülekezeti gyakorlatokat próbáltak implementálni és azt szerint élni. Ezekről rendszerint kiderült, hogy nem működnek. És azért nem működnek, mert nem volt honosítva. Nem voltak ezek honosítva, és nem ennek az erdélyi közösségnek találták ki, hanem egy svájci gyülekezetnek, egy német gyülekezetnek, egy holland gyülekezetnek. És ezt foglaltam én úgy össze korábban, hogy erdélyi kérdésekre erdélyi válaszok, megoldások kellenek. És ez nem zárja ki, ez nem elitista elkülönülés, hanem meg kell nézni mindazt, ami jó, azokból át kell venni azokat az elemeket, amit itthon lehet használni, de hogy a ragasztóját, az alapötletét, az ideológiáját itthon kell annak megfogalmazni és gyakorlatba ültetni.
1: Püspök urat, az elmúlt időszakban számtalanszor ugye, hát vállalta egyrészt Kárpát-medencei református egyház nevében, és ugye a GEKE körül kialakult kérdéskörben a szócsövet, vagy válaszadóként, emiatt elég sok minden érte, hogy fogalmazzak így röviden, püspök urat, ehhez hogy áll hozzá a református egyház, és ugye együtt is részt vettünk egy társegyházi találkozón, amikor a lippei egyházi vezetőkkel tanácskoztunk, és ott is folyamatosan azt próbálták nekünk elmagyarázni, hogy a befogadás és a befogadottság, meg az, hogy a migráció jegyében hogyan tudunk nyitni mások fele. Közben meg emlékszem, hogy pont ezt magyaráztuk, hogy az elmúlt 100 év történetében mi ezt tapasztaltuk Erdélyben, hogy a nagy román nyitottság a magyarok fele, ami kellett volna legyen, vagy egyáltalán az, hogy mi még itt harcolunk az ingatlanok, meg az elkobzott javainknak a visszaszerzésével, meg mi emellett még hova nyissunk, vagy kifele nyissunk, amikor pont a nagy közösség nem nyit egyáltalán felénk. Hogyan látja Püspök úr ennek az alakulását az elmúlt időszakban? Lát-e ebben a közeljövőben csak most nem 5-10-100 éves távlatot, hanem most így röviden lesz ebben valamilyen változás, változtatás, vagy továbbra is ebben az erdélyi viszonylatban mi megmaradunk a mi alapjainknál, és akkor vállaljuk ezt a felelősséget, hogy a nyugati egyházak, a Kárpát-medence majd idejön Erdélyben megnézni azt, hogy ezt hogy is csináljuk, hogy lát-e valami ilyesmit, ilyen irányba való elmozdulást?
0: Hogyha az utóbbi 2-3 évnek, vagy akár az utóbbi 1 évnek az esemény sorozatát nézzük, akkor valóban az egyik meghatározó kérdés éppen a GECEM, kérdése volt, és a református egyházmegyének

0: református egyházak, akár a svájciak esetében, ők már feladták ezt az álláspontot, és engedve a társadalmi nyomásnak, vagy a társadalmi megfélemlítésnek egy olyan álláspontot képviselnek, amikor körülbelül nagyon viccesen meghatározva ez úgy hangzik, hogy bocsánat, hogy élek. Tehát így ez áll. Mi sokszor elmondtuk, nem csak erdélyi református egyházként, hanem Kárpát-pedencei magyar református konventként is, hogy az alapvető értékek azok, ezek, amiket felsoroltam, a Biblia és a két hitvallás, ezekből nem lehet engedni. Elmondtuk viccesen, de komolyan is azt, hogy várjuk a nyugati testvéregyházainkat, hogy eddig mi tanultuk tőlük a teológiát, most eljöhetnének ők hozzánk teológiát és hagyományos bibliai értelmezést tanulni. Ma olyan dolgok történnek a világban és a református világon belül, amik számunkra elfogadhatatlanak. Tehát ilyen például az, hogy kontextuális egzegézis. Kontextuális egzegézis alatt nem azt értjük, amit itt Kolozsváron tanultak a lelkészek, és tanultam én is, hanem a kontextualitás alatt a társadalmi elvárásokhoz való hozzáigazítást értik. Ez azt jelenti, hogy a Bibliát úgy kell értelmezni, ahogy éppen az aktuális közbeszéd elvárja. És ezért van az a sok nyakatekert teológiai eszmefuttatás, amit nagyon sokszor nem ért az erdélyi lelkipásztor, vagy akár az anyaország is sem, mert hogy az tőlünk távol áll. Akkor, amikor például egyértelmű ószövetségi utalások és tanításokról van szó, amelyik fehér-feketén kimond, állít vagy tagad bármit, akkor erre azt mondja ez a nyugat-európai egzegézis és biblika, mint tudomány, hogy ezek valójában egy kulturális kontextusban születtek meg, amikor a többség által, többségnek a közbeszéde ezeket elvárta, ezeket a szövegeket, és ezért kerültek be a Bibliába. De mivel változott ez a társadalmi kontextus és társadalmi közbeszédnek a szintje, a nívója, a mondani valója, ezeket most már hozzá lehet igazítani a mai közbeszédhez. Ez egy nagyon ravasz és körbenfont teológiai eszmefuttatás, és ilyen alapon állít nagyon sok mindent a nyugat-európai reformátusság, amivel nem tudunk egyetérteni. De visszatérve az alapvető kérdésre, nem szabad úgy feltenni egy kérdést, hogyha a többség egy irányba megy, akkor a kisebbségnek ugyanabba az irányba kell mennie. Nem. Azért vagyunk református egyház, hogy mindenkinek saját arcéle van, saját gondolatvilága van. Nekünk nem diktálhat sem a GEKE az Európai Protestáns Egyházak Szövetsége, vagy a Református Világszövetség, hanem a lelkiismeretünk és a Biblia tanítása szerint kell nekünk menni és gondolkodni ebben a világban.
1: Visszakanyarodok egy picit ahhoz, hogy a külföldre költözöttek, mondhatnám, hogy erdélyiek, de magyarok számára hogyan maradhat az egyház élő kapcsolat az itthonnal, és válhat-e lelki otthonná ebben az új országban?
0: Az erdélyi református kerület a jelenlegi formájában, most a jelenlegi működési struktúrájában 100 néhány évre tekint vissza. Azért mondom, hogy 100 néhány évre tekint vissza, mert Trianon után az erdélyi református egyházkerület már rég nem kizárólag hitéleti tevékenység megszervezésével, annak fenntartásával foglalkozik, hanem tulajdonképpen a rákényszerültség fokán és a rákényszerültség okán nemzetpolitikai kérdésekkel is. És most itt nem politikai ideológiáról van szó. Iskolák fenntartása, közösségek szervezése, civil intézmények támogatása, fenntartása, alapítása és a többi. Ezek nem kimondottan egyházi feladatok, de ebben az erdélyi reformátusságnak, vagy egyáltalán a Kárpát-medencei magyar reformátusságnak évszázados hagyományai voltak, például a jól működő iskolahálózat a kisiskolától a főiskoláig bezárulak, de utána, ugye a Trianon után, amikor elkezdődött a román hatalomátvétel, nem csak a megyék szintjén, hanem települések szintjén, ez nagyon érzékenyen érintette az oktatás kérdéseit is. Legtöbb helyen megszűnt a magyar nyelvi oktatás és a román nyelvi oktatás volt, függetlenül attól, hogy abban azon a településen kizárólag csak magyarok éltek. És ekkor az egyház a saját erőforrásait alkalmazva, mint nagyon-nagyon beszűkültek, ne felejtsük el, hogy 1921-ben a földreformkor az egyházat gyakorlatilag lefejezték, tehát megszűnt azt a háttéranyagi bázist, amiből a nagy kollégiumok működtek, amelynek a jövedelméből fent lehetett tartani magát, az egyházat, az egyházi intézményeket. Az egyház újra létrehozta az iskola hálózatát, kinkeservesen, vért izzadva, de ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy nem elég csak a templomban prédikálni,

0: hanem az élet minden területén az egyháznak ki kell vennie a részét a társadalom, a közösség és a nemzeti közösség fenntartásából is. Iskolák fenntartásával, egyetemek alapításával, belmissziós mozgalmak elindításával, a szociális hálózat elindításával. És lényegében az erdélyi református egyház a mai napig ennek a gondolatnak a mentén él, amit annak idején 100 évvel ezelőtt, főleg Makkai püspöksége alatt meghatároztak és elindítottak. Az egyház már rég nem hitéleti tevékenység fenntartásával, megszervezésével foglalkozik, hanem nagyon erős nemzetpolitikai elhivatottsága van. És hogyha megnézzük most azt az elmúlt 30 esztendőt, akkor látszik, hogy valójában most is ez történt az elmúlt 16 évben, hogy bölcsödéket alapított az egyház olyan helyeken, ahol nem volt. Napközéket alapított az egyház, épített fel olyan helyen, ahol nem volt. Felújította az iskolai épületeket, új iskolai épületeket épített azért, hogy az erdélyi magyar gyermek olyan körülmények és külső infrastrukturális körülmények között tudjon tanulni, ami megfelel a 21. századi elvárásnak is, a szülői elvárásoknak is. Létrehozta a diakóniai szolgálatot, ugye az otthoni beteggondozást, ahol több száz alkalmazott van ma Erdély szerte, és a rászoruló embereken próbálnak ilyen vagy olyan módon segíteni. Amióta folyik például az orosz-ukrán háború, azóta egy nagyon erős segélyezési folyamat van önkéntes adományokkal, a gyülekezeti tagok és a lelkészek a saját fizetésükből ajánlanak fel havonta bizonyos összeget azért, hogy a Kárpátalján élők, hívek és lelkészek kapjanak valamiféle anyagi támogatást. Ezek azok a kérdések, amelyet az egyház végez, és amelyről nagyon sokszor a társadalom egy jelentős része semmit nem tud, csak annyit látnak, hogy vasárnap szól a harang, és van Isten tisztelet, de ezek hozzátartoznak. És ezért mondom, hogy ez a nyitottság valójában, és a felelőssége az egyháznak. Az egyházak voltak ugyanis azok Trianonkor, és továbbra is, amelyek minden egyes településen ott vannak, legyen az katolikus, unitárius, luteránus, vagy éppen református. Ott vagyunk, csináljuk a dolgunkat. És látszik az is, hogy ha van egy 50 lelkes közösség, vagy egy 100 lelkes, vagy 200 lelkes közösség. Ha van lelkésze annak a közösségnek van jövője. És ezzel szemben látszik, az ezt egyháztörténészként tudom, számtalan példát fel tudnék sorolni. Az a közösség, amelynek nincsen önálló lelkésze, annak 20-30 éve van hátra, és megszűnik, eltűnik. A lelkésznek bármilyen nehéz munkát folytat, vagy bármilyen könnyű munkát folytat, kizárólagos és életmentő szerepe van egy-egy közösség életének a megtartásában. Mert ott van, minden héten elmegy templomban, minden héten prédikál, összegyűl 5 ember, 10 ember, 50 ember, bármennyi, de van egy közösség. Igaz, hogy ezt a közösséget nem mi teremtjük meg református hitünk szerint, hanem maga a Szentlélek, Krisztus. De ott van, és ennek a szolgái vagyunk, és ezt csináljuk. Hogy sikerrel, sikertelenül, nagyon sokszor naponta belefáradnak a lelkészek ebbe a munkába. Naponta felteszik a kérdést azt, hogy érdemes-e csinálni, amikor úgy látom, hogy nincs eredménye, van eredménye, mert ott van a közösség. És nem szabad elfelejteni, hogy nem mi magunk találtak ki ezt a munkát, hanem az Úristen hívott el, és megadja az erőt is.
1: Említette, hogy egy olyan világban élünk, amelyben már egyre több háború, migráció, bizonytalanság, társadalmi megosztottság, és sorolhatnám tovább. Mit jelentett az egyház békét és biztonságot adó otthonként való jelenléte ebben a világban?
0: Hát, hogyha lenne elég hatalma a püspöknek, nekem vagy akár az összesnek, hogy egy rövid püspöki körlevéllel véget vessünk a háborúnak, ez rég megtörtént volna. De a nagyhatalmak nem hallgatnak reánk. Nem hallgatnak az emberi szóra, hogy legyen már vége az ártatlan vérontásnak. Mert hogy távolról nézve teljesen mindegy, hogy ki kezdte a háborút, igazából csak azt látjuk, hogy ártatlan emberek halnak meg nap mint nap. Férfiak, nők, életek, egzisztenciák mennek tönkre, és nem, nincs kilátás arra, hogy ebből rövid időn belül újra fel lehet építeni egy jövőt, pedig muszáj lesz. Az egyedüli feladatunk az, hogy imádkozunk az Úristenhoz, hogy ő vessen véget, vagy érje el azt, hogy legyen vége ennek háborúnak. Különböző nyilatkozatok is születtek az elmúlt 4,5 év alatt, hogy fejeződjön be ez a háború, de nyilván ezek csak nyilatkozatok maradnak. Az, amit mi meg tudunk tenni, azt, hogy ilyen vagy olyan módon segítünk azokon, akik ma háborús környezetben élnek. A diakóniai munkával, imádsággal, odafigyeléssel, És ezt az erdélyi református egyházkerület a Királyhágó mellé is, sőt a teljes konvent ezt teljes erőből csinálja, támogatja például most a kárpátaljai rászorultakat. És nem szabad ezt sem elfelejteni, hogy az egyházak voltak az első szervezetek, az egyházakon belül működő diakónia, amely oda ment a határhoz a háború kirobbanásakor is, a menekülteket fogadták élelemmel, gyógyszerrel és amivel kellett. Ez az, amit mi meg tudunk tenni, bár nem sok, de nagyon sokszor életmentő. És ebben hiszünk, és ezt támogatjuk.
1: Haladunk a jövőkép fele, és jönnek újra a nehéz és személyes kérdések. Most már nem emlékszem, hogy a tavalyi vagy tavaly előtti beszélgetés végén kérdeztem Püspök úrtól, hogy 500 év múlva hogyan látni, ez nyilván egy könnyebb válasz volt ahhoz képest, ami következik, vagy könnyebb kérdés volt. A válasz a Püspök úrnak az volt akkor, hogy ha itt a Farkas utcában elmegyünk, és a békesség Istent köszönünk egymásnak, akkor azt gondolja, hogy jó munkát végeztünk, és ezzel beszéltünk a jövőről. Megfordítom egy picit a kérdést, nehezítünk rajta, szűkítünk, főleg egy egyháztörténész számára a 10 év az nagyon kevés idő, és nem?
0: Ha nem foglalkozunk el,
1: akkor nem így van. Hogy akkor püspökként következő 10 évre tekint, akkor milyen erdélyi egyházat szeretne látni?
0: Ez volt az a kérdés többek között, amit azóta is gondolkodok, hogy milyen egyházat szeretnék én személyesen látni. Hát van ennek rövid és hosszú verziója is. A rövid verziója, ez az mindig igaz, az, hogy hiteles. Hiteles az ige hirdetésében, hiteles magatartásában, hiteles az emberek között való működésében. De ezt a hitelességet nem emberi mérték, nem csak emberi mértékkel mérve, hanem főleg Isten előtt legyen hiteles. És hogyha ez megvan, akkor biztos vagyok abban, hogy amit a tavaly mondtam, hogy 500 év múlva itt a Farkas utcában is továbbra is békesség Istentől köszönjenek egymásnak, magyarul is reformátusul, akkor ez is megvalósul.
1: Van-e olyan változás, amit a legfontosabbnak tart ahhoz, hogy mondjuk az egyháza következő nemzedékek számára is otthon maradjon jelenlegi aktualitásban?
0: A második helvét hitvallás bevezetőjének az egyik központi gondolat, amit minden református lelkész ismer, ez a folytonos reformáció. Nagyon sokan félreértelmezik a folytonos reformációt. Folytonos reformáció valójában azt jelenti, hogy a mindennapi életünket újra-újra az ige fényébe meg kell vizsgálni, és ha kell, akkor változtatni kell. A szempárreformán, de nem azt jelenti, hogy kötelezően minden nap változtatunk valamit. Mert az emberek nem ezt akarják. Nem azt akarják, hogy az Isten tisztelet ezen a héten így történt. Jövő héten történjen másképp. Cserélődjenek fel a liturgiai elemek. Legyenek más énekek. Nem ezt akarják. Az emberek a templomban lelki békét, megnyugvást akarnak. És ehhez hozzátartozik a jól meghatározott rend. Gondolja arra itt most a közönség, hogy a katolikus egyháznak a liturgiája nagyon kevés változtatással 1200 éves. Nem a keret az, ami megtart. A keret az csak egy külső eszköz. A tartalom mindig az, ami fontos. Hogyha az embereknek tudunk valamit mondani, a napi kérdéseikre valamiféle választ adni, akkor nem kell oda változtatni a liturgiát, hogy az emberek eljöjjenek a templomba. Ha a lelki kérdésre valamiféle választ kap, vagy csak lelki megnyugvás, lelki békességet kap a templomban, a célunkat elértük. És ez az egyik legfontosabb. Ez nem azt jelenti, hogy elzárkozok a változtatástól. Nem zárkozok el egyáltalán. Hanem mindig meg kell vizsgálni ennek a fényében, hogy mi az, amit változtatni kell, és mi az, amit meg kell hagyni a maga eredeti formájában. Változtatás kell. A társadalom változik, bár az embernek az alapkérdései mindig ugyanazok. Mindegy, hogy Káin korát éljük, vagy éppen 2026-ot, az alapkérdések mindig ugyanazok maradnak, de nyilván más-más megfogalmazásba és más nézőpontból tevődnek fel ezek a kérdések.
1: Van-e olyan ajtó az egyházban, amelyet most különösen fontos lenne kinyitnunk, vagy éppen olyan, amelyen most nekünk kellene bátrabban kilépnünk, akár megtoldunk, bezárnunk?
0: Van több ilyen ajtót is tudnék azonosítani, amelyek most nem feltétlenül vannak bezárva, hanem mondjuk, hogy csak félig meddig vannak kinyitva. Az először is az, hogy az egyik legfontosabb dolog, amiről ma egyáltalán nem esett szó, viszont nekem nagyon komoly visszatérő kérdésem és témám is. Ez a református identitás. hogy mit jelent ma reformátusnak lenni. Hogy az a református identitás, ami évszázadokon keresztül megtartotta a református Erdélyt, van még üzen valamit valakinek, vagy egyáltalán tudjuk, hogy mi ez? A református identitás? A személyes felelősségvállalás, a személyes hozzájárulásunk a mindennapi élethez, a mindennapi lelki életünkhez, a közösséghez, és így tovább. Másik ilyen kérdés, vagy nyitott ajtó, vagy félig nyitott ajtó, az egyháznak a szociális tevékenysége. Elindult most már 20 éve, vagy több mint 20 éve az egyház keretén belül a diakóniai szolgálat. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nem volt diakónia, szeretett szolgálat az egyházon belül. Volt. Most is van, a továbbra is megvan. De az, amit ma intézményes diakóniaként nevezünk, ez mindössze 22 éves időszakra tekint vissza, és egy olyan áldásos tevékenysége a református egyháznak, amit igazából azok tudnak, akik végzik, és azok tudnak, akik kapják a segítséget. Társadalom nagy része nem, sajnos nem. Ebben igenis mi intézményes egyház hibásak vagyunk, hogy nem adunk elég teret az erről való beszédnek, sem a sajtóban, sem az egyházi közbeszédben. Ugyanilyen nyitott ajtó is, vagy nyitandó ajtó, ami ehhez tartozik, az, hogy most már 35 év után, bár kezdtük tanulni, de még messze vagyunk, hogy nem mindig mindent kell nekünk mástól várni, hanem mi magunk is képesek vagyunk ahhoz, hogy összefogással csodát vagy kis csodákat tudjunk tenni. Nyilván nem tudunk megoldani mindent. Itt van a háttérben, én vele szembe ülök, Erdély első temploma, a Farkas utcai templom. Ezt ma talán csak teljes református összefogással hosszú évek alatt tudná rendbe tenni az erdélyi reformátusság. Ez már nem tudjuk ezt megoldani, de a hétköznapi kis csodákat meg tudunk oldani. Ez a szociális munkával kapcsolatos, hogyha el tudjuk vinni a szociális munka fontosságának az üzenetét minden egyes gyülekezeti taghoz, és egy lejjel, egy hónapban támogatja ezt a munkát, vagy 10 órai munkával, 1 órai munkával, akkor nagyon sok embernek a hétköznapi és a mindennapi nyomorúságán tudunk és tudnánk enyhíteni. Ez az, amit a nyugatiak nagyon jól csinálnak, és hogyha nyugatról valamit meg kell tanulni, ez az önkéntesség. És ez annak a megértése, hogy nem kell mindent mástól várni. Mi magunk nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Egy összefogással és minimális odafigyeléssel.
1: Említette a templomépítést, és mostanában a diakónia közgyűlésén tért vissza a katedrális gondolkodás, és azt abban nevezték meg, hogy ugye akár a Farkas utcai templomnak is, de hogyha most a Barcelonában befejeződő a Sagrada Familia építését, ugye most fejezték be, vagy befejeződőben van, hogy az, aki az alapkövét letette, az biztos volt benne, hogy nem látja majd a végső művet, úgyhogy mi most valamiért ez egy ilyen szokás, hogy nagyon szerettünk előre tervezni, 5 év múlva, 10 év múlva, majd a megfogyatkozott, vagy kevesebben hogyan fogunk működni, és ez nem mindig, vagy nem, sőt, nem is a mi döntés, ilyen szempontból. Más szempontból pedig tényleg az van, hogy a diakóniában való tevékenységről nem ilyen szégyenkezve beszéltünk kifele, pedig az egyik legnehezebb tevékenység, munka, ez a szociális ellátás. Ma Erdélyben 180 alkalmazottal azért 10 000-eket érünk el, és ezek ott, tehát hogy számadatokban óriási eredmények, és ez csak az intézményes diakónia, amíg a gyülekezetit, amit említett püspök úr, az még nincs is ilyen szinten számon tartva. És tényleg hiszek abban, hogy ezek a közös összefogások, a katedrális gondolkozás, hogy a mai letett alapoknak a végét nekünk nem muszáj megélni, meglátni, hanem hinnünk kell benne, hogy mi valamit elindítunk, és aztán ennek folytatása lesz. És azért is kérdés lenne, hogy mit üzenne annak a fiatalnak, aki szereti Erdélyt, de nem biztos abban, hogy itt találja meg a jövőjét.
0: Hogy gondolja újra. Úgy gondolom, Erdély továbbra is egy nagyon szép hely. Még akkor is, hogyha azért tele van mindenféle emberi kihívással, tévedéssel, meg nem valósított, vagy félig megvalósított gondolattal. Egy gyönyörű helyen élünk. Itt éltek az őseink, és nem csak az őseink való jogán a miénk Erdély, hanem azért is, mert nekünk itt azért helyünk van ebben a világban, és nekünk itt feladatunk van, amit tennünk kell. Én attól nem tartok őszintén, hogy olyan konjunkturális környezet van, vagy lesz, ami ellehetetleníti az itt élőknek a helyzetét. Igazából ma 2026-ban én úgy gondolom, hogy nagyon jól élünk itt. A világnak egy olyan részében élünk, és Európának egy olyan részében élünk, ami biztonságos, ahol azért többé-kevésbé kiszámítható életet lehet élni, és inkább többé, mint kevésbé. Ahol nyugodtság van, és ahol lehet jövőt építeni és tervezni is. Úgyhogy azok a fiatalok, akik elmentek, én remélem, hogy csak úgy vannak, mint a mesében a legkisebb királyfi, hogy elmegy világot látni, és amikor elég világot látott, akkor hazatér a tapasztalattal, a tudással. És remélem, hogy erről van szó, vagy ezért imádkozom, hogy erről legyen szó.
1: A végéhez közeledve meg fogom kérni, hogy fejezze be azt a mondatot, amit ugye felvezettem korábban a Békesség Istentől egymásra köszönésnek, vagy egymásnak köszönéshez itt a Farkas utcában. És én elkezdem, és aztán megkérem Püspök urat, hogy fejezze be. És ez így hangzik, hogy számomra a jövő egyháza olyan otthon, ahol...
0: Olyan otthon, ahol remélhetőleg minél többen igazi otthonra találnak, igazi közösségre találnak a Krisztus evangéliumában.
2: Vasárnapi beszélgetés.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszit áll, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

Csikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert bezárt a magyar királyi tébolydalát.

15 lej, egy liter borára. Húzd rá cigány, ezer lejest adott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én, hétfőn, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Széchenyi István magyar politikus és írótollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Ez a biztató gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk 3. órájában a tegnapi istentisztelet ismétlését hallgathatják meg, amelyet tegnap rögzítettünk a kolozsvári evangélium.